0: Megafon. Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjai és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közölte, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte a rendezvény sajtófőnöke az MTI-vel. Vető Viktória elmondta, a külföldi látogatók körében Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeztek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja. Budapest és Wellington légvonalban mintegy 18 ezer kilométerre van egymástól, mégis sok százan vállalkoztak ekkora utazásra, hogy ott legyenek a szigeten. A nemzetközi média jelenléte is különösen erős volt. Indiából, Kínából, Ausztráliából, Mexikóból és Brazíliából is érkeztek újságírók. Ariana Grande szerelmi élete ismét a figyelem középpontjába került. Az énekesnő a jelek szerint újra egy párt alkot korábbi szerelmével, Ricky Alvarez táncossal. Az új kapcsolat azonban sok rajongónak nem tetszik. Egyesek úgy vélekednek, aggasztó, hogy az énekesnő állítólag egyetlen hónapot sem töltött egyedül, hiszen alig pár napja szakított a filmbéli partnerével.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjai és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közölte, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte a rendezvény sajtófőnöke az MTI-vel. Vető Viktória elmondta, a külföldi látogatók körében Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeztek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja. Budapest és Wellington légvonalban mintegy 18 ezer kilométerre van egymástól, mégis sok százan vállalkoztak ekkora utazásra, hogy ott legyenek a szigeten. A nemzetközi média jelenléte is különösen erős volt. Indiából, Kínából, Ausztráliából, Mexikóból és Brazíliából is érkeztek újságírók. Ariana Grande szerelmi élete ismét a figyelem középpontjába került. Az énekesnő a jelek szerint újra egy párt alkot korábbi szerelmével, Ricky Alvarez táncossal. Az új kapcsolat azonban sok rajongónak nem tetszik. Egyesek úgy vélekednek, aggasztó, hogy az énekesnő állítólag egyetlen hónapot sem töltött egyedül, hiszen alig pár napja szakított a filmbéli partnerével.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Váci rendőrkapitányság nyomozói, valamint a Pesti és Nógrád vármegyei rendőrök augusztus 10-én hajnalban egy időben 5 helyszínen hajtottak végre rajtaütéseket és kutatásokat. Galga Györkön 4, Acsán 1 lakásban jelentek meg. A gyanú szerint a 35 éves Galga Györki K. Attila és társai 2025 márciusától Vácott, Verőcén, Galga Györkön és Acsán értékesítettek kristályt. A kábítószert jellemzően fél és 1 grammos adagokban 10-20 ezer forintért adták tovább, de olyan is előfordult, hogy más bűncselekményből származó tárgyakat kaptak érte cserébe. A rajtaütéskor ketten futva próbáltak elmenekülni a rendőrök elől. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. A nyomozók mind az 5 férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Ketten tagadták, egy fő beismerte a bűncselekményt, ketten nem tettek vallomást. Az ügyészség indítványozta mind az 5 férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Kosdon a napokban egy régen használt kutat sikerült kitisztítani, így egy újabb vízvevő helyet tudnak használni a lakosok, számolt be a munkálatokról a polgármester. Kurdi Ferenc elmondta, a kút vize nem ivóvíz, tehát a kosdiak még véletlenül se igyák, ugyanakkor locsolásra alkalmas, azonban mértékletességre hívta fel a figyelmet a község vezetője. Hangsúlyozta, bárki vihet belőle vizet, de arra kér mindenkit, hogy lehetőleg valóban mentésre használja. Egy rossz állapotú gyümölcsösre, egy kiszáradás szélén álló fára, vagy akár a környék szomjas vadállatainak itatására. Hozzátette, most nem az a cél, hogy ebből legyen szebb a gyep, vagy zöldebb a tujasor, hanem hogy ami még menthető, azt megpróbálják átsegíteni ezen az elképesztő száraz időszakon. Sikeresen zárult a Nógrádcsépeki Fiatalok Egyesületének adománygyűjtése. Az egyik helyi lakos számára indítottak akciót abból a célból, hogy javítsák az életkörülményeit. A civil szervezet most azt közölte, a támogatásokból el tudták érni, hogy falubeli társuk ingatlanán kiépítették a csatlakozást a víz- és szennyvíz hálózatra. A rendelkezésre álló kamrahelyiségből fürdőhelyiséget hoztak létre, vízmelegítő berendezést szereltek be, emellett kialakítottak egy mosókonyhát mosógéppel és konyhai mosogatóval. Hozzátették, számos anyagi, tárgyi és munkafelajánlás érkezett magánszemélyektől, vállalkozóktól és Nógrádcsípek önkormányzatától. A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rászoruló lakos már birtokba is vehette az új helyiségeket. Ismét felvehető lesz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény utánjáró pénzbeli támogatás, hívja fel a figyelmet Széchenyi önkormányzata. A támogatás az eddigi természetbeni ellátási forma helyett ismét pénzbeli formában kerül kifizetésre a jogosult személyek részére. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok, akiknek a kedvezményük augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összege változatlanul 6000 forint gyermekenként, míg a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6500 forint. A pénzbeli támogatás átvehető a Széchenyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében holnap reggel 9 és délután 4, kedden reggel 9 és 12 óra között. Széchenyben a sportúton, a Liget tanúszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a sportút egy szakasza a futballpálya bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportpálya teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemet is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik. Győzött az SBTC az MB3-as labdarúgó bajnokság északkeleti csoportjának második fordulójában. A salgótarjániak hazai pályán fogadták a hozzájuk hasonlóan nulla pontos Tiszaújváros csapatát. A győztes gól a 76. percben született, a csereként beállt Pásztor volt eredményes 7 méterről.
0: Időjárás.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Vodafone. Nagyot szól!
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: utazók.
1: 6 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: A Vánci rendőrkapitányság nyomozói, valamint a Pesti és Nógrád vármegyei rendőrök augusztus 10-én hajnalban egy időben 5 helyszínen hajtottak végre rajtaütéseket és kutatásokat. Galga Györkön 4, Acsán 1 lakásban jelentek meg. A gyanú szerint a 35 éves Galga Györki K. Attila és társai 2025 márciusától Vácott, Verőcén, Galga Györkön és Acsán értékesítettek kristályt. A kábítószert jellemzően fél és 1 grammos adagokban 10-20 ezer forintért adták tovább, de olyan is előfordult, hogy más bűncselekményből származó tárgyakat kaptak érte cserébe. A rajtaütéskor ketten futva próbáltak elmenekülni a rendőrök elől. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. A nyomozók mind az 5 férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Ketten tagadták, egy fő beismerte a bűncselekményt, ketten nem tettek vallomást. Az ügyészség indítványozta mind az 5 férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
4: Sikeresen zárult a Nógrádcsépeki Fiatalok Egyesületének adománygyűjtése. Az egyik helyi lakos számára indítottak akciót abból a célból, hogy javítsák az életkörülményeit. A civil szervezet most azt közölte, a támogatásokból el tudták érni, hogy falubeli társuk ingatlanán kiépítették a csatlakozást a víz- és szennyvízhálózatra. A rendelkezésre álló kamrahelyiségből fürdőhelyiséget hoztak létre, vízmelegítő berendezést szereltek be, emellett kialakítottak egy mosókonyhát mosógéppel és konyhai mosogatóval. Hozzátették, számos anyagi, tárgyi és munkafelajánlás érkezett magánszemélyektől, vállalkozóktól és Nógrádcsípek önkormányzatától. A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rászoruló lakos már birtokba is vehette az új helyiségeket. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanúszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a Furbaltája bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportmája teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemet is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik.
5: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjai és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban.
1: Időjárás.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
3: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
2: Ez a reggeli ritmus.
6: Jó rádiózást és nagyon szép reggelt kívánunk mindenkinek, és ha már ugye itt vasárnap reggel van, akkor ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy őszinte részvétünk, hogy bár ilyenkorán fent vagytok, de ha már ez így van, akkor töltsük együtt a következő pár órát a Megafon mikrofonjánál. Olicek Ádámot halljátok, ritmizálunk, best-of-olunk, a hét legjobb beszélgetései jönnek, ez pedig Karva és Sanyival, hát újra hallgatjuk. Sanyikám, jó reggelt!
7: Így van, jó reggelt kívánok. Bocsánat, még ásítottam egy picit.
6: Nem baj, megvan, bocsánat.
7: Köszönöm. Augusztus 16-a vasárnap van. Ábrahám Rókus, ők a szülő névnaposok, aztán Amelita, Csépán, Ibrahim, Rokko, Szire, Szerina, Teodor, Ugor. Ők a névnaposok, meg persze a születésnaposokat is köszöntjük nagy szeretettel, és hát vannak információim is augusztus 16-ára vonatkozólag. A Hontalan Állatok Világnapja mai, hoztam szülinapost, nagyon figyelj, érdekes a csokor, amit most átnyújtok így az ételen keresztül neked és a hallgatóknak. Bocskor Bíborka, énekesnő, 44 éves a mai napon, Farkasházi Réka, színésznő, 49 éves, Egerszegi Krisztina, őt nem kell bemutatni, 52 éves, és amin én nagyon-nagyon meglepődtem, Madonna, akit mindig is ismertem, és nem mondom, hogy szerettem, de van egy-két dala, a mai napon, tehát én, bocsánat, de én azt hittem, hogy sokkal idősebb, 68 éves a mai napon.
6: Na, Isten éltesse őt. Igen.
7: Bizony, őt is. Nem tudtam, tényleg, ez, azt hittem, hogy ő már azért jóval 70 fölött van. Nos, hát, drága hallgatók, az az a helyzet állt elő, hogy most meghallgatjuk, hogy mi történt velünk szerdán, illetve csütörtökön. Ezt fogjuk újra hallgatni. Remélem, ti is velünk tartatok egészen 10 óráig. És hát azt kívánom, amit szoktam mondani ilyenkor, rádiózzunk ma is együtt.

0: ez történt szerdán reggel.
1: Balassagyarmaton vagyunk és diákmunkázunk. Emlékszem rá, hogy
2: te dolgoztál.
1: Én annó a Fazekas Jancsi féle sörfesztiválon dolgoztam, de az nem volt...
2: Nem hivatalos diákmunkás.
1: Nem volt tipikus diákmunkás, de egyébként rendesen. Én ott nekem az már munka volt, arra emlékszem. De nagyon az én időmben ez annyira nem, amikor még én voltam így fiatal.
2: Nem volt ilyen szervezetten akkor még.
1: Akkor még nem.
2: De lehetett menni, mert én is mentünk barátnőmmel gyümölcsöt pucolni, mosni, meg ilyen...
1: Annó volt. Annó azért az más volt.
2: Én már szedés is
1: hát
2: volt.
1: Én már azért 2000-es évek eleje, 90-es.
2: Hát jó, de én azért előbb.
1: Azért mondom, hogy, hogy akkor még nagyon nem volt. Aztán 14 óta van ez, amiről most beszélünk erről a diákmunka programról, és ahogy visszapörgettem az eseményeket, majd visszapörgettem az egészet, tehát hogy így imádják a balassagyarmatiak. Tehát hogy nem is tudom, most megint a 74 fővel robotolunk. Hol azért, az tök jó.
2: Ez tényleg tök jól hangzik.
1: Na, akkor mennek, kicsit belenéznek ebbe a bamba, és akkor picit tudnak segíteni.
2: Meg van egy kis zseppénzük.
1: Igen, meg számítanak rá. Tehát azért mondom, hogy azért ment itt a Herce-Hurca, és ha beszélgetünk most akkor tényleg arról, hogy ez hogy tudott elindulni az a diákmunka, mert hogy abszolút az önkormányzat, meg az önkormányzat cégek számítanak, ugye most már minden évben adott főnyi diákra, és az mondjuk egy júliusi, meg egy augusztusi támogatás, akár műfház, pakolástól kezdve bármi, ami van. Nálam annó nem volt. Én, mikor Budapesten voltam, ott egyetemistaként ott toltuk ezeket a eszméletlen ilyen diákmunkákat lehetett ott bevállalni.
2: Mi pultoztatok? Vagy azt annyira nem?
1: Nem, tehát, hogy mi dolgoztunk nyomdában.
2: Hűrülök!
1: Voltam árufeltöltő hűtőpultoknál, várjatok, fémipari vállalatnál voltunk összeszerelők. Költöztettünk, hát emlékszem.
2: Akkor mindent,
1: rá.
2: Amiből lehetett egy kis zseppénz.
1: Költöztettünk, az is megvolt, és akkor egyszer egyébként én megtaláltam egy ilyen szélszes munkát, ahol rendesen munkavállalók is voltak, és mellett a diákmunkások is, ott megtaláltuk 2-3-an, és akkor tudod ilyen izé...
2: Mit kellett eladnod?
1: Lakástakarék volt, meg te gyakorlatilag, hogy mondják ezt, hogy hot call, vagy tehát ugye, hogy meleghívások voltak, tehát hogy már egy adott bázison belül, nem pedig azt, hogy szia, én vagyok, és akkor idegeneket hívta, hanem már egy ilyen adadáson belül voltál, és azt egyébként nagyon pénzeket lehetett keresni. Azt nem nagyon adta, mert hogy ilyen 4-5-6-8 órás munkaidők voltak,
2: Jézusom.
1: És így tök jók voltak. Tehát, hogy nem volt fejpénz, meg hanem csak azt, hogy nyilván az volt a lényeg, hogy nyomassák kötést, de hogy ez nagyon jó volt.
2: Őrület. Mondjuk ezekre azért én alkalmatlan lennék, szerintem.
1: Mi brutálisan. Én viszont sokáig csináltuk ezt, mert hogy tudod, kizé volt, nem döglöttél bele, és hogy akkor az egy jó pénz volt belőle. És én mondom, ilyen belső adatbázisból tudtál dolgozni, tehát
2: valószínűleg beszéltünk
1: már vele akkor annóért. Na, lényeg, tehát, hogy igen.
2: Térjünk
1: vissza Balassagyarmatra is, mert hogy tényleg itt azért volt egy kis kavar, mert hogy lement a július sikeresen, aztán utána itt jött egy derültékből villámcsapás, hogy akkor ott forráshiány, kevesebb gyerek, vissza kellett mondani, és aztán egyébként azért itt törték a fejüket az önkormányzatnál, és hát ugye itt a pénzügyi bizottságnak a vezetője, elnöke Baranszky Ervin képviselő úr az, akivel át lehetett az beszélni, hogy akkor erre most hogyan és miképpen lehetne akár a város részéről is plusz pénz, hogyha nád Isten úgy van. Úgyhogy beszélgetünk most az Ervinnel egy kicsit erről, hogy mennyire volt kavaros ez az egész történet, meg hogy akkor el tudtak-e a diákok rendben indulni ezekben a programokban. Képviselő úr, jó reggelt kívánunk, hello!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Igen, azért mentek a posztok folyamatosan, hogy láttam én is az elmúlt hetekben, viszont akkor azt kijelenthetjük, Ervin, hogy akkor most már, legalább én is úgy tudom, hogy akkor ügyesen és akkor rendben el tudott indulni ez a diákmunka program most a sok Herce-Hurca ellenére.
3: Így van, elindult már 74 fővel, a korábban tervezett és pályázaton benyújtott 66 fő helyett 74 diákmunkás dolgozhat. Hogy teljesen föl van-e töltve a létszám, én azt most megerősíteni nem tudom, mert ugye korábban 66 főre volt előkészítve a munkaszerződésekkel, megerősítve a pályázatunk, és ugye 31-én, ha jól emlékszem, akkor jött, mint derült égből a villámcsapás, hogy sajnos 41 főre tudnak csak forrást biztosítani, és hát itt jó néhány diáknak azt kellett mondani tüleinek, hogy sajnos ez most nem fog
1: összejönni
3: az idén, és hát ekkor, amikor én erről értesültem, akkor hívtam föl polgármester urat, hogy mi bármennyire is nem vett föl minket a pénzt, de egy ekkora összeg, amit végül is a polgármester úr kérésének megfelelően kimunkálták, hogy durván 3 millió forinttal kellett volna beszállni az önkormányzatnak, hogy 66 főt tudjunk foglalkoztatni, mert én mindig a megoldások mellett veszem le a voksomat, és azt próbálom elérni, hogy ne magyarázkodjunk, meg ne hivatkozzunk senkire, hanem amennyiben van mód, helyi mozgástér, akkor a megoldást keressük. Uh-huh. És hát ez tulajdonképpen néhány nap múlva, mert az amikor pénteken volt, amikor beszéltünk, és hétfőn vívott vissza a polgármester úr, hogy beszélt a megyei munkaegyik központ vezetőjével, kormányhivatal egyik alága ez, és hát egy újabb pályázata van lehetőség, ami augusztus elejétől indulna majd, és hát, hogy ezt célozzuk meg, de azért tartsuk fáradon a puskaport, és készítsünk elé egy olyan megoldást is, hogyha ez a pályázat pót, ez a kiegészített pályázat nem fog sikerülni, akkor mi a hiányzó részt finanszírozzuk le, és majd egy pótköltségvetésbe ezt tudjuk kezelni.
1: És akkor gyakorlatilag úgy...
3: Ennyi volt az előzmény, és hát örülök neki, hogy a hivatal részéről, polgármester úr részéről ebben nyitott kapukat döngettem, mert végül is ez a kettős megoldás az futott egy darabig, de aztán nemrégiben kaptuk a hírt, hogy nem hogy a 66 fő, hanem 74 fő alkalmazására lesz lehetőség.
1: Úgyhogy akkor én tökéletesen tényleg ez a sztorinak a vége, hogy akkor így indult el, akkor most ügyesen és szokásos
3: rázósan, rögös volt az út, de a lényeg, hogy a vége ez egy pozitív.
1: Jó kicsengés lett. Oké, képviselő, köszönöm szépen, mert egyébként figyeltem én is a kommenteket, csak mondom, és le akartam tisztázni, hogy akkor ez hogy volt, mint volt, mert itt volt Gamaszt részről volt nyilatkozás, meg hogy ezekről volt szó, de akkor most már tiszta, és akkor mennek a srácok minden nap, hál' Istennek. Úgyhogy képviselő, köszönjük benne, szépen. A...
3: Mindenütt hasznosan fognak tevékenykedni.
1: Igen.
3: És hát ez egy olyan kiegészítés azért, ami a nyári munkából adódik, hogy van egy plusz zsebpénze, néhány 100 000 forint, azért nem mindegy, hogy
1: hogyne.
3: Van vagy nincs a zsebbe.
1: Hogyne. Képviselő, köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélni.
3: Én is köszönöm.
1: Minden jót.
3: Várni szép napot.
1: Minden jót, köszönjük, Ervin. Na, erre mondják azt, hogy itt a vége, jó a vége, fuss, vagy hogy minden jó,
2: minden
1: ha jó.
2: Minden jó, ha jó a vége. Ez most az.
1: Igen.
2: Abszolút. De tényleg, tök jó.
1: Igaz, én láttam, hogy itt is a kommentek között is, hogy volt, aki azért itt, nem tudom, tehát, hogy...
2: Ádám, a kommentek közt mindig lesz, aki nagyon tudja, hogy ez mi rossz, meg mi a béna, vagy nem ezt akartad mondani?
1: De, nem is az a negatív, hanem azt, hogy azért, hogy én lehet, hogy nem tudom, már osztottnak az osztottjára láttam már, hogy inkább csalódott hozzászólásokat olvastam, mint sem ilyen anyázósokat.
2: Na,
1: vagy. Hogy érted
2: hát
1: azt, hogy akkor
2: pozitív.
1: Most
2: mondom,
1: akkor nincsen pénz, mert akkor Orbán kormány, és akkor a Tisza meg így gazdálkodik, meg nem tudom, tehát ilyeneket is oké, de inkább több láttam olyat, ami a csalódottságot fogalmaz.
2: Tehát, hogy valóban szerette volna, és jól is jártak, de jó. Nagyon jó.
1: Igen, mert nem ilyesmiket is.
2: Bízunk hát, benne,
1: hogy annyira nem jó, de az jó, hogy jó, ez nem olyan volt, amilyen jó volt, érted?
2: Tehát, hogy már miknek lehet örülni,
1: ezt
2: ugye?
1: Ezt akartam én is mondani. Te jó gyerekek. Ne olvashatok kommentet.
2: De tényleg ne, csak rájöttem. Akkor, hogyha valaki éppen egy kicsit emelni szeretné a vérnyomását, arra viszont
1: igen.
2: Jó lehet.
1: Az jó, akkor ne kóla, hanem akkor
2: így vérnyomás. Van, így van, így van. Egy kicsit fel akarsz pörögni, akkor olvasd idióta kommenteket, az pont jó lesz rá. Erre. Na hát használjuk arra, amire való.
1: Igen. Mindegy. Na, A srácoknak, lányoknak akkor még jó,
2: kitartás
1: jó munkát.
2: Kitartás nektek ebben a jó időben.
1: Élvezzétek, és segítsetek a néniknek, bácsiknak az intézményekben, és majd tessék hasznosan elkölteni a pénzt.
2: Így van.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Boránszky Ervinnel beszélgettünk az előbb, Baross-Ugyarmat egyik önkormányzati képviselőjével, a pénzügyi bizottság elnökével, és hát egy picit érdeklődtünk afelé, hogy akkor beszéljük már át ezt a

0: sem.
1: Nem tudhatod.
0: Nem tudod. De majd visszahívom.
1: Szerintem úgy tudhatod meg leginkább. Valami biztosítást akarnak neked ajánlani, biztos.
0: Lehet. Na, mi van? Igen, tehát hol az a lényeg, hogy itt vagyunk, Ádám, hogy akkor ment a kavar a számokkal, aztán a végén ugye megoldódott, mert hogy a eredeti létszámot mégiscsak támogatta, itt a kormányhivatal ugye megkapták rá a pályázati pénzt, viszont ugye hogy a Borenc Kermény javaslatára ugye az volt, hogy ha esetleg mégse jön ez így össze, tehát nagyon gyorsan kellett azért cselekedni, ahogy elmondta is, ugye, hogy azért ezek itt napok.
1: De nagyon flottok.
0: Igen, hogy akkor nagyjából 3 millió forintot bedobtak volna, hogy akkor ezt a fiataloknak ezt meg tudják csinálni. Úgyhogy a lényeg, hogy akkor most már rendben, egy hét csúszással ugyan, de elindultak a srácok, lányok, és dolgozok.
1: Minden jó, ha jó a vége. De ez szerintem teljesen jó. Teljesen jó. Számítható, 2 hónap, vagy nem tudom, azt ugye arra nem tértünk ki, hogy lehet-e olyan, hogy mondjuk
0: lehet, 2 duplázás, hónap, lehet. Az volt a para, hogy azt ott kellett még pluszban még ott is lehúzni, hogy akkor nem engedték meg nekik, hogy akkor szegény, jó, akkor még egy hónapot legyen.
1: Szerintem teljesen jó, mert ugye, ahogy itt fejtegettük a stúdióba, hogy a strandon lehet dolgozni, városi rendezvényeken, a művelődési házban, koncerteken pakolni, segíteni, széket kirakni. Igen, tehát szerintem még akár olyan meló is, ami egy picit most lehet, hogy túl macs vagyok, de hogy akár irányt is mutathat, hogy valakinek van-e kedve egy rendezvényszervezésben majd tovább tanulni, vagy mit tudom én, nem lehet ilyen?
0: De, az abszolút.
1: Vagy megtanulja, hogy ilyet fix nem akarok.
0: Vagy igen, azt, hogy milyen egy ródnak menni kvázi, hogyha igen, mondjuk így pakold a technikát, hogy ez mi.
1: Hogy úgy megfoghatja őt, igen, és akkor esetleg abban valamit elhelyezkedik.
0: Abszolút.
1: Plusz melóna.
0: Ha csak hobbiként is, hogy akkor mondom, féltek már, akkor én ebbe besegítenék itt, hogyha esetleg van egy ilyen kis...
1: Mert már rutinom van benne.
0: Valami ilyen státusz, valami ezért, és akkor kész.
1: Nem, mellesleg azért nyilván van egy kis zseppénzük. Persze. Tehát akár el lehet még egy-egy fesztiválon gyorsan csapni ezt. Egy-két nap alatt
0: oda. Igen, megkaptam egyébként a hírek alatt, hogy milyen idősízi hozzászólás, hogy költsétekkel.
1: Igen, ez milyen öreg.
0: Öreg.
1: Öreg voltál, Ádám.
0: Hasznosan költsétekkel.
1: De ez tényleg.
0: Persze, piára, meg dohányárulra, meg rakedlóra.
1: Hát de most legyünk már őszintén, na, hasznosan. Okay. Fektet, jó, hogy nem mondtam neki.
0: Lehet, hogy valaki egy videókártyára vagy, nem tudom, 2x16 giga RAM-ra spóra, érted a számítógépében.
1: Jó, de az is nem hasznos. Hát abban semmi hasznos
0: nincs.
1: Nyomogatni egész nap egy hülyeséget.
0: Nyomogassátok, az is kell. Na jó, úgyhogy hajrá gyerekek, és csak ügyesen és szépen.
1: Dolgozzatok, aztán költsétek, amire akarjátok.

0: ajánlott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Eli a neve, vicces, okos.
6: Ne nézz!
5: Nem nézlek!
6: Áú, kicsit nézhetsz.
5: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
7: A Váci rendőrkapitányság nyomozói, valamint a Pesti és Nógrád vármegyei rendőrök augusztus 10-én hajnalban egy időben 5 helyszínen hajtottak végre rajtaütéseket és kutatásokat. Galga Györkön 4, Acsán 1 lakásban jelentek meg. A gyanú szerint a 35 éves Galga Györki K. Attila és társai 2025 márciusától Vácott, Verőcén, Galga Györkön és Acsán értékesítettek kristályt. A kábítószert jellemzően fél és 1 grammos adagokban 10-20 ezer forintért adták tovább, de olyan is előfordult, hogy más bűncselekményből származó tárgyakat kaptak érte cserébe. A rajtaütéskor ketten futva próbáltak elmenekülni a rendőrök elől. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. A nyomozók mind az 5 férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Ketten tagadták, egy fő beismerte a bűncselekményt, ketten nem tettek vallomást. Az ügyészség indítványozta mind az 5 férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
8: Sikeresen zárult a Nógrádcsépeki Fiatalok Egyesületének adománygyűjtése. Az egyik helyi lakos számára indítottak akciót abból a célból, hogy javítsák az életkörülményeit. A civil szervezet most azt közölte, a támogatásokból el tudták érni, hogy falubeli társuk ingatlanán kiépítették a csatlakozást a víz- és szennyvízhálózatra. A rendelkezésre álló kamrahelyiségből fürdőhelyiséget hoztak létre, vízmelegítő berendezést szereltek be, emellett kialakítottak egy mosókonyhát mosógéppel és konyhai mosogatóval. Hozzátették, számos anyagi, tárgyi és munkafelajánlás érkezett magánszemélyektől, vállalkozóktól és Nógrádcsípek önkormányzatától. A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rászoruló lakos már birtokba is vehette az új helyiségeket. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanúszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a Furbaltája bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportmája teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemet is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik.
9: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése
8: szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5000 forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstop megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjaim és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban.
2: Időjárás.
8: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
8: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.
1: Ez történt szerdán reggel.
0: Jó rádiózást mindenkinek, hello, jó reggelt!
10: Jó reggelt, szia Ádám!
0: Na, drága, nekiindulunk akkor a következő témánknak, ami nem lesz más, mint az életfű hajómodellek.
10: Hajómodellezünk, ez nagyon menő, igen, ők itt a Gere Józsiék, tudom, hogy Balassagyarmat és környékén, mert mi a triatlon kapcsán szoktunk egyeztetni, ugye ugyanazt a tavat használják.
0: Hogy akkor ki, is. Mikor, hol és különben. És igen, meg hogy ilyen klassz kis stéget is ott össze lehet tudni.
10: Annyira
0: nagyon jó egyébként. Én most láttam.
10: Én is láttam, és klassz. Őrület, nagyon menők azok a kis hajók.
0: Igen, igen, igen. Na, egy balassagyarmati csapatról beszélgetünk, egy balassagyarmati modellező egyesületről, akik általában akkor kerülnek a középpontba, vagy akkor van történés körülöttük, amikor ugye a Nyíries kupát rendezik meg, egy országos bajnokságnak egy balassagyarmati helyszíne, ugye a Balassagyarmat melletti üdülővezetben szokták ezt a Józsiék megrendezni. Ugye hol kimaradt, hol nem, Covid izé, nem tudom én, hogy voltak, akkor kavar volt, mert akkor a Nógrádi, vagy mi a Volántovon is voltak, aztán most már hetesen vannak, és különmér. És ugye most ez idén volt, és nagyon klassz volt a történet. Kint voltunk meg tudtunk forgatni, és ott a Titanic, tehát hogy élethűen megcsinált egy bácsi.
10: DiCaprio nem volt rajta.
0: Nem, de iszonyat volt, tehát nagyon jó hajók voltak, olyan, és szoktam mondani azt, hogy ezek a szeretető őrültek.
10: Ja, mert ti forgattatok
0: igen,
10: is, igen,
0: igen, igen, mert hihetetlen dolgokat csináltak, az is egy tökös sztori volt, hogy az egyik kis valami vízi buszocska, aztán az elsüllyedt, és akkor az Ipoly völgyi különleges mentők
10: búvárai
0: megtalálták és meg lehet, tehát, hogy voltak ilyen tök jó történetek benne, és most a Csipet csapat nem is olyan régen volt Orosházán, mert hogy ott rendezték meg az életmű hajómodellek világbajnokságát, tehát világverseny volt, és a Józsiék oda elmentek, úgyhogy mondta nekem is, hogy azért is nem volt, itt kérdezték a Gere Józsi fanok, akik ugye reggelente mindig várják
10: itt
0: a 3-7-et,
10: az ajtót.
0: Hogy akkor legyen már rovat, meg mondja a jóságait a Józsi, hogy akkor miért nem volt, és akkor itt voltak elcsúszások is, meg nem tudom, és akkor többek között ugye ez véget volt egy kis elpattanás, de fogunk mindjárt a Józsival beszélgetni, és kérdezzük arra, hogy akkor milyen egy ilyen verseny, érted? Mert hogy amit láttam én, nem tudom, a 60x-en voltak Balassagyarmaton, az rengeteg, ennek szerintem sok volt, sok hajó volt, nagyon jó volt, de azért mondjuk csak jobban megmozdulnak egy világversenyen.
10: Biztos vagyok benne, meg hogy ezt hogyan rendezik, hogy egy-két-három nap, vagy szűrő, vagy bejutok, vagy pontoznak.
0: Vagy vannak ilyen kemény országok, tudod, ilyen félni kell tőlük.
10: Mindig van. Ott ez mindig van mindenhol ilyen.
0: Igen, akik nagyon csinálják, akkor Józsiék, hogy végeztek, mekkora Csipet csapattal mentek, mennyire kiegyenlítődött maga mondjuk ez az egész versenyszféra, ha nézzük azt, hogy támogatások, ha nézzük azt, hogy országok közötti különbségek, meg hasonlók, úgyhogy ilyesmikről is fogom majd beszélgetni vele, úgyhogy pártal, és a Balassagyarmati Modellező Egyesület elnöke Gere Józsi a vendégünk.

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, visszatértünk, és hát igen, már mondtuk az előbb is, hogy a Gede Józsi fanok azok örülhetnek, mert hogy nem csak kora reggel lehet most hallani az ő hangját, ugye ma még Fodor Miklós volt, meg holnap is, és akkor majd aztán péntektől már megint reggel itt lesz a Józsi, de hát hozzuk őt most egy picit ebbe a kicsit későbbi idősávba is, mert hogy nem is olyan régen, egy pár nappal ezelőtt ugye a Balassagyarmati Modellező Egyesület néhány tagja elment Orosházára, és ott egy, hát egy világversenyen vettek részt, és gondoltam, hogy erről fogunk majd egy picit beszélni, meg a Józsi mondta is, hogy egyébként tényleg ott voltak, és ezért is volt itt aztán egy pici hiányzás is, és ugye ahogy mondtuk az előbb, én nagyon adtam, amikor itt az 5. Nyíresi Kupát is megrendezte ez a kis Balassagyarmati Egyesület, és hát azért úgy gondoltam, hogy van azért egy potenciál abba, hogyha ők elmennek mondjuk egy ilyen világversenyre, akkor arról beszámoljunk itt a reggelben. Úgyhogy drága Józsink, elnök urunk itt van a vonalban, csak egy picit tudunk erről beszélgetni. Szia Józsi, jó reggel.
2: Jó reggel.
1: Na, oké, akkor kezdjük is tényleg azzal, hogy akkor egy világbajnokságon voltatok?
2: Így igaz, na. Így igaz. Ez a két évente megrendezendő szokági világbajnokság, ez az életű hajóké. Két nagy osztály van, ugye a motor meghajtású, illetve a gőzhajtású, és hogy nálunk nem nagyon művelnek, megpróbáljuk honosítani magyarosan, ez pedig a vitorlások, ott is négy kategória, hát ezek a szemet gyönyörködtetők, egy gyönyörű szét történelmi, meg sportvitorlásokat képzelj el méretarányosan, amikor kergetik egymást.
1: De a jó, között. És mekkora banzáj volt, csak hogy tudják a hallgatók, hogy akkor egy VB-ről van szó, és akkor Orosháza mellett volt, hogy mekkora mezőnnyel tudtunk számolni.
2: Hát a Jopáros fürdőn volt rendezve, a Jopáros fürdő területén. Ez egy nagyon jó helyszín egyébként, mert négy pályán folyt a verseny, és hát ugye a kísérők és a családtagok jártak ezzel jó, mert hát ők a fürdőszolgáltatásaik keményen igénybe vették.
1: Hát ez egy teljesen oké, rock and roll, nagyon jó. Igen.
2: Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó volt. Sajnos ugye a háború meg a különféle helyzetek miatt csak 9 ország jelent meg.
1: 9, tehát, aha.
2: 10-valamennyi, majdnem 20 országok szoktak lenni, de 2020 előtt, mondhatjuk ezek a boldog békeévek, de ugye ma már azt hiszem, ez soha nem fog visszatérni. Tehát egy olyan gazdag ország, mint Németország is csak pár versenyzőt tudott küldeni.
1: Érdekes, hogy ez mi a trend, vagy hogy miért lehet ez, Józsi, hogy annyira már nem mozdulnak meg az emberek
2: erre? Gazdasági válság van. Tehát a franciáknak mi már kimondottan messze vagyunk.
1: Aha. Nem jönnek le.
2: Nagyon kemény csapat, nem jöttek. Nem jöttek a balti államok, Dánia, Hollandia, Nagy-Britannia, tehát valamiért Nyugat-Európában is most már az a helyzet, hogy nem két évente cserélik le az autót.
1: Aha.
2: Például a német se, és azt is meggondolja, hogy most azért gondol meg, el kell jönni egy, mert egy jó hétig tartott a rendezvény. A szállodát el kell jönni először, szállodát kell szerezni, inni kell, nevezési díj van.
3: Tehát, ilyen formán azért zsebbenyúlós mindenképp egy hosszú hét.
2: Komoly költség, így van. És hát ugye megint arról kell beszélni, hogy különféle támogatási szintek vannak a világban.
1: Aha.
2: Hát ugye beszélünk a magyar támogatási szintről. Mindig szoktam mondani, hogy a én modellező tevékenységem fő támogatója Gerini Unterweger
1: Erzsébet. Oké, így van. Mindig van egy erős asszony. Ott áttérben.
2: És egyébként ez elmondható a többi indulóról is, mert ugye az indulási jogot az úgy lehetett megszerezni, hogy a múlt évi országos bajnoksági végeredmények.
3: Aha. Tehát tulajdonképp valamiféle kvalifikáció kellett ehhez.
2: Így van. Na most én szereztem jogot, meg a két kis tanítványom.
1: Na.
2: Egyébként, na megint jellemző, megint a magyar viszonyokra,
1: igen?
2: Hogy mint rendező ország kategóriánként 5-5 versenyzőt lehetett volna indítani, és volt olyan kategória, ahol csak egy versenyző indult.
1: Tehát még itthon sem mozdít.
3: És egyébként maga a hajó modell is iszonyú pénzbe kerül?
2: Saját magadnak kell építeni, és ez elhúzódhat évekig is, majd beszélek azt erre a saját építésről, és hogy zajlik.
1: Még van egy kis időnk.
2: Nyilván most volt a Magyar Modell Szövetségnek a tisztúító közgyűlése, és ott az egyik expozívban elhangzott egy ilyen mondat, hogyha elviszed a gyerekedet modellezni, akkor már nem marad pénze drogokra.
1: Szép.
3: Igen.
1: Oké.
2: Tehát azt hiszem, ez úgy megmagyaráz mindent. Igen. No, támogatás. Tehát elmondtam, hogy nekem ki a támogatóm, a többiknek is így volt. Igazából én csak azért mentem, hogy a két kis tanítvány lásson egy ilyen nem csak magyar kupa versenyt, mert ugye itt feszes rendezés van, 3-4 bíró is van a stégen, külföldiül beszélnek ráadásul, tehát lehet gyakorolni, ha éppen angol tanulunk, ők épp angolul beszéltek. Aha. Tehát ilyen szempontból is jó, meg hát ugye az ellenfelek sem magyarok, hanem mindenki. No, ami a kategóriában már régóta trend, a kínaiak.
1: Na, no. Ők akkor itt voltak, a franciák nem jönnek el, de mondjuk a kínaiak eljönnek.
3: Vagy lehet, hogy ők
2: nem
3: itt vannak.
2: Az oroszok, ukránok csak nagyon kevesen jöttek, gyakorlatilag elenyésző, bieloruszok nem jöttek, akik szintén meghatározó nemzetek
1: nem
2: a kategóriában.
1: Wow, nem is gondoltam volna.
2: De a kínaiak azok mindig ott vannak. És, hogy támogatás. Uh-huh. Ugye a kínai állam az olimpiai sportágokon kívül támogat minden olyan sportágot, ahol kontinentális vagy világversenyt rendeznek. Tehát a modellezést is. No, de nem úgy, mint nálunk. Nálunk 100 euró volt a nevezési díj hármunknak, ezt a Magyar Modellező Szövetség átvállalta, tehát ezt nem kellett zsebből kifizetni.
1: Okay.
2: Ugye a Magyar Modellező Szövetség egy részben állami támogatásból, részben saját bevételeiből, főleg tagvédelmételekből működő ernyőszervezet. De aztán minden más fizettük.
1: Uh-huh.
2: A kínaiaknak mindent fizetett a kínai állam.
1: Tehát akkor mindent, aha.
2: Az a legjobb szállod ott a fürdő környékén.
1: Uh-huh.
2: Olyanra is volt pénz, hogy a szálloda és a főbejárat, a fürdő főbejárata kb. 300 méter van.
1: Igen.
2: Minden reggel ott várta őket egy busz, bepakolták a hajó tárulládóinkat, és elvitte őket a főbejáratig. Képzeljétek el.
1: Hát igen, ez már azért egy más
3: őrület.
2: Így van. És
1: más mozi.
2: Ami a lényeg, és azért szinte reszkedtek és ölni tudtak volna, a helyezések, a helyezettek elismerése, díjazása sem egészen olyan, mint nálunk. Ugye Magyarországon is működik a nem olimpiai sportágok elismerése, pár éve jött létre egy ilyen, azt hiszem egy miniszteri rendelet, ami felsorolja azokat a sportágokat, akik eredményességi jutalmat kapnak, azt hiszem az első hatodik helyezett világversenyeken vagy kontinentális versenyeken. Ugye ez megint a magyar modellsport lobby képtelensége, hogy a modellezés nincs benne.
1: Igen.
2: Ahogy például bevették az erőemelőket, őszintén örülünk nekik, de a modellezők itt is kimaradtak, mert ugye a magyaros a rendelkezés, mert azért vannak olyan megkötések, hogy például akkor jár csak az eredményességi jutalom,
1: igen,
2: hogyha egy világbajnokságon legalább 14 ország indul, és legalább 3 kontinensről.
1: Aha, akkor vannak
2: most
1: ilyen megkötések.
2: Most is volna eredményességi jutalom, itt a két kontinensről 9 ország ezt nem merítette.
3: Igen. Tehát valami nagyon határozott menedzsmentet kéne keresni.
2: Hát igen, most új elnökség van, nem tudom, hogy mire fogunk jutni, teljesen leserülött az elnökség, meglátjuk. Annyi történt a sporttámogatásban, és ez minden magyar sporttámogatásra igaz, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól gyakorlatilag változatlan forgálva átment a belügyminisztériumhoz, és egy államtitkár a felelősség.
1: Nyilván... Hát akkor kivártok, meglátjuk.
2: El kéne menni az államtitkárhoz bemutatkozni, hogy csókolom, mi vagyunk a modellezők. Mert egyébként 90-ig volt statisztika, nyilvántartás, gyakorlatilag a legeredményesebb magyar sportága a díjakat.
3: Ó,
2: a
3: mondjuk ezt nem gondoltam volna.
1: Én sem. Józsi, még egy percünk van, figyelj csak annyi, hogy ha már eredményességről van szó, akkor azért az, hogy hogyan szuperált a kis csipet csapat, akkor erről még beszéljünk egy zárásként.
2: Igen, technikai sport és az időjárás is befolyásolja, tehát szerencsétlen kisrác, tükörvíz volt, de mikor a szerencsétlen kisrácok jöttek, akkor ilyen orkánszerű
1: szélkezett
2: hatalom, és ez úgy nagyjából meghatározta a helyezéseket. Mi azt mondtuk, hogy ha a középmezőnyben ott vagyunk, akkor nagyon meg vagyunk elégedve magunkkal, és ez így van,
1: de jó, akkor jó,
2: a legjobb eredményet nevezzük néven is, a Körmöcsi Kíván Boldizsár érte el a ifjúsági F2 A kategóriában, ő hetedik lett. Felnőtt F4 C-be pedig nyolcadik lett. Más kategóriákban pedig mondjuk úgy, hogy a srácok a középmezőny végén.
3: Hát akkor elégedettek vagyunk.
1: Igen, ugye. Pláne úgy, hogy a kínaiak leuraltak mindent. Tehát,
2: a
1: hogy...
2: kínaiak, tehát volt olyan kategória, azt hiszem 4, ahol mind a 3 helyezett kínai állt a dobogón.
1: Hát azért nehéz egy ilyen. Ez pont olyan eszembe jutott az, amikor a váci sárkányosokkal szoktunk beszélni, és akkor mennek ilyen világkupákra, és hogy ott mondjuk a kanadaiak ellen kell így vízre szállni.
3: Minden sportnak megvan a saját maga.
1: Igen, az országa, és hogy iszonyat mennyiségű dolgokkal tudnak rendelkezni.
2: És ugye megint a háttér. Ugye igen. A modellezőnek magának kéne megépíteni a modellt, de itt látható, hogy mondjuk egy 10 éves kisgyerek olyan hajót nem épít meg, ha megszakad se.
1: Persze.
2: Mert egy évig dolgozott rajta Sankhájban a Vörös Sárkány iparművészeti stúdió hajót.
1: Igen.
2: Az biztos.
1: Az biztos.
2: De ezt lepontozzák ugye a műszaki bírók, és ugye amit látnak, szubjektív a pontozás, azt pontozzák. Tehát gyakorlatilag az én kis tanítványaim már mindjárt a műszakin 10 pontot vesztettek, mert akik építettek, azok kaptak akkor 88 pont körül 100-at lehet kapni egyébként, a kínaiak meg kaptak 10-zel többet. Igen, 97,
1: de ennek ellenére is a középmezőny az meg volt, úgyhogy gratulálj Józsi, gratulálj nektek, van, és akkor jó. Egy pár nap, és akkor nem is igen, hát holnap után akkor már reggel beszélünk, úgyhogy majd hívunk.
2: Rendben.
1: Szia, minden jót!
3: Minden jót!
1: Szia. Na, ilyen ez, kedves hallgatók! Úgyhogy akartam, hogy erről beszéljünk, ugye, mert nem csak évente egyszer van egy nyíreskupa, hanem azért ők próbálkoznak országos vagy éppen világbajnokságon is. Úgyhogy innen is gratula mindenkinek!

0: Ez történt szerdán reggel.
1: Gere Józseffel beszélgettünk az előzőekben, aki most, mint a Balassagyarmati Modellező Egyesület elnökeként itt volt, és beszélgethettünk vele. Hát nem egy egyszerű sztori ez sem.
2: Ugye? Hát abszolút nem. Tehát mennyi minden szól a támogatásról, a pénzről, és egyéb ilyen dolgokról is.
1: Meg a látásmódról is. Hogyha mondjuk ezt országosan veszed, nem? Vagy nemzeti Made szinten
2: China?
1: Veszed.
2: China-ra gondolva?
1: Nem azt mondom,
2: például,
1: hogy olyanok legyünk, mint a kínaiak, Isten ments. Csak az, hogy a tudják a hallgatóink is azt, hogy mi nagyon imádjuk a Norbival azokat a sportokat itt a reggelben, ami nem a foci, meg nem a vízi, vagy nem tudom én mi, tudod, hanem az, hogy
2: én is csatlakozom ehhez a táborhoz.
1: A dunakeszi kengurúk, ugye, amikor beszélgettünk a kriketről, sokszor elmondtam már, beszélgettünk a szentendrei baseballosokkal, beszélgettünk az említett dunai sárkányokkal folyamatosan, és ugye, hogy egy picit úgy képbe kerüljenek ezek a dolgok, nem beszélem mondjuk itt akár mondjuk Edináékat is, hogyha mondjuk itt veszük azt, hogy Uram Kristófék meg Benedekik mit csinálnak.
2: Óriási.
1: Most gyakorlatilag a kis
2: és az még ugye népszerű sport, de ők még beleférnek.
1: Igen, tehát remélem, hogy a terveink szerint már fogunk beszélgetni egy pár napon belül Kerék Judittal, mert hogy ugye most megint voltak a Bottyék múlt héten ott Pécs mellett egy rally versenyt.
2: Ő is nagyon hasít.
1: És a gyerek
2: most
1: megint nagyon jó volt, és hogy ezekkel akarok én inkább foglalkozni, mint sem azzal, hogy most akkor a Megye 3-ban nem tudom én, Kazár, meg Izé, meg hogy most ki a vezetőedző, vagy ki nem, érted?
2: Én abszolút értem.
1: És erre egyébként pont azért mondom ezt, hogy szemlélet, meg ilyenek, mert ugye pont a Józsi elmondta azt szerintem, hogy hogyan lehetne bizonyos, nem tudom, és sportágokhoz viszonyulni, vagy valahogy.
2: Igen,
1: a piciket
2: de azért
1: is felkarolni.
2: Figyelj, ez mindig benne van, ez, amit én mondtam is neki, hogy valami olyan valaki kell az élére, aki egy kicsit tolja magát. Igen. És igen, aki képviseli akár a sportminiszter, vagy államtitkár, vagy teljesen mindegy, az illetékes szerve kell. Így van. Tehát, hogy ott tolja magát, és szeretnék, mi itt vagyunk, mi ezt és ezt csináltuk, ennyit letettünk már az asztalra, igen, szeretnénk ilyen-olyan támogatásokat hozzá, tehát ez szerintem csak így működhet amúgy. Ami tudom, hogy pont a jó apám lévén tudom, hogy ő se egy ilyen arc, ő is sokkal több dologra
1: igen, kell ez egy
2: volna,
1: habitus, hogy akkor ez itt, hogy én se vagyok az a nyomulós. Tehát,
2: igen,
1: hogy
2: na, lássuk be, ehhez igen, kell egyfajta nyomulás.
1: Tehát, hogy menni kell, és akkor, hogy mondjam, pofátlanul izé, tehát, hogy azt, hogy az ember, nem tudom én, valamit kér, tudod.
2: Igen,
1: akkor
2: az annyira visszás vagy béna tud lenni.
1: Tehát mehettem volna én is, nem tudom én, a vállalkozókhoz kérni mondjuk pénzt arra, hogy szervezünk valami koncertet, de hát, hogy így
2: igen, megáll valahogy. Én megértem, mert én is pont ilyen
1: vagyok. Én nem vagyok ilyen. Ami lehet, hogy jó, lehet, hogy nem, ugye ez nyilván szituáció dönti el, de zárva itt a sorokat Gere Józsi által, ugye meglátjuk, hogy akkor most a szövetségnek az új vezetősége az mennyire fog tudni nyomulni, és akkor hát, ha nem csak a kínaiak fognak itt nyomulni.
2: Viszont
1: most már,
2: emellett, vagy ezzel szemben, jók nagyon voltunk. Jók voltak.
1: Így van, ennyi.

0: tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Áó, kicsit nézed.
7: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
9: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
10: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
11: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
12: Kosdon a napokban egy régen használt kutat sikerült kitisztítani, így egy újabb vízvevő helyet tudnak használni a lakosok, számolt be a munkálatokról a polgármester. Kurdi Ferenc elmondta, a kút vize nem ivóvíz, tehát a kosdiak még véletlenül se igyák, ugyanakkor locsolásra alkalmas, azonban mértékletességre hívta fel a figyelmet a község vezetője. Hangsúlyozta, bárki vihet belőle vizet, de arra kér mindenkit, hogy lehetőleg valóban mentésre használja. Egy rossz állapotú gyümölcsösre, egy kiszáradás szélén álló fára, vagy akár a környék szomjas vadállatainak itatására. Hozzátette, most nem az a cél, hogy ebből legyen szebb a gyep, vagy zöldebb a tujasor, hanem hogy ami még menthető, azt megpróbálják átsegíteni ezen az elképesztő száraz időszakon.
13: Ismét felvehető lesz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény utánjáró pénzbeli támogatás, hívja fel a figyelmet Széchenyi önkormányzata. A támogatás az eddigi természetbeni ellátási forma helyett ismét pénzbeli formában kerül kifizetésre a jogosult személyek részére. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok, akiknek a kedvezményük augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összege változatlanul 6000 forint gyermekenként, míg a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6500 forint. A pénzbeli támogatás átvehető a Széchenyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében holnap reggel 9 és délután 4, kedden reggel 9 és 12 óra között. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanúszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a Futballtája bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportpálya teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemet is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közölte, a
12: a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. A bulgáriai Burgas lesz a 71. Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája, jelentette be az Európai Műsorsugárzók Uniója és a Bolgár Nemzeti Televízió. A Fekete-tenger partján található város 2023-ban átadott sport és szórakoztató központjában a tervek szerint 2027. május 11-én és 13-án tartják az elődöntőket, majd 15-én a döntőt. Bulgária a fesztivál történetében először azután kapott lehetőséget az esemény megrendezésére, hogy az idei Bécsben rendezett Eurovíziós Dalfesztivált a balkáni ország énekesnője Darina Csotova nyerte meg.
2: Időjárás.
12: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
3: Közlekedés.
12: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Hát mi van a csörögi közösségi napokkal, kedves hallgatók? Hát oké, lelőttük hát, a poént, hogy lesz, de nem most, hanem majd októberben.
2: Te lőtted le a poént,
1: én lelőttem a poént, igen, mert hogy azért itt, hát igen, elmondtam, hogy nem lesz, de azért az, hogy ennek a háttérében mi van, ugye azt pedig azért nem fejtettük ki. Igen, jött egy közlemény, amiben egyébként infrastruktúrális döntés, pályázati történetek is vannak, energiavásárgal, árammal kapcsolatos döntések is vannak, és ugye azt mondtuk, hogy azért itt, hiába, hogy ez a döntés, ez összetettebb a polgármester úr részéről, de azért én nekem mondom, ez például előjött a közösségi oldalon, hogy akkor ilyen, azért mert, hogy áram, hogy akkor arrébb tesszük egy picit, hogy akkor ezzel is mondjuk közösbe bemegyünk és segítünk, ha már augusztus. Mert ki tudja még, hogy milyen napok előtt állunk, érted? Tehát, hogy itt megint lesz egy...
2: Pláne ez az augusztus 20-ai szerintem egy nagyot fog menni.
1: Meg minden. Igen.
2: Mármint hőmérsékletben is, illetve rendezvények számában is.
1: Úgyhogy ezt bevállalták a csörögiek, pontosabban bevállalta ugye a vezetés, úgyhogy Szorcsik József polgármester itt van, akivel tudunk egy picit beszélgetni, hogy akkor ez a történet, ez hogyan is tevődött össze, milyen döntések születtek, és ezek mögött milyen folyamatok álltak. Úgyhogy Józsi itt van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, titeket is, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt.
1: Na, hát akkor nézzük, mert hogy itt sok mindenről beszéltél, meg sok minden van az egész mögött, ugye ezt mondtuk a hallgatóknak is, hogy most már évről évre nekünk azért nagyon sok fontos olyan eseményünk van, amit szoktunk a programajánlós péntekükben ajánlni, itt a Pataki Pampuska Fesztiváltól kezdve, például ugye a csörögi közösségi napokat is, meg ugye a Csöröge Fánk Fesztivált
2: is. Pampuska Fánk,
1: minden.
2: Csak kajáljunk is hozzá.
1: Igen, és akkor most ez nincsen, na mi a háttere ennek, mert hogy itt azért energiaválságról is beszéltél, infrastruktúrai, hogy mondjam, még kész, nem készségek vannak, úgyhogy akkor milyenek a előzménye, Józsi?
3: Hát az előzménye az, hogy senkinek nem volt kedve ebbe a melegbe dolgozni.
2: Ennyire egyszerű. Jó, így, meg is érkeztünk.
1: Kész, oké.
3: Okay. Akkoré kellett valamit találni, és találtunk.
1: Jó. Egyébként adom.
2: Kívánjuk mindenkinek, egyébként akkor legyen adom. Ennyire egy
1: tehát, hogy meg kell azért ezt gondolni, akár önkormányzati szinten is, érted, hogyha akartak egy kis bevételt, bármit is, hogy ki fog-e, milyen idő lesz, és ki fog-e a nép menni mondjuk 20-ai hétvégén, amikor 45 fok lesz, ugye?
3: Igen.
1: És akkor ezt most dolgozni feleslegesen, vagy idézőjelben nem annyira nagy látogatottságért, azért most már ezt is mérlegelni kell, és ezért nem olyan egyszerű egy ilyen rendezvényszervezés már. Oké, zárója bezárva. Na!
3: Igen, tehát az a lényeg, hogy egy ilyen rendezvény ugye nagyon sok az előkészület. Na most, hogy ez az extra időjárás van. Ugye vagy 42 fok, vagy vihar, amellett még ugye az áram, hát most fogyasztás, vagy hát az áramkrízis, meg még vízkorlátozás is. És az emberek ugye kétel van a kérdőjelekkel.
1: Igen.
3: Ez már egy nyomó sok. A 20-ai hétvége amúgy is meg van nyomva annyi rendeződjel, hogy az nem igaz.
1: Igen.
3: Na, most még emellett, ugye a színpadunk, egy gyönyörű színpad, valószínűleg még nem is lesz teljesen kész. Meg lehet feszülni, meg lehet tartani az átadót, de ilyen körülmények között az is azt sugallta, hogy nem az igazi.
1: Uh-huh.
3: Plusz, még ugye, hát most a jelen pillanatban olyan helyzet van az országban, hogy az önkormányzatokat érintő pályázati források ugye blokkolva vannak, és csak szeptemberben szabadulnak fel.
1: Aha.
3: Na most egy mi büszkék vagyunk, mert minden egyes nagyobb rendezvényünket pályázati forrásból oldottuk meg, ezt szerveztük meg.
1: Uh-huh.
3: Tehát nem a adófizetőink pénzét puffogtatjuk el ilyenkor, hanem a célzott pályázati forrásokat, és ugye ezek mindig hosszú távon el is nyerjük.
1: Uh-huh.
3: Na most ugye meg is tudtuk volna előgezni, mert hála Istennek jól állunk.
1: Aha.
3: De most ezek mellett az időjárás, az energiakrízis, a színpad, és még előrögézzük is meg a pénzt, hát akkor gondoltunk egyet, hogy akkor októberben, akkor lemennek a születi bálok itt a környéken, és kellemes, az az igazi jó, most nem úgyis jó októberek vannak, ez a napsütötte, kellemes 15-20 fokos október 9-10-ére toljuk el, a fellépőkkel egyeztettünk, mindenkinek megfelelt.
2: Óriási.
3: És kész lesz. És akkor még húzzunk belőle valamit, hogy még jobban kijöjjünk a dologból. Ugye lett volna egy plusz eleme ennek a közösségi napnak.
1: Igen.
3: A színpad átadóját Isten a király rockoperával adtuk volna el.
1: Mondjuk azért az adta volna valóban, ezt jól kitaláltátok azért.
3: Igen,
1: az,
3: igen.
1: Az kell, hát a
3: és azért lett volna egy pár ismerős art,
1: igen.
3: Feltűnt volna a színpadon, és a nézők között is, aki például a leges-leges ősbemutatón szerepelt a Isten a király.
1: Wow.
3: Igen.
2: De én nagy Isten a király rajongó vagyok amúgy is.
3: Én is egyébként. És az a lényeg, hogy ezt el tudjuk tenni jövőre. Jövőre is ez augusztus 20-a.
1: Igen.
3: Mindenkinek jó lesz. és akkor ez a pénzösszeg, ami önerőt jelentett volna az önkormányzat számára, ez is ugye felszabadul.
1: Ja, akkor ezt gyakorlatilag ti finanszíroztátok volna ezt a kor...
3: Csak ezt az előadást.
1: Ezt az előadást. Oké, tiszta.
2: Addig be lehet fektetni.
3: A forrás nem érinti, mert most találtuk ki a színpad átadóra a 20-át, mivel tudnánk átadni a legjobban, augusztus 20-án István a királya.
1: Persze.
3: Na, de ez átad jövőre, és a pénz végig itt marad. De most, hogy még jobban jöjjünk ki ebből a dologból, ebből a uborka szezon végéből, ebből az energia krízisből, akkor kanyarba előzzünk, a pénzből aszfaltozzuk le az orvosi rendelő előtti útszakaszt és járdát és parkolót.
1: Hát de ennyi, gyerekek! De most komolyan mondom, kész!
3: Ennyi. Nem egy hatalmas összeg, de arra pont elég, hogy ne porba sárba menjenek az autók a rendelőbe, meg egy normális járdán menjen el, amik a patikába, meg a orvoshoz.
1: Teljesen tiszta.
3: Ennyi. Okay. Ennyi. Embereknek jó, és kész.
1: Kész.
3: És októberben pedig teljesen lehűlt állapotban, kinyaralt állapotban mindenki tud közösségi napozni csörödben.
2: Yeah. És ha szükség lesz az orvosra, akkor aszfaltozott úton lehet eljutni hozzá.
1: Igen.
3: Na, jó. Erre az emberek is azt mondják, hogy valami jót hoztunk ki belőle.
1: De nekem az, hogy tényleg azért itt van egy ilyen felelős gondolkodás is, mert hogy tudod, azért itt láttam az évek alatti tudósításokból, hogy így tudod, hogy elkészül, és akkor még ez, de át kell már adnunk, mert és akkor már elmasztom, hogy patyomkint marak.
2: Még két léc azért hiányzik, de jó lesz.
1: Patyomkint falakat rakunk, de hogy te megfeszíted, és még izé, és még ott lóg egy kábel, nem tudom, de adjuk át.
3: A falat erre,
2: igen, masnit kötünk
1: tehát
2: rá.
1: Tehát adjuk át, és akkor tehát hogy szerintem egy ilyen megfontolás abszolút teljesen jó és jó történet. Úgyhogy Józsi, jó
2: meg
1: van.
2: A hozzáállás, nagyon jó, nekem nagyon tetszik.
1: Nekem is nagyon jó, mert akkor végre tudunk egyébként ilyen programjáros péntekbe betenni egyébként a csörögi közösségi napokat majd októberre, tehát hogy így tudjuk,
2: akkor viszont valószínű írdatlan tömeg lesz.
1: Leperegez a szezon, és akkor tudunk azért foglalkozni Józsiékkal még a szezonon túl is, hogyha lehet ezt itt mondani. Úgyhogy ez tök jó. Jó van, polgármester úr.
3: Még annyit megjegyeznék, bocs, a rendezvény szervezővel, amikor egyeztettünk, ugye felvetettem ezt az októbert, azt mondta, hogy végül is nagyon jó, és másnap fölhívott azt, hogy te, ez olyan jó ötlet, hogy figyeljen meg, nehogy átérjünk erre állandóra.
1: Uh-huh. Én ezt gondolom. Hogy jönni, október. Hogy október lesz.
2: Én abszolút ezt gondolom.
1: Igen, majd meglátjuk, benne van a pakliban.
3: Meglátjuk.
1: Ezt majd ti látjátok. Meg jó. Oké. Okay. Józsi, legjobbakat, köszönjük, hogy itt voltál velünk.
3: Kellemes nyarat.
1: Szia, minden jót. Na, itt kell ezt.
2: Óriási.
1: És összecsatolod az egészet, és megvan a pénz, akkor az most tízé, akkor utal.
2: Október 15 lesz az új augusztus 20. Na, tessék.
1: Azt mondod?
2: Hát most náluk biztos, csörögön fix.
1: Igen. Bár, igen.
2: Na mi bár?
1: Nem, csak azt mondom, hogy azért mégis, igen, tehát ugye itt abszolút megértem a döntést, de én most már úgy érzem az elmúlt években, hogy ez annyira méltatlannak lettek ezek az augusztus 20-ák már.
2: Kicsit tehát, túlmentek, hogy, tehát hogy nem erre gondolsz?
1: Nem, tehát ugye én azt, hogy nincsen tűzijáték, vagy hogy érted, tehát hogy már semmilyen településen nem lehet tűzijátékot látni 20-ák, mert hogy végre egy, én mindig ezen vagyok, egy rohadt ünnepünk van, ami nem szomorú. Ez. Érted?
2: Eddig nem volt az. De már egy ideje azért az, mert ilyen kínszenvedés, mert látom, hogy mindenkinek a fejét veszik, ha valaki tűzijátékot akar.
1: Igen.
2: Fejét veszik, ha nem akar.
1: Mindent. Azért mondom, az egyetlen olyan ünnepünk van, ahol tényleg, nem azt mondom, hogy a főváros olyan gigabrutálizé elkölcsön 6 milliárdot tűzijátékra, de gyerekek, az állam alapítás ünnepe az egyetlen olyan ünnepünk van az évben, amikor az így boldog, mert ezt sokszor mondjuk a Norbival is, 56
2: jó.
1: Levertek a 15-én márciusban is, tehát hogy mi ünnepeljük meg a nem tudom, Mohács, meg a Muhi, meg nem tudom, 100. évforduló, mert ott is megvertek, meg meghalt a királya, a pata, most ezeket ünnepled.
2: De így valóban ne haragudjon senki.
1: Van? Érted, mi van még itt, amit szoktunk most, a Nemzeti Összetartozás napja, tök szomorú ünnep, az is, tehát hogy itt minden novembernél, tehát hogy minden, érted, hogy így mind izé, és nem.
2: Ki kéne tűzni boldogságnapokat Magyarországon. Valamit ki kell találni.
1: Legalább egy az év, egy van, egy boldogságnap.
2: De nem, de az István
1: a király. És az legyen az, hogy akkor dörrenjen meg. Hát én mondtam azt, hogy én 3 napos fesztivált csinálnák Civitas Fortissimára. Hát ne üskedjél már. Tehát az, hogy te meg én most itt a magyarul vezetetek egy rádió műsort, az a miénknek köszönhető. Hát itt 3 napos fesztiválnak kéne lennie szerintem. Én ezt csinálnám, érted? És akkor ezért nem tudom én mi.
2: Nagyon jó.
1: Ezt is. Hát nézd meg a függetlenség napját Amerikában.
2: Ó, hát ott az őrület van teljes ott is.
1: Na mindegy, érdekesek ezek azok a napok. De a csörögiek és Józsiék döntését abszolút elfogadom, teljesen mert jó. Amik összeálltak, tényezők azokból, ez lett a legjobb.
2: Én mondjuk ettől függetlenül augusztus 20-án minden egyes esetben az István a király.
1: Hát, oké.
2: Okay. Reggelről, korán még én
1: betoljuk,
2: áthallgattam.
1: Betoljuk reggel.
2: Jó.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk újra, és hát nem lesz csörögi közösségi napok, ez kiderült és eldőlt, és erről beszélgettünk az előbb Szócsik Józsival.
2: Mármint lesz,
1: nem
2: csak
1: lesz.
2: Más időpontban.
1: Igen, most nem lesz, köszönöm szépen. Igen. Csak más időpontban, úgyhogy, de maga az egész hogy sztori, érted, az így szerintem így jó.
2: Abszolút, nem? Abszolút.
1: Én adom lehet, a Józsinak
2: figyelj, most,
1: a dolgait.
2: Ha egy nagyon vicces akarok lenni, lehet, hogy valami más programot kitalált magának. Jobb lenne a hétvégén, ha ezt meg ezt csinálnánk családilag. És nem, tehát a viccet félretéve, de ő is fél viccesen, ahogy mondta, hogy nem volt kedvük ebben a marhanagy melegben dolgozni, és ami teljesen megérthető.
1: Szerintem ugye ez egy ilyen freudi elszólás volt a Józsi részéről. Nem tudom, hogy a hallgatók erről, hogy vélekednek, mert hogy szerintem biztos lehetsz benne, hogy így meg, szóba kerülhetett az, hogy meg ebben a melegben, így. Ott építem a izét, minden meg fogunk dögleni. Tehát ez az első gondolat, hogyha egy ilyen rendezvény van. És szerintem azért ez messzebbre visz, mert hogyha ekkora szívások lesznek itt a kárnikulákkal a következő években, akkor szerintem echte át kell valahogy gondolni, és akár menedzselni
2: a
1: helyi
2: az
1: szinten
2: egész,
1: a fesztivál szezont, mert hogy hiába, de nem lesz az embereknek kedve kijönni a 40 fokba, vagy az egészet este 5, nem tudom én, 9-kor fogod elkezdeni, mert délután 4-kor senki nem
2: de
1: fog még
2: nyilván
1: menni.
2: Nem téma, nem lesz így.
1: De lehet, hogy muszáj lesz, tehát hogy valahogy vagy pedig őszre átrakod. Amikor már nincs annyira dögmeleg. Tehát, hogy én beszélgettünk erről mi sokszor, akár itt rádión belül is, meg itt Norbival is egyébként még múlt itt, és szóba jött itt a energiaválsággal kapcsolatban is, hogy itt most ez azért így megmutatta azt, hogy itt oké, ezt itt nagyjából épp, hogy túléltük, mert hogy itt mentek a riogatások, hogy hát ügyel le fog állni Paks, aztán most mégsem, nem tudom, mindenki betojt, de akkor most ott vagyunk, hogy kezdjük el akkor ezt az egészet valahogy úgy rendbetenni fejben, és nagyon emlékszem el egyébként, ezt mindig vissza szoktam hozni, hogy egyedül, ugye kerékpáros kérdésekben mindig a Golyán Szili az, akivel mi szoktunk beszélgetni, akár elütöttek valakit, stb. Meg hogy a Crest, hogy legyen biciklis, és ő volt az emlékszemben, aki talán egyedüli vállalkozóként például reagált a 40 fokra, mert ő este nyitott ki. Tehát ő fogta reggel korán, aztán nem is tudom, hogy volt, hogy akkor 7-től nem tudom, hogy 10-ig nyitva volt, bezárt, és valahol 6 óra környék, nem tudom, hogy este nyitotta ki a boltot. Tehát, hogy ő volt az egyetlen olyan ember szerintem annó, aki reagált arra, hogy itt ez a hőmérséket történt, ez így most megváltozott, és nekem valahogy, mint vállalkozóként erre reagálnom kell. Uh-huh. Én csak erre gondolok, hogy lehet, hogy már ebben kell gondolkozni.
2: Biztos, hogy kell változtassunk.
1: Az ilyen kis vagy helyi közösséges rendezvényes szervezésben, mert egyszerűen lehet, hogy nem, tehát az embereknek nem lesz kedvük majd kimenni 41 fokban értel augusztus 20-án, bárhova is.
2: Hát kedvesen, meg nyilván még ki se lépett a házból, már leszakadt róla
1: igen,
2: a víz.
1: Tehát igen, hogy én erre gondolok, hogy egy stratégiai...
2: Hogy reformálni az egészet.
1: Tehát rákészülni dolgokra, mert hogy...
2: Igen.
1: Öntözzed a teret, érted, hogy ne legyen, hogy párakapuk tömkelegét tegyen bele, vagy hogy...
2: A kút vízből. Vagy nem, igen. Értem, és ez teljesen jogos is. Meg biztos vagyok benne, hogy ezzel úgy... Szerintem ez az idei év, ez most egy erős tanító lesz a jövő évre, vagy a jövő nyárra, vagy a jövő parti szezonra. Mert nem tudom, ugye
1: ez
2: Sziget Fesztiválon is szerintem kiderül majd a végén, hogy mennyit buktak, vagy mennyivel többen lettek sokkal rosszabbul, vagy nem tudom mennyi igen. dolga volt, tehát hogy többe a mínusz vagy plusz. És ez biztos, hogy helyi szinten, város szinten, falu szinten mindát kell, felül kell bírálni valahol.
1: Persze, mert azért kvázi kisbüdzsékről van szó, amik egyébként nagy büdzsék, tehát egy ilyen történet, ha nincs mögöttem mondjuk pályázati keret, és így mit válaszol, miért? Nem egy egyszerű sztori, úgyhogy ahogy mondtuk az előbb is, abszolút megértem, és én adom azt, amit a Józsiék döntöttek, úgyhogy lesz jó út, az a lényeg, vagy mi? Járda!
2: Az orvosi rendelő,
1: járda,
2: vezető
1: meg
2: út,
1: a gyógyszert
2: nem lesz poros.
1: Meg lesz csinálva, és akkor jövőre István a király, kész, ennyi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idén nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon. Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: A Váci rendőrkapitányság nyomozói, valamint a Pesti és Nógrád vármegyei rendőrök augusztus 10-én hajnalban egy időben 5 helyszínen hajtottak végre rajtaütéseket és kutatásokat. Galga Györkön 4, Acsán 1 lakásban jelentek meg. A gyanú szerint a 35 éves Galga Györki K. Attila és társai 2025 márciusától Vácott, Verőcén, Galga Györkön és Acsán értékesítettek kristályt. A kábítószert jellemzően fél és 1 grammos adagokban 10-20 ezer forintért adták tovább, de olyan is előfordult, hogy más bűncselekményből származó tárgyakat kaptak érte cserébe. A rajtaütéskor ketten futva próbáltak elmenekülni a rendőrök elől. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. A nyomozók mind az 5 férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Ketten tagadták, egy fő beismerte a bűncselekményt, ketten nem tettek vallomást. Az ügyészség indítványozta mind az 5 férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
6: Sikeresen zárult a Nógrád Csípeki Fiatalok Egyesületének adománygyűjtése. Az egyik helyi lakos számára indítottak akciót abból a célból, hogy javítsák az életkörülményeit. A civil szervezet most azt közölte, a támogatásokból el tudták érni, hogy falubeli társuk ingatlanán kiépítették a csatlakozást a víz- és szennyvíz hálózatra. A rendelkezésre álló kamrahelyiségből fürdőhelyiséget hoztak létre, vízmelegítő berendezést szereltek be, emellett kialakítottak egy mosókonyhát mosógéppel és konyhai mosogatóval. Hozzátették, számos anyagi, tárgyi és munkafelajánlás érkezett magánszemélyektől, vállalkozóktól és Nógrád Csípek önkormányzatától. A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rászoruló lakos már birtokba is vehette az új helyiségeket. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanúszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a Furbaltája bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportmája teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemetét is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik.
7: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott. A kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjai és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban.
8: Időjárás.
9: Időjárás.
6: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
9: Közlekedés.
6: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
10: Ez a reggeli ritmus.

0: történt csütörtökön reggel.
1: Szevasztok, kedvesek, itt vagyunk!
2: Jó reggel!
1: Egy szusztanás követően a témánk az most Balassa gyarmati, mert hogy számít a város önkormányzata rátok Balassa gyarmatiakra abban, hogy egy lakossági kérdőjévet töltsetek ki Balassa gyarmat turizmusáról. Nagyjából egy 5-8 perces történet, amit én szintén már kitöltöttem, ezért nagyjából derengenek a, dolgok, úgyhogy ma... Nem!
2: Képzeld el, hogy még nem. Én őszinte leszek, hogy én tegnapi nap futottam vele össze, most nem volt annyi időm ilyen közösségi médiázni, de tegnapi napon futottam össze azzal, hogy ez van. Ígérem, okay. Ki fogom tölteni.
1: Igen, nem mondom, hogy tökéletes lett, mert hogy ilyen technikai...
2: észrevételeid lesznek?
1: Vannak, igen, mert ugye szerintem a 9. kérdés volt az, amikor ugye 1-től 5-ig kellett értékelni, és akkor a 6-nál az oszlop 2-t is be lehetett tenni válaszként. Tehát, hogy igen,
2: és
1: illetve...
2: És vajon mit válaszolsz?
1: Nem tudom, illetve ami volt még, hogy talán a második ebben a kérdőívben az az volt, hogy a város történelmi öröksége például Civitas Fortissima vármegyeháza. És ez a kérdés.
2: Ja,
1: vagy tehát, hogy...
2: itt értékelned kell-e.
1: De mit? Tehát, hogy a város történelmi öröksége. Például Civitas Fortissima...
2: Hát értékeld a város történelmi örökségét.
1: Tehát nincs vége a mondatnak. A Balassagyarmat egyik meghatározó értéke a palosz kulturális örökség. 1-től 5-ig. A város történelmi öröksége...
2: Most... Értékeld a Civitas Fortissima... teret, soha nem a vármegyeházát.
1: Ez csak az én saját, hogy mondjam, véleményem, meg ízlésem.
2: Valóban lehetne értelmezhetőbb.
1: Hogy én ezt soha nem szerettem ezeket, hogy 1-től 5-ig értékeljük az állítást. Tehát, hogy Balassagyarmat egyik meghatározó értéke a palóc kulturális örökség. Most az igen vagy nem? Tehát, hogy most 1-től 5-ig értékelt. 1-es egyáltalán nem értek egyet, 5-ös teljes mértékben. És a köztes lévő az mit?
2: Hát mondjuk, hogy igen, hogy a város történelmi örökségével egyetértek-e vagy sem.
1: És akkor 1-től 5-ig.
2: Ez milyen? Igen. Van igazad,
1: tehát,
2: teljesen.
1: Hogy én egy picit ezt variáltam volna, viszont egyébként rendben van az egész, és jók a kérdések, ugye ezen túlmenő, meg nyilván ki lehet sakkozni azt, hogyha egy picit valakinek elmertő. Viszont fontos ez, mert hogy készül egy turisztikai koncepció, amely elvileg őszkörnyékén ki fog pattanni volt, és ebben nagyon-nagyon várják a lakosoknak a véleményét, hogy gyakorlatilag a város merre fele menjen el, hogyha a turizmusról beszélünk. Szerintem ez egy baromira nehéz kérdés.
2: Tehát valami pályázati pénzek lesznek esetleg,
1: nem,
2: ami majd felszabadítva?
1: Eleve azt, hogy tehát a Balassagyarmat nagyjából lője be azt, hogy én, hogyha arról van szó, hogy Balassagyarmati is turizmus, merre vagyok? Tehát határozna meg a város ezt, hogy mi az, hogy Balassagyarmati turizmus? Mi az, hogy Balassagyarmati turizmus, Nóri?
2: Hát itt ez most elég halovány, legyen az bármi is a Balassagyarmati turizmus.
1: De mire gondolhatsz ebben?
2: Hogy...
1: Te Dunakeszin most hallgatnak minket, és egy család fogja magát, és mit csináltok holnap?
2: Van-e olyan vonzó erő?
1: Eljövök Balassagyarmatra, és eltöltök itt egy napot.
2: Hogy van-e olyan vonzó erő Balassagyarmaton, amivel megfoghatsz bármilyen cél, turizmus, vagy turista közönséget, közösséget, életkort, bármit? Én ezt gondolnám. Igen. Tehát, hogy van-e akár a múzeum miatt, akár a most a Nyíriest is beleveszem, vagy nem tudom én, nem ez lenne, hogy mi az, amivel
1: ugye,
2: tudjuk.
1: Ugye? Tehát, hogy nem egyszerű a történet.
2: Nem, tényleg nem.
1: És ugye egyébként láttam a kommenteket is, ott is szintén egyébként így megoszlik az, hogy ki mit gondol erről az egészről, mert hogy itt a régi motorversenyektől kezdve a muzsikus táboron keresztül a fiataloknak való diszkón, meg a szabadtéri színpad kihasználásán, hogy akkor bulik legalább havonta egyszer-kétszer megfizethető belépővel, tehát hogy ez is, hogy mi az, hogy megfizethető belépő, amikor nem tudom én hány millió forint volt,
2: én mondjuk
1: csak
2: ezt
1: mondjuk a
2: megfizethető,
1: koncert.
2: Megfizethető belépőt én ezt el is engedném.
1: Meg mit ad mondjuk a gyarmati turizmushoz az, hogyha havonta egy-két koncert van, ad-e hozzá valamit, mert hogy nekünk mondjuk kell egy huligánzt megrendeznünk, hogyha mondjuk azt megcsinálja a szűgy. Érted? és akkor kimegyek, és akkor miben lesz több Balassagyarmat, hogyha évente nem tudom én ilyen koncerteket így bevállal.
2: Értem, de ha ilyen, figyeljedem, viszont ha ilyen elven megyünk, akkor meg minek nekünk egy wellness szálló, mert van környezetünkben is. Tehát, hogy én ezzel nem értek egyet, hogy kellene nekünk egy hooligans koncertet, vagy valami népszerű koncertet, vagy nem feltétlen népszerű.
1: Én szerintem az
2: szerintem
1: a kérdés...
2: lenne rá szükség.
1: Figyelj, menjék ki szűjtbe. Tehát, hogy mivel lesz több Balassagyarmat, hogyha elkölt, nem tudom én, 5 millió forintot a mi pénzünkből egy hooligans koncert.
2: De akkor mondd meg, hogy mire, tehát ebbe viszont nem lehet konszenzusra jutni.
1: Hát
2: tehát ezzel a hozzáállással nem tudunk. Tehát
1: azért nehéz ez, hogy merre, meg azért is néztem a kommenteket is, érted, hogy arról beszélünk, hogy az turizmus, hogyha most itt minden hónapban van két koncert a Palócligetben?
2: Uh-huh. Ja, hogy már ebből ez lenne a kérdés, hogy az számít-e a turizmus?
1: Tehát le fog jönni a Dunakeszi család azért Balassagyarmatra, mert hooligans koncert van? A nagy szart.
2: Igen, de én erre meg azt mondom, hogy jó, de az meg már nem turizmus, arra viszont jó lenne, hogy mondjuk Balassagyarmat népe, vagy akár a Szügyi is bejöjjön Balassagyarmatra egy ilyen vagy egy olyan koncertért. Arra viszont az jó lehet, ha az turizmusnak számít, fogalmam nincs egyébként.
1: Az megint egy másik kérdés, igen, viszont ugye az is, és akkor ezt megfordítom, minek költse el Balassagyarmat ezt a pénzt a Balassagyarmatiakra, lehet, hogy a fele nem is szereti a hooliganst, hogyha aki szereti a hooliganst, fél gyarmat kint volt Szügybe, megnézte Szügybe.
2: Hát értem, de azért, mert mondjuk az infrastruktúra, vagy a kiszolgáló személyzet keres rajta, vagy nem tudom én esetleg a jegybevételekből nem tudom fogalmam
1: biztos,
2: nincs,
1: hogy... Biztos, hogy plusztos a rendezvény, tehát hogyha ugye Well Hello-t is nézel, nem tudom én, hol 10 millió forintokkal kellett beszállni a városnak. Milliós történetekről van szó. Tehát azért mondom, hogy egy motorverseny, tehát nagyon nehéz ezt szerintem belőni, de ezért is gondolom, hogy próbál bulatolozni a város is, szerintem, hogy akkor ki mit gondol erről?
2: Igen, csak szerintem sok lesz a csücskös vélemény. Nem tudom, hogy abból lehet-e építő.
1: Lehet.
2: Tehát én akkor ezúton kérjünk már arra az embereket, aki ezt kitölti, akkor ne düböl töltse. Tehát próbáljunk meg legalább egy kicsit építőek lenni.
1: Oké, de megint beletrolkodok, hogy
2: na, trolkodj.
1: Oké, erősítsük a Nyírjást. És megint az a kérdésem, mondjuk, hogy Dunakesziről csak azért eljönnek a hétvégére ide Nyíresben, mert?
2: És szerintem simán. Na, én a Nyíresre azt mondom.
1: És miért?
2: Azért, mert hogyha lenne egy, mint ahogy körbejárható a tó, meg nem tudom, de ha lenne egy, most már van azért egy vendéglátó egység, de mondjuk lenne többször elérhető, vagy tényleg mondjuk napközben, vagy hétközben nem az van, hogy egyik nap, másik nap zárva, tehát minél többet lenne nyitva fixen, oda lehetne kiülni, kávézni, enni, mit tudom én, egy gintót meginni, vagy bármit. Tehát, hogyha úgy elérhetőbb struktúra lenne, szerintem simán lejönnének, mert amúgy gyönyörű, akár még valami szállás dolgot is kialakítani. Én saját véleményem szerint én lejönnék Dunakesziről Nyíresbe, hogyha lenne ilyen verzió.
1: És megkérdez, hogy akkor miért, most nekünk itt a környéken nincsen tó?
2: De miért a Bánkra, miért mennek annyian?
1: Ott egy nagyon komoly kialakított infrastruktúra van.
2: De ezt mondom, hogy igen. Itt is a Nyíriesbe, hogyha lenne egy olyan jellegű, már pedig a hely adottságai megengedik.
1: Igen, de nem lesz, mert hogy van egy pici szabadstrandod, értem, ami mondjuk a gyarmatiak elférnek benne, és annál több nem lesz, mert hogy ugye gyakorlatilag...
2: De azért annyira nincs teltház, ez még azért elbírna.
1: Oké, de azért szerintem azért ne vasoltsuk össze azért Bánkot Nyíréssel, tehát soha nem lesz Nyírésből, vagy bár, igen, te érted, Nyírésből
2: értem.
1: Soha nem. Tehát ennél több infrastruktúrát szerintem eleve nem fog elbírni a természet, tehát hogy ahogy megy a szar bele az egész izébe, és hogy ott érted már az egy lakóövezet, szerintem ennél többet nem fognak bevállalni építésben, mert nem fogja elbírni gyakorlatilag. Ugye most is jetskiztetni kell a tavakat, mert berohadnak, meg minden.
2: Van, de ez most egy kicsit csücskösebb a helyzet.
1: Tehát, hogy azért mondom, hogy ez is egy érdekes dolog szerintem. Na mindegy, beszélgetünk erről mindjárt a polgármesterrel. A lényeg, hogy töltsétek ki ezt a fajta kérdévet, mert fontos, hogy tudják azt, hogy merre hány méter.

0: Ez történt csütörtökön reggel.
1: Itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és már az előző percekből is azért szerintem kitűnt, hogy nem egy egyszerű téma az, amiről mi
2: nagyon
1: elkezdtünk
2: nem
1: beszélgetni.
2: Egyszerű.
1: És aminek a kommentjét is egyébként mi láttuk a közösségi oldalakon. Ugye itt a téma az, hogy várja a Balassagyarmati Város Önkormányzata a segítségeteket, kedves balassagyarmatiak, hogy minél többen töltsétek ki érthetően, és tényleg átgondolva 5-8 perc alatt azt a két évet, ami Balassagyarmat turizmusáról szól, mert hogy...
2: Social media felületen fix, hogy ott van, majd megkérdezzük, hol érhető kell, még el.
1: Igen, social médiában ott van, meg a polgármester is megosztotta, hogyha rá kell kattintani, ez a tipikus ilyen Google forma kérdőív. Tehát a lényeg, hogy készül egy ilyen turisztikai fejlesztési koncepció, és ebben a segítségetekre van szükség. Jó, hogy azt gondoljátok át, hogy mi merre, és hogy milyen lehetőségei vannak a városnak, mit gondoltok erősségnek, mit gondoltok gyengeségnek, ki mit fejlesztene, és nagyon nem egy egyszerű történetről van szó, mert nem vagyunk egy...
2: Mi sem értünk feltétlen egyet mindegyikben.
1: Nem, meg ugye másik az, hogy szerintem egy speciális helyzetben van a város, erről talán többször is beszélgettünk az elmúlt években, mert hogy van mondjuk egy Hollókőd, van mondjuk itt mellettünk egy Börzsönyöd, hát a kismarosiaknak hát ott nem egy nagy truvája ott turizmust csinálni, érted, mert ott van egy Börzsöny, meg egy Duna, meg ott van kisvonatos, érted? Gyakorlatilag ott van egy ilyen hátország, viszont azért speciálisabb helyzetben van Balassagyarmat, mert hogy itt ugye ott, tehát ide le, így érted,
2: de
1: én
2: továbbra is tímnyíries vagyok.
1: Célzottan, tehát hogy lehet, hogy aki rekreációt akar a Vácon, az elmegy a Börzsönybe, érted, mert akkor van ott Dunai Szabadstrandtól kezdve minden, amit akarsz, és nem fognak eljönni egy ilyen kis műtyűrizébe ide Balassagyarmat mellé. Tehát nagyon érdekesek ezek a dolgok, és ugye hozzászólások is, mert hogy itt tényleg, ahogy mondtuk az előbb, a motorversenyzéstől kezdve a muzsikus táboron át, az, hogy akkor mondjuk legyen a régi sörfesztivál, meg hú, nem egyszerű ez a történet, szerintem legalábbis, úgyhogy picit beszélgetünk erről Csak Gábor polgármesterre, mert itt van a vonalban, és hogy akkor merre fele tendel ez az egész, milyen olyan sorokpontok vannak akár, amik mentén már el lehet indulni, és lehet erről beszélni. Jó reggelt, Gábor, hello, hello.
2: Jó reggelt.
3: Jó reggelt, jó reggelt.
1: Na, nem hát annyira egyszerű ez, ugye?
3: Mit mondjak? Nem hallottam, hogy miről beszéltetek, mert ugye csak most kapcsoltatok be.
1: Ja.
3: De
1: ja.
3: Nyilván ez csak a következő lépcsőfoka a turisztikai koncepció elkészítésének, mert ugye a szálláshelyek, az attrakciók tulajdonosaival már készítettünk ilyen felmérést,
1: igen,
3: ők elküldték a javaslataikat, egy körben már a bizottság is tárgyalta, tehát egy folyamat részeként van ez, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy egyébként a laikus balassagyarmati lakók, ők mit gondolnak, hogy gondolják ezt. Nyilván a legnagyobb problémája Balassagyarmatnak, amiről ti is beszéltetek, az egyrészt ugye a többnapos szórakozást nyújtó turisztikai attrakcióknak a hiánya, másrészt pedig hát óhatatlanul a magyar turizmus fejlesztés az nem biztos, hogy a legjobb úton volt az elmúlt években, hiszen Magyarországon az úgynevezett turisztikai destinációkat fejlesztették. Ez Nógrád megyében egyedül a Börzsöny, Bánkot, illetve Hollókőt térséget érinti, tehát nem volt olyan turisztikai fejlesztési lehetőség, hogy mondjuk szálláshelyeket lehetett volna, infrastruktúrát lehetett volna jelentős mértékben fejleszteni. Ugye Balassagyarmaton 13 szálláshely van, ezeknek a döntő része magán szálláshely, tehát ilyen 4-6-8 fős szálláshelyek.
2: 13?
3: Igen. Tehát a szálláshelyek száma az erősen korlátozott, tehát amikor mondjuk százas nagyságrendű elszállásolást kell végezni, akkor Balassagyarmat erre per pillanat nem képes. Tehát a legnagyobb problémája per pillanat a városnak az, hogy hiányzik a szállásai infrastruktúra, mert azért ilyen csillagtúra szerűen annyi attrakció 50 kilométeres körzetben van, hogy simán rá lehetne ugrani egy egynapos turizmusra, de hát zárójelben jegyezzük meg, hogy Esztergom az elmúlt évtizedben azon dolgozott, hogy az egynapos turizmusából csináljon egy 2-3 napos turizmust, Esztergom, tehát ahol azért
1: van egy-két látnivaló.
2: Hát meg ott a nagy fürdő, a csúszda parkkal, tehát azt szerintem sokat visz.
3: Tehát csodát, én úgy gondolom, hogy csodát ettől nem kell várni, sokan azt gondolják, hogy ez lesz majd a megmentő ágazat, nem. Tehát csodát nem kell várni, és azt kell mondanom, hogy ugye 2021-ben vezették be az elektronikus nyilvántartási rendszert a szálláshelyeknél. Azóta vannak pontos számaink nekünk is, de leginkább azóta, amióta 23 óta van idegenforgalmi adó Balassagyarmaton, és mindannyiunkat megdöbbentett, hogy ez több mint 7000 átlagosan 6-8 ezer közötti éves vendégészakát jelent, akik fizetnek, tehát ugye ebben nincsenek benne a munkahely jellegű szállás igénybevevők, meg nincsenek benne a 18 év alattiak. Tehát azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem rossz, tehát a kisvároshoz képest egyáltalán nem rossz a szálláshelyt igénybevevők száma, de hát rá kéne ugrani arra, hogy ez a napi 10-19 fős átlag, ez mondjuk megduplázódjon. Ez nyilván a szálláshelyek rentabilitását is segíti, meg hát mondjuk dupla adóbevételt jelent. Egyébként 2 millió forintos adóbevétele van a városnak az idegenforgalomból. Tehát én nem várok csodát ettől. A Covid alatt már el akartuk ezt a munkát kezdeni, csak hát nyilván azok a válságos évek nem adtak erre lehetőséget, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek a végén mondjuk jövő évre ki tud alakulni egy olyan térségi egységes marketing rendszer, amely talán összefoglalja, ügyesen összefoglalja, és jó kiajánlásokat tud tenni országosan az itt lévő és a környékünk lévő lehetőségekre. És azért azt is tegyük hozzá, hogy az elmúlt 10 évben azért olyan turisztikai fejlesztések voltak a környékünkön is, meg Balassagyarmaton is, ami azért már elég széles palettát tud nyújtani.
1: Abszolút. Oké, polgármester úr.
3: A kulturális és számára.
1: Oké, lakosodnak akkor ezt üzenjük innen is, hogy ezt mindenképpen akkor tegyék meg, és akkor beszélünk majd az eredményekről, hogy miképpen töltötték ki a mieink ezt a kérdőjévet. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
3: Így van, a testület szeptemberben fogja tárgyalni, úgyhogy ősszel megnyilván a szakmai anyagoknak kell ez alapján elkészülni.
1: Szuper, köszönjük, hogy itt voltál. Minden jót neked,
2: szia!
1: Na, tehát így vagyunk, kedves hallgatók, és akkor tessék, jó, majd ezt kitölteni, és igen, látod azért ezek a vendéghelyek, szálláshelyek, már hol vagy te most?
2: Megvagyok, itt hiába beszéltem. Na. Szóval, ez nekem egyébként nagyon arcul ütött, 13 szállás van Balassagyarmaton regisztrált.
1: Gondolom, milyen kis vendégházat.
2: De az mennyire rohadt kevés. Szinte semmi. Igen. Ez én ettől sokkot kaptam.
1: Oké, de megint itt az a kérdés, érted, hogyha mondjuk egy vállalkozóként te, akkor érted, belefetszősz egy ilyenbe, adózol, bevallod, tötörö, amit keresi is rajta, és akkor a kérdésem az, hogy akkor minek?
2: De én meg erre akkor is azt mondom, hogy azért, mert hogy kezdjünk el valahol, mert ilyen elven, hogy de minek, akkor minek kelljünk föl? Nem. Szóval én, jó, most beállok egy ilyen, ha már ilyen népszerű dolgokról van szó, hogy legyen egy ipolyszálló, vagy valami, ami nyilván az egy csiliárd lenne, meg egy nagy befektetőnek,
1: azt
2: vagy
1: soha,
2: valakinek.
1: Az soha nem lesz, fog tudom, elkészülni. De azt ugye, szerintem mindenki tudja, hogy csak nincsen kimondva, hogy az soha.
2: Igen.
1: Tehát az emberi a jövő tulajdonosa neki, tehát hogy mikor talán beszélgettünk vele, nem most volt nagyon régen már, akkor is iszonyatos pénzek, azok, amiket olyan milliárdok, hogy itt véged van.
2: Így
1: tehát várjuk azt, vagy várja azt, valahol, hogy így lepusztul, és le lesz itt bontva. Tehát biztos lesz meg.
2: Akkor valahol egy szálló, akár mit tudom én, 10 szobás, 15 szobás, egy kis wellness-szel, egy kis szaunával, ami már vendégcsalogató lehet, vagy átutazóban. Én rengeteg olyan emberrel találkoztam, most akár egy olyan triatlont, ahogy szerveztük motorosok az ország valamilyen feléről, és ők is, meg szlovákokkal is, hogy Balassagyarmat nekik egy átutazóváros, tehát a világ végéről is egy csomóan tudják, hogy Balassagyarmat, igen, hogy ott szoktunk átmenni Szlovákiába, és ott mindig megállunk, és a cukrászda, vagy ez, vagy az. Tehát, hogy szerintem átmenő forgalomnak is lenne igény.
1: Hát erről beszélt ugye Gábor, hogy akkor az egynapos, tehát ugye, hogy az egy, nálunk az egynapos kéne elkezdeni.
2: Kezdjük el ezzel. Igen, így van, hát igen. Most mondhatnánk
1: nagyon. De épp ez az, hogy akkor lehet, hogy, na mindegy. Beszélünk még erről mindjárt. Jó. Jó, az a lényeg, hogy töltsétek ki, amit ki kell.

0: ez történt csütörtökön reggel.
1: Töltsétek ki, kedves balassagyarmatiak, azt a kérdőívet, amely a város turizmusáról szól. Ez megtalálható többek között Balassagyarmat város önkormányzatának közösségi oldalán is. Csak Gábor polgármesterre beszélgetünk. Ő is megosztotta nagyjából 5-8 perc, és ezt tényleg tessék kitölteni, hogy nagyjából lássák azt a szakemberek itt, hogy mi van
2: mellett. Talán ősszel ülnek össze, ugye? Ezt mondta, hogy majd a testület is akkor
1: igen. Lett. Na, úgyhogy igen, nem egyszerű ez a kérdés.
2: Nagyon nem, mert igen, egy biztos, hogy befektetés szükséges, tehát nem lesz bármit is indítanak, nem lesz olyan, hogy jövő évre már plusszal zárja, vagy legyen, de valószínű, hogy nem lesz.
1: Igen.
2: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy csak el kell kezdjük valahogy legalább egy napot itt altatni embereket, tehát legyen valami.
1: Az meg a másik szerintem, hogy ha én akkor vendégház tulajdonos vagyok, akkor én elkezdem a rilzeket tolni, mint az állat, mégpedig a Pannonia múzeumról elkezdem tolni a bicikli múzeumról, az iporról, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag én is fölvehetem azt a szerepet, hogy reklámozom nem magamat, hanem azokat a helyeket, ahova neked érdemes eljönnöd mondjuk, és akkor másnapra még itt aludni, mert hogy ja, tehát hogy
2: de pont talán, ahogy mondod, nyilván te ennek a szakia vagy, tök jó, így van, mert hogy de talán így állni. Is szokott lenni, most ha én így szálláskeresőként végig pörgetem, igen, az fog meg, ami ott be is mutat, vagy bemutatja, hogy ott a helyi különlegességek, vagy néznivalók, vagy bármi.
1: A másik meg, amit ez tényleg mondott a Gábor, hogy gyakorlatilag ezért te voltak tolva a pályázati hangsúlyok is, hogy akkor minden ömlött hollókőre, meg nem tudom, Börzsönybe, meg ide-oda, oké, rendben van, viszont akkor meg fel lehetne venni, tehát mi legyen az arculata, tehát hogy akkor azt kezdjük el nyomni, hogy akkor gyere, mert itt vannak a kerékpárok, gyere, mert itt vannak a Pannonia motorok, gyere, mert itt van a Bölcsőtől a síri kiállítás, gyere, mert itt van egy jánosi képtár, meg gyere, mert itt van a nem tudom, mit hagytam ki, mondjuk múzeumokat. Ezzel lehet, hogy meg tudsz egy ilyen múzeumos, nem tudom én...
2: Sőt, messzebbre megyek, mert akkor ugye itt van az ipolyunk, akár ez a kenusztatás, tehát vagy egy ilyen túrakenú is.
1: De akkor merre megyünk, érted? Tehát, hogy akkor mit tolunk, vagy hogy
2: mindig más a célközönség.
1: Milyen koncepciót akarsz? Tehát ez nagyon nehéz.
2: Kultúrára mégy rá, én valami, vagy sportra, én, szabadidőre.
1: Én valami olyat csinálnék szerintem, hogy de még azon is gondolkoztunk, amikor itt pár évvel ezelőtt tudja azt, hogy akkor itt agglomeráció, meg akkor ott ne menjenek el az emberek, meg hogy legyenek új lakók is, akkor ugye valami olyasmi honlapot csinálni, hogy csak egy óra budapest.hu. Tehát valami ilyet, hogy tudod, nem az, hogy Balassagyarmat, meg a Nyugat-Nógrád, meg Tibet, hanem megfogja, hogy akkor csak egy óra Budapest, és akkor, hogy akkor gyere, kézzé, tehát valami ilyen vonalon megfogna, hogy valami indulj innen, szlogán, vagy valami,

0: Mert akkor itt el tudsz menni a felvidéki várakhoz, itt felvidéki várakhoz is, el tudsz menni akkor egyet ipolyozni, kajakozni, nem tudom én lemenni ide-oda, oda meg visszajönni. Van itt neked mondjuk egy régei váron, meg mondjuk nem tudom én, akár itt nyíri és minden. Tehát, hogy az legyen a koncepció, hogy indulj. Nyilván
1: csillagtúrában innen, vagy innen
0: indulj
1: indulhat.
0: Innen. Mm-hmm. És akkor nem tudok kezdve egy dögöjét,
1: és akkor de ahhoz kell, hogy hol szálljak.
0: Igen,
1: meg,
0: de akkor és indulj innen, mert hogy és akkor arra, amikor szerintem rá lehet tenni azt, hogy izé, oké, kerékpáros turizmus ilyenek, de hogy mivel olyan nagy vonzereje nincsen a városnak, mint mondjuk nem tudom én egy felvidéki vár, amit van x kilométerre, vagy nem tudom innentől kezdve Hollókő, vagy a Börzsöny, vagy bármi, érted? Innen egy kiindulási arculat, hogy akkor indulj innen, menjen azt akkor Hollókő, de jelen ide, és itt közd el a meddig éjszakát, és akkor ebből jön be az IFA, meg a tötöröm, amiből tud a város mondjuk, nem tudom én fejleszteni.
1: Igen. De figyelj, de én meg erre azt mondom, hogy szerintem nagyon gyenge a úristen, hirtelen akartam mondani, tehát hogy nem reklámozzuk magunkat, vagy semmilyen platformon.
0: Igen, mert ugye ez most nincsen még kidolgozva, tehát most ugye elkezdi egyébként.
1: Igen, de amúgy is.
0: Az, hogy vendégházakat meg nem tudok így, tehát, hogy nem követem
1: nem
0: a vendégházakat.
1: Nem vendégház, hanem most oké, Hollókő, és nem degradálom, de most ott van a vár, meg ott van az Ófalu. Ez az annyira nagyszerű?
0: Igen, tehát valaki érti benne. Figyelj, még ennyi sincs. Tehát, hogy
1: de ezt is el lehetne adni.
0: Micsodát?
1: El lehet adni a, mit tudom én, sétálj végig a főtéren, és a Palóc Múzeum, mit tudom én, 500 méterre, akkor ott ehetsz egy fagyit, vagy beülhetsz valamelyik étterembe, vagy...
0: Máshol is van étterem.
1: De akkor én értem, de nem feltétlen csak olyan kell, ami itt van egy, vagy itt egy étterem van, hanem egy olyan komplexet ajánlani, amitől ő mondjuk hajlandó, és igen, hajlandó 2-3 éjszakát itt aludni, és esetleg hajlandó lesz a Drégei várához.
0: Én ebben látom inkább, és akkor erre teszed rá azt, hogy nem tudom én, a városnak a látványosságaimban azért...
1: És továbbra a nyíries. Én a
0: nyíries. Én imádom a Szakács Lacékat is, de nyilván Laci is tudja azt, meg tapasztalja azt, hogy nem,
1: csak a Pannonia Múzeum
0: nem fog megdobbanni, érted? Meg a Bölcsőtől a síri kiállítás, és ne bántsanak, nem akarom őket szintén mántani, tehát az sem, tehát 2026-ban egy gyereket nem fog érdekelni ezek a bábuk, amik ott vannak már 50 éve, érted? Tehát, hogy aki szereti a kerékpárt, jön le a horizonton, az megáll Miklóséknál, ott is van egy óriási ízi, rendben van, de értitek, hogy mire gondolok, még ha elmegy Hollókőre meg elmész, akkor beöltöztetnek, meg ott virtuális ízé van, meg beraknak a Tömböz bástyába, meg élmény van, meg kaland van, meg tálatvezetés van, meg beöltözött ízé van, meg lovagi torna, meg minden. És akkor még közben ott ki tudsz próbálni ezt meg. Tehát én valami ilyesmiből gondolkodnék inkább, mint hogy gyere Gyarmatra. Érted? Mm-hmm. Tehát, hogy...
1: Igen, lehet, hogy ebben igazad van.
0: Nézd meg Esztergomot, ahogy elmondta Csagabi is, hogy ott meg ugye most azon próbálnak, hogy akkor ne egy napra jönnek, hanem kettő, Esztergom. Igen,
1: tehát az egy az már megvan, de nyilván nekik ezzel a fürdőkomplexummal egyértelmű,
0: hát
1: hogy...
0: meg az a bazilikával, meg nem tudom, mivel érted, igen. Meg átmész, tehát nem tudják azt elérni, hogy mondjuk töltsetek itt két napot, és akkor egy napra mondjuk elmennek Párkányba strandolni. Ha, nehéz ez, szerintem gyerekek.
1: Nehéz, de el kell kezdeni, igen. Akkor is azt mondom
0: és
1: valahol.
0: Segítsétek az önkormányzatot a koncepcióban, úgyhogy írjátok meg, költsétek ki, nagyon fontos.
1: Építő ötleteket.
0: A kérdőívet.

0: Az utolsó reggeli ritmusos megaslágerek voltak ezek, mert hogy végeztünk már, a kedves hallgatók, köszönjük szépen, ennyi fért a mai Best Of-ba, viszont holnap már jövünk a friss reggeli műsorral, úgyhogy akkor is várunk rátok. Sanika, itt az idő, elmenjünk.
1: Jó, oké, elköszönünk, jönnek a hírek, aztán jön Attilával, Házi Attilával a Fitbit, 16 órától pedig Lombos Marci tölt mindenkinek egy szódát, köszönjük az egész hetet, köszönjük a figyelmet, meg mindent, találkozunk holnap 6 óra után egy picivel, vidám vasárnapot mindenkinek, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Eli a neve, vicces, okos.
7: Ne nézz!
6: Nem nézlek!
7: Áó, kicsit nézhetsz!
6: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
8: Kosdon a napokban egy régen használt kutat sikerült kitisztítani, így egy újabb vízbevő helyet tudnak használni a lakosok, számolt be a munkálatokról a polgármester. Kurdi Ferenc elmondta, a kút vize nem ivóvíz, tehát a kosdiak még véletlenül se igyák, ugyanakkor locsolásra alkalmas, azonban mértékletességre hívta fel a figyelmet a község vezetője. Hangsúlyozta, bárki vihet belőle vizet, de arra kér mindenkit, hogy lehetőleg valóban mentésre használja. Egy rossz állapotú gyümölcsösre, egy kiszáradás szélén álló fára, vagy akár a környék szomjas vadállatainak itatására. Hozzátette, most nem az a cél, hogy ebből legyen szebb a gyep, vagy zöldebb a tujasor, hanem hogy ami még menthető, azt megpróbálják átsegíteni ezen az elképesztő száraz időszakon.
9: Ismét felvehető lesz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény utánjáró pénzbeli támogatás, hívja fel a figyelmet Széchenyi önkormányzata. A támogatás az eddigi természetbeni ellátási forma helyett ismét pénzbeli formában kerül kifizetésre a jogosult személyek részére. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok, akiknek a kedvezményük augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összege változatlanul 6000 forint gyermekenként, míg a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6500 forint. A pénzbeli támogatás átvehető a Széchenyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében holnap reggel 9 és délután 4, kedden reggel 9 és 12 óra között. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanuszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a futballtája bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportpálya teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemet is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közöltem, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. A bulgáriai Burgas lesz a 71. Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája, jelentette be az Európai Műsorsugárzók Uniója és a Bolgár Nemzeti Televízió. A Fekete-tenger partján található város 2023-ban átadott sport és szórakoztató központjában a tervek szerint 2027. május 11-én és 13-án tartják az elődöntőket, majd 15-én a döntőt. Bulgária a fesztivál történetében először azután kapott lehetőséget az esemény megrendezésére, hogy az idei Bécsben rendezett Eurovíziós Dalfesztivált a balkáni ország énekesnője Darina Csotova nyerte meg.
4: Időjárás.
9: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
3: Közlekedés.
9: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
3: Fitbit.
9: A mikrofonnál Házi Attila, délután 4-ig köszöntök mindenkit. Labdarúgó dömping a Fitbitben. Megkezdődtek végre a helyi bajnokságok is. A Dunakanyarban és Nógrádban is tucatnyi meccs ért véget tegnap. És a hétvége második napján is, vagyis ma délután folytatják a fordulók kisorsolt összecsapásait. Ma már augusztus második fele van, és tudom, hogy nem éppen jó ezt hallani, de a nem sokára kezdődő tanévre is felkészülünk azzal, hogy elmondom, miért kellene átgondolni, hogy legalább amíg jó idő van, addig autó helyett gyalog vagy bringával járjon a gyerek iskolába. Készítünk egy egyszerű tésztaebédet, senki ne erőltesse meg magát vasárnap, 20 perc alatt meg lesz, 10 perc múlva elmondom a mai receptet. Itt az Alle Farben és a Baby Goodbye. Baby goodbye.

0: Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Készítsünk ma ebédre két főre paradicsomos cukkinis tésztát. Mondom a hozzávalókat. 250 g tészta, egy kisebb cukkini, 2-3 paradicsom, 2 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj vagy étolaj, sóbors, valamint egy kevés bazsalikom vagy oregano kell, illetve reszelt sajt a tetejére, ez lesz a legfinomabb. Kifőzöm a tésztát sós vízben, közben a cukkinit fél karikákra vágom, a paradicsomot felkockázom. Egy serpenyőben felmelegítem az olajat és 2-3 percig pirítom benne a cukkinit. Hozzáadom az apróra vágott fokhagymát és a paradicsomot, sózom, borsozom, majd pedig főzöm még 5 percig. Összeforgatom a leszűrt tésztával. Ha száraznak tűnik még így is, akkor hozzáadok 2-3 evőkanállal a tészta főzővizéből. És végül oregánóval vagy bazsalikommal megszórom, és mehet rá a reszelt sajt. 20 perc alatt megvagyunk, jó étvágyat hozzá!
1: Nah, man.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 16-a van Ábrahám névnapja. Ez a név alkalmassá teszi a viselőjét a szervezői munkákra és arra, hogy önbizalommal vállaljon felelősségteljes pozíciókat is. Optimista és előrehúzó személyiség, megvannak a szükséges adottságai ahhoz, hogy gondolatait, érzéseit a lehető legpontosabban fejezze ki. Kedves Ábrahámok, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik ezen a napon, augusztus 16-án születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap elkezdődött az NB3-as labdarúgó bajnokság negyedik fordulója. Az Eger a Nyíregyházával 2-1-et játszott. Tiszaújváros, Tiszafüred 1-0. Ózd, Tarpa 4-0, Deac, DVSC 2, 3-2 és Füzesabony, Kisvárda 0-1. A nógrádi csapat, vagyis a salgótarjáni SBTC ma találkozik a Cigánddal, az ő otthonukban, 17:30 lesz a mérkőzés.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. 11 óra van, jönnek a friss hírek, utána pedig folytatjuk a horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Eli a neve, vicces, okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Au, kicsit nézhetsz.
7: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
9: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Philo Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon.
10: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
11: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
0: A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közöltem, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői az igazgatót a minisztérium épületében. Vidnyánszky Attila megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A tárcavezető elmondta, a direktor a beszélgetésen jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. Először tankoltak a Szlovákia által vásárolt vadászgépek a levegőben. Az F-16-osok egy NATO szövetséges tankergéppel gyakorolták ezt a kulcsfontosságú műveletet, írta meg az Új Szó. A fegyveres erő szóvivője hozzátette, a légi utántöltés begyakorlása kulcsfontosságú a pilóták számára, mivel ez az egyik legbonyolultabb, az F-16-osok bevethetőségéhez szükséges manőver. Belgiumban aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkásai. A ládába rejtett aranyértéke legkevesebb 9 millió euró. A bejelentés követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis mind a kincs származása, mind a tulajdonosa ismeretlen. A belga rendőrség arra kért mindenkit, hogy ne menjen a helyszínre, úgy fogalmaztak, az aranyások maradjanak távol, már nincs ott semmi látnivaló.
11: Időjárás.
0: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
13: mindig sláger.
4: Fitbit.
14: 3 perccel múlt 11 a mikrofonnál Házi Attila. A folytatásban jön Brandon McLean és az Easy Love, előtte Taylor Swift, I Can Do It With A Broken Heart. Most pedig Aaron Carter, Just To Be Loved. Itt a Megafonban.

0: La. Horoszkóp.
1: Na és akkor nézzük, mire számíthatunk a csillagok szerint. A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük is a horoszkópokat elsőként a Kossal. Új lehetőségek állnak előtte, az elméje éles és készen áll arra, hogy új kihívásokkal nézzen szembe. Bíznia is kell a képességeiben, és nem szabad félni az új kezdetektől. A mai nap tökéletes a pihenésre és a feltöltődésre a bika számára. Ha egy kis időt szán magára, gyorsan feltöltődhet, ne hagyja, hogy a külvilág zűrzavara elterelje a figyelmét a saját szükségleteiről. Az ikrek számára itt az idő, hogy erőt gyűjtsön, aktívan megvalósítandó a terveket. A sport most kulcsfontosságú szerepet játszhat a napi rutinban. Egy futás, egy kis jóga, vagy akár egy gyors edzés segíthet abban, hogy energikus maradjon. Rák, a család és a barátok ma különösen fontos szerepet kapnak. A mai napot érdemes a szerettei körében töltenie, akár egy közös programmal, vagy egy baráti találkozóval. Az oroszlánnál ma a magabiztossága és vezetői képességei kerülnek előtérbe. Ne féljen vállalni a felelősséget, és mutassa meg a világnak, mire képes. Ha sportos kihívásokra vágyik, próbáljon meg egy csapatsportot vagy egy kihívóedzést beiktatni a napjába. A szűznek ma egy kicsit több időre lesz szüksége a szellemi feltöltődéshez. A pihenés és a koncentráció elengedhetetlen, hogy friss energiákkal tudja folytatni a terveit. Ha van valami, amit már régóta halogatott, most érdemes belevágnia. Mindjárt az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megosláger, és jön a folytatás!

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban pedig már is itt van a mérleg számára írt mai üzenet. Egyensúlyra van szüksége, ha úgy érzi, hogy a munka és a magánélet egyensúlya felborult, próbáljon meg egy kis időt szánni a testmozgásra. Akár egy hosszú séta, akár egy laza kocogás segíthet abban, hogy a napi stresszt levezesse. Skorpió, ma ne hagyja, hogy bármi elterelje a figyelmét a célokról. A koncentrált munka és a kitartás kulcsfontosságú a sikerhez. A nap végére érdemes egy kis kikapcsolódást beiktatni. Hallgasson zenét, meditáljon, vagy éppen olvasson, hogy levezesse a napfeszültségét. Nyilas. A mai nap egy új kalandot hozhat, lehetőség nyílik arra, hogy új tapasztalatokat szerezzen. A szabadság érzése most erősebben él benne, ezért használja ki a pillanatot, és próbáljon ki valami új sportot vagy szabadtéri aktivitást. Ma érdemes a családra gondolni a bak számára. Ha régóta nem töltött együtt időt azokkal, akik fontosak, most érdemes beiktatni egy közös programot, legyen szó egy egyszerű étkezésről vagy egy kirándulásról, most fontos, hogy támaszkodjon a körülötte lévő emberekre. A mai nap lehetőséget ad a vízöntő számára, hogy új utakat fedezzen fel, ne féljen a változásoktól. Ha eddig nem tette, most érdemes kipróbálni egy új sportágat vagy mozgásformát. És végül jöjjenek a halak. Ma a harmónia és az egyensúly kerül az előtérbe, ha úgy érzi, hogy túl sok a stressz a napjaiban, próbáljon meg egy nyugodt, meditatív sportot beiktatni. A belső nyugalom segíteni fog abban, hogy tiszta fejjel láthassa a dolgokat, és könnyebben döntse el, mi a következő lépés. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Meg

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 20-a jövő héten csütörtökön lesz, a Váci és a Balassagyarmati ünnepi programokkal folytatom. Vácon délután 6 órakor kezdődik az ünnepség, beszédet mond és a Vácváros díszpolgára, valamint a Pro Urbe kitüntetéseket és a Vácváros egészségügyiért díjat átadja a város polgármestere Matkovics Ilona. Az új kenyeret Molnár Zsolt plébános, a Vác alsóvárosi plébánia vezetője áldja meg. A rendezvény helyszíne a Konstantin tér. Balassagyarmaton délelőtt 10 órakor kezdődnek az események a Vármegyeháza dísztermében, ünnepi megemlékezéssel és kenyéráldással. Csagábor, Balassagyarmat polgármestere mond majd beszélni.

Ferdet, valamint Csáki Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád vármegyei szervezetének elnöke számol be a Magyarok Kenyere program eredményéről. A kenyér szentelés és a kenyéráldás után délután 6 órakor a Palócligetben folytatódik a program. A Palóc Múzeum szabadtéri gyűjteményében a Nap, a Hold és a Csillagok a Kereplő Színház előadásával. Este 8-kor a Palócliget szabadtéri színpadán Made in Hungária Musical, utána pedig 11-től a teraszon DJ Sági Gábor Made in Hungária After Retro Bulit tart.

0: back together. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár, és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 16-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
9: A Váci rendőrkapitányság nyomozói, valamint a Pesti és Nógrád vármegyei rendőrök augusztus 10-én hajnalban egy időben 5 helyszínen hajtottak végre rajtaütéseket és kutatásokat. Galga Györkön 4, Acsán 1 lakásban jelentek meg. A gyanú szerint a 35 éves Galga Györki K. Attila és társai 2025 márciusától Vácott, Verőcén, Galga Györkön és Acsán értékesítettek kristályt. A kábítószert jellemzően fél és 1 grammos adagokban 10-20 ezer forintért adták tovább, de olyan is előfordult, hogy más bűncselekményből származó tárgyakat kaptak érte cserébe. A rajtaütéskor ketten futva próbáltak elmenekülni a rendőrök elől. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. A nyomozók mind az 5 férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Ketten tagadták, egy fő beismerte a bűncselekményt, ketten nem tettek vallomást. Az ügyészség indítványozta mind az 5 férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Sikeresen zárult a Nógrád Csépeki Fiatalok Egyesületének adománygyűjtése. Az egyik helyi lakos számára indítottak akciót abból a célból, hogy javítsák az életkörülményeit. A civil szervezet most azt közölte, a támogatásokból el tudták érni, hogy falubeli társuk ingatlanán kiépítették a csatlakozást a víz- és szennyvíz hálózatra. A rendelkezésre álló kamrahelyiségből fürdőhelyiséget hoztak létre, vízmelegítő berendezést szereltek be, emellett kialakítottak egy mosókonyhát mosógéppel és konyhai mosogatóval. Hozzátették, számos anyagi, tárgyi és munkafelajánlás érkezett magánszemélyektől, vállalkozóktól és Nógrád Csípek önkormányzatától. A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rászoruló lakos már birtokba is vehette az új helyiségeket. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanúszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a Furbaltája bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportmája teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemetét is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik. Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott. A kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5000 forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstop megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjaim és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban.
2: Időjárás.
9: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
9: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
5: mindig sláger.
10: Fitbit.
11: Dél van, jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Remélem sokan döntöttek úgy, hogy ma lerövidítik a vasárnapi főzést, és az én receptemet valósítják meg. Hát tényleg csak 20 perc egy jó tészta elkészítése, és mindenki lehet kreatív, mit tesz rá. Egy sose maradjon ki, a sajt. Ezt Demi Rózsi tudja legjobban.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tegnap elkezdődött az NB3-as labdarúgó bajnokság negyedik fordulója. Az Eger a Nyíregyházával 2-1-et játszott. Tiszaújváros, Tiszafüred 1-0, Ózd, Tarpa 4-0, Deac, DVSC 2, 3-2 és Füzesabony, Kisvárda 0-1. A nógrádi csapat, vagyis a Salgótarjáni SBTC ma találkozik a Cigánddal, az ő otthonukban, 17:30 lesz a mérkőzés.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Meghalt a brit kerékpársport egyik legnagyobb tehetségének tartott Finley Tarling. A fiatal bringást a portugál körverseny 8. szakaszán ütötte el egy autós, aki a kihelyezett jelzéseket figyelmen kívül hagyva hajtott szembe a mezőnnyel. Tarling időfutam specialista volt, aki idén nyáron 3. helyezést ért el az U23-as brit nemzeti bajnokság időfutamán. A tragédia körülményeit még vizsgálja a hatóság.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Eli a neve, vicces, okos.
6: Ne nézz!
5: Nem nézlek!
6: Áú, kicsit nézhetsz.
5: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
7: Sikeresen zárult a Nógrádcsépeki Fiatalok Egyesületének adománygyűjtése. Az egyik helyi lakos számára indítottak akciót abból a célból, hogy javítsák az életkörülményeit. A civil szervezet most azt közölte, a támogatásokból el tudták érni, hogy falubeli társuk ingatlanán kiépítették a csatlakozást a víz- és szennyvíz hálózatra. A rendelkezésre álló kamrahelyiségből fürdőhelyiséget hoztak létre, vízmelegítő berendezést szereltek be, emellett kialakítottak egy mosókonyhát mosógéppel és konyhai mosogatóval. Hozzátették, számos anyagi, tárgyi és munkafelajánlás érkezett magánszemélyektől, vállalkozóktól és Nógrádcsípek önkormányzatától. A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rászoruló lakos már birtokba is vehette az új helyiségeket. Győzött az SBTC az MB3-as labdarúgó bajnokság északkeleti csoportjának második fordulójában. A salgótarjániak hazai pályán fogadták a hozzájuk hasonlóan 0 pontos Tiszaújváros csapatát. A győztes gól a 76. percben született, a csereként beállt Pásztor volt eredményes 7 méterről. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői az igazgatót a minisztérium épületében. Vidnyánszky Attila megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A tárcavezető elmondta, a direktora beszélgetésen jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. 100%-os vámot vett ki az Egyesült Államok a drónok és drónalkatrészek behozatalára, ami elsősorban a kínai importőrökre fog nyomást gyakorolni, írja a Bloomberg alapján a Telex. Donald Trump kormányának célja, hogy az USA kevésbé támaszkodjon a külföldi termékekre és a kínai ellátási láncokra. Bár Kínát nem említette az elnöki hivatal közleménye, az intézkedések 21 napon belül lépnek életbe. Belgiumban aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkásai. A ládába rejtett aranyértéke legkevesebb 9 millió euró. A bejelentés követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis mind a kincs származása, mind a tulajdonosa ismeretlen. A belga rendőrség arra kért mindenkit, hogy ne menjen a helyszínre, úgy fogalmaztak, az aranyások maradjanak távol, már nincs ott semmi látnivaló. Ariana Grande szerelmi élete ismét a figyelem középpontjába került. Az énekesnő a jelek szerint újra egy párt alkot korábbi szerelmével, Ricky Alvarez táncossal. Az új kapcsolat azonban sok rajongónak nem tetszik. Egyesek úgy vélekednek aggasztó, hogy az énekesnő állítólag egyetlen hónapot sem töltött egyedül, hiszen alig pár napja szakított a filmbéli partnerével.
2: Időjárás.
7: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
7: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
0: Fitbit.
7: 4 perc elmúlt 1 óra, a mikrofonnál Házi Attila. A folytatásban jön George Michael és Neil Rogers Fantasy, előtte a halott pénz és a Hello lányok. Most pedig Kenji Girac, itt az Andalus.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Elrepült az idő, már ki kell mondani, hogy a nyár vége felé járunk, hiszen az augusztus felén is túl vagyunk. Hát általában ilyenkor kezdődnek a labdarúgásban a helyi bajnokságok, és ez meg is történt. Ezen a hétvégén több osztályban is lejátszották az első mérkőzéseket. Mindjárt mondom az eredményeket.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ezen a hétvégén elkezdődik a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság is. 12 csapat vesz részt a bajnokságban. A Nagybátony, a Vizslás, Mohora, Pásztó, Karancslapújtő, Széchény, Berkenye, Héhalom, Romhány, Szügy, Diósjenő és Karancsberény csapatai küzdenek majd meg a bajnoki címért. És ez egyben azt is jelenti, hogy lehetőséget kaphat majd ez a csapat arra, hogy az MB3-as bajnokságban folytassa tovább. Az elmúlt években többször is volt erre alkalma a Karancslapújtőnek, amely bajnoki címet szerzett, mégsem ment fel az MB3-ba, nem kívánta vállalni azokkal a feltételekkel és adottságokkal, amelyek éppen jellemezték a klubot. Úgyhogy nagy kérdés, hogy a következő szezonban, amely éppen ezen a hétvégén indul, vajon melyik csapat lesz az, ami elgondolkodik majd ennek lehetőségén. Na de mi most koncentráljunk erre a hétvégére, ugyanis már elkezdődött az első forduló, azonnal mondom a friss eredményeket.

0: Yeah, you should take it off.
1: Spicy Margarita, ez volt Jason Derulo és Michael Bublé itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban elkezdődtek az összecsapások, ezen a hétvégén játszották az első fordulót, már is mondom az eredményeket. Karancslapújtő Héhalom 2-1, Mohora Berkenye 5-4, Karancsberény Vizslás 0-3, Szügy Széchény 1-2, Romhány Pásztó 1-2 és Diósenő Nagybátony 0-3.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Hogy milyen az igazi nyár?
2: Azt csak mi tudjuk.
3: Csak mi tudjuk.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: piacon, parton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Eli a neve, vicces, okos.
9: Ne nézz!
8: Nem nézlek!
9: Áú, kicsit nézed.
8: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
10: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közöltem, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet.
12: Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői az igazgatót a minisztérium épületében. Vidnyánszky Attila megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A tárcavezető elmondta, a direktora beszélgetésen jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. Először tankoltak a Szlovákia által vásárolt vadászgépek a levegőben. Az F-16-osok egy NATO szövetséges tankergéppel gyakorolták ezt a kulcsfontosságú műveletet, írta meg az Új Szó. A fegyveres erő szóvivője hozzátette, a légi utántöltés begyakorlása kulcsfontosságú a pilóták számára, mivel ez az egyik legbonyolultabb, az F-16-osok bevethetőségéhez szükséges manőver. Belgiumban aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkásai. A ládába rejtett aranyértéke legkevesebb 9 millió euró. A bejelentés követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis mind a kincs származása, mind a tulajdonosa ismeretlen. A belga rendőrség arra kért mindenkit, hogy ne menjen a helyszínre, úgy fogalmaztak, az aranyások maradjanak távol, már nincs ott semmi látnivaló.
10: Időjárás.
12: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
12: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
4: Fitbit.
13: Rock DJ Robbie Williams dala jön hamarosan, előtte a Los Derio és a Macarena. Most pedig Vumek and Vumek. Itt a

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Elkezdődött a Pest vármegyei labdarúgó kupa, ezen a hétvégén számos mérkőzést játszottak le. Az egyik leglátványosabb az Erdőkertes Vázduka összecsapás volt, ami gólzáporosra sikerült. Már az első félidőben is 1-4 volt az állás, már is mondom a részleteket. Hát mindenki meglepődött azon, hogy a Vázduka már az első percben megszerezte a vezető találatot zalaegerszegi Roland révén. Addig örültek, hogy 2 perccel később az Erdőkertes játékosa Pados Dávid kiegyenlített. Aztán így ment tovább, zalaegerszegi Roland a 6. percben rúgta az újabb vezetőgólt, és utána még egyet, majd pedig Horváth Sándor a 29. percben 1-4-re módosította az eredményt. A második félidőben folytatódott a gólgyártás, zalaegerszegi Roland az 52. percben rúgta az 5. gólt. Aztán Ovcsák Tamás 2-szer is brillírozott, 1-6 és 1-7-re módosította az eredményt. A végsőt pedig Bozsákovics András, az Erdőkertes játékosa szépítő találatként 2-7-re küzdötte. Ez tehát a végeredmény, Erdőkertes Vázduka 2-7. A Visegrád a Tahitót faluval 0-2-t játszott, a Tárnok Tököllel 0-5-öt.

Hozzám tartozol, ez volt Dr. Béres és Verép Tamás itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A Nógrád vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban is elkezdődtek az összecsapások, már is itt vannak a friss eredmények. A Nagy Lóc a Nógrád megyenrel találkozott tegnap délután, 3-2-es eredmény lett belőle. Magyar Géc Mihály Gerge 3-1, Balassa Gyarmati Palóc Farkasok Somos 3-4. A Nógrád Csipek Varsány Bátony Terenye Mátra Mincent és a Palotás Tar mérkőzéseket ma délután 2, illetve 5 órakor játsszák.

Kupa második fordulójában kikapott a Balassagyarmati Palóc Farkasok együttese a Berkenyétől. Az eredmény 1-2. Magyar Géd Széchény 1-6, Kazár Vizslás 0-9, Bercel Romhány 0-3, Kétbodony Palotás 2-4, Nógrád Megyer Karancsberény 3-2, Szurdok Püspöki Héhalom 0-3, Patak Mohora 1-3, Mátraninszent Somos 5-3, Keszeg Pásztó 2-8, Dejtár Diósenő 0-2, Nagylót Szügy 1-1, Varsány Rimóc 2-0, Mihály Gerge Karancslapújtő 1-8 és Tar Nagybátony 1-9.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 16-a van Ábrahám névnapja. Ez a név alkalmassá teszi a viselőjét a szervezői munkákra és arra, hogy önbizalommal vállaljon felelősségteljes pozíciókat is. Optimista és előrehúzó személyiség, megvannak a szükséges adottságai ahhoz, hogy gondolatait, érzéseit a lehető legpontosabban fejezze ki. Kedves Ábrahámok, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is köszöntöm, akik ezen a napon, augusztus 16-án születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
6: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatja és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közölte, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte a rendezvény sajtófőnöke az MTI-vel. Vető Viktória elmondta, a külföldi látogatók körében Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeztek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja. Budapest és Wellington légvonalban mintegy 18 ezer kilométerre van egymástól, mégis sok százan vállalkoztak ekkora utazásra, hogy ott legyenek a szigeten. A nemzetközi média jelenléte is különösen erős volt. Indiából, Kínából, Ausztráliából, Mexikóból és Brazíliából is érkeztek újságírók. Ariana Grande szerelmi élete ismét a figyelem középpontjába került. Az énekesnő a jelek szerint újra egy párt alkot korábbi szerelmével, Ricky Alvarez táncossal. Az új kapcsolat azonban sok rajongónak nem tetszik. Egyesek úgy vélekednek, aggasztó, hogy az énekesnő állítólag egyetlen hónapot sem töltött egyedül, hiszen alig pár napja szakított a filmbéli partnerével.
3: Időjárás.
6: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
5: Közlekedés.
6: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
8: Fitbit.
0: 3:03 a mikrofonnál Házi Attila. Michael Jackson rajongók ennek is örülni fognak. Jön a The Jackson 5 és az ABC. Előtte az Unisex, élned kell. Most pedig Carly Rae Jepsen, This Kiss.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Augusztus 20-a jövő héten csütörtökön lesz, a Váci és a Balassagyarmati ünnepi programokkal folytatom. Vácon délután 6 órakor kezdődik az ünnepség, beszédet mond és a Vácváros díszpolgára, valamint a Pro-Urbe kitüntetéseket és a Vácváros egészségügyiért díjat átadja a város polgármestere Matkovics Ilona. Az új kenyeret Molnár Zsolt plébános, a Vác alsóvárosi plébánia vezetője áldja meg. A rendezvény helyszíne a Konstantin tér. Balassagyarmaton délelőtt 10 órakor kezdődnek az események a Vármegyeháza dísztermében, ünnepi megemlékezéssel és kenyéráldással. Csak Gábor, Balassagyarmat polgármestere mond majd beszédet, valamint Csáki Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Nógrád Vármegyei Szervezetének elnöke számol be a Magyarok Kenyere program eredményéről. A kenyér szentelés és a kenyéráldás után délután 6 órakor a Palócligetben folytatódik a program. A Palóc Múzeum szabadtéri gyűjteményében a Nap, a Hold és a Csillagok a Kereplő Színház előadásával. Este 8-kor a Palócliget szabadtéri színpadán Made in Hungária musical, utána pedig 11-től a teraszon DJ Sági Gábor Made in Hungária After Retro Bulit tart.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ez a forróság már csak ma estig tart, holnap 30 fok alatt marad a hőmérséklet a megváltozó időkép miatt. Délelőtt még zavartalanul lapos órák lesznek, majd az ebédet követően beborul az ég, és helyenként zápor, zivatar frissítheti a levegőt. Nógrádban továbbra is alig van esély esőre, az előrejelzés alapján egyelőre csak a borult ég lesz jellemző.

0: mikrofon, idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágerei.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével.
1: Ez a Megafon.

0: Fitbit a mikrofonnál, Házi Attila. Lassan-lassan közeledünk majd az augusztus végéhez, ennek is itt lesz az ideje. Azok a gyerekek, akik gyalog vagy biciklivel járnak iskolába, jobban tudnak koncentrálni, ez derült ki egy nagy mintavételű dán iskolákban végzett tanulmányból. A Mass Experiment 2012 kutatásában közel 20 ezer 5 és 19 éves kor közötti gyerek vett részt. Az eredmények szerint azok, akik nem autóval, hanem gyalog vagy biciklivel járnak iskolába, jelentősen jobban teljesítettek a figyelmet igénylő tevékenységekben. A reggeli testmozgás jótékony hatása egész délelőtt kitartott. Ezzel ér véget már a Fitbit, köszönöm mindenkinek a hétvégi figyelmet, 4 óra van, jönnek a hírek, utána pedig Lombos Marci és vendége a szódával szórakoztatja majd a megaforistákat. Mindenkinek további kellemes vasárnap délutánt kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Eli a neve, vicces, okos.
7: Ne nézz!
6: Nem nézlek!
7: Áú, kicsit nézhetsz.
6: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
8: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon.
9: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
10: Hírek.
11: Kosdon a napokban egy régen használt kutat sikerült kitisztítani, így egy újabb vízvevő helyet tudnak használni a lakosok, számolt be a munkálatokról a polgármester. Kurdi Ferenc elmondta, a kútvize nem ivóvíz, tehát a kosdiak még véletlenül se igyák, ugyanakkor locsolásra alkalmas, azonban mértékletességre hívta fel a figyelmet a község vezetője. Hangsúlyozta, bárki vihet belőle vizet, de arra kér mindenkit, hogy lehetőleg valóban mentésre használja. Egy rossz állapotú gyümölcsösre, egy kiszáradás szélén álló fára, vagy akár a környék szomjas vadállatainak itatására. Hozzátette, most nem az a cél, hogy ebből legyen szebb a gyep, vagy zöldebb a tujasor, hanem hogy ami még menthető, azt megpróbálják átsegíteni ezen az elképesztő száraz időszakon. Ismét felvehető lesz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény utánjáró pénzbeli támogatás, hívja fel a figyelmet Széchenyi önkormányzata. A támogatás az eddigi természetbeni ellátási forma helyett ismét pénzbeli formában kerül kifizetésre a jogosult személyek részére. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok, akiknek a kedvezményük augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összege változatlanul 6000 forint gyermekenként, míg a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6500 forint. A pénzbeli támogatás átvehető a Széchenyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében holnap reggel 9 és délután 4, kedden reggel 9 és 12 óra között. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanúszodához és a Kossuth-ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a futballpálya bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportpálya teljes hosszában új Via Color járda épül, valamint 20 új facsemetét is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közölte, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. A bulgáriai Burgas lesz a 71. Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája, jelentette be az Európai Műsorsugárzók Uniója és a Bolgár Nemzeti Televízió. A Fekete-tenger partján található város 2023-ban átadott sport és szórakoztató központjában a tervek szerint 2027. május 11-én és 13-án tartják az elődöntőket, majd 15-én a döntőt. Bulgária a fesztivál történetében először azután kapott lehetőséget az esemény megrendezésére, hogy az idei Bécsben rendezett Eurovíziós Dalfesztivált a balkáni ország énekesnője Darina Csotova nyerte meg.
3: Időjárás.
11: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, számottevő csapadék nem várható. A szél helyenként élénk lehet. A maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak.
4: Közlekedés.
11: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
13: Szóda. Üdvözlünk minden kedves hallgatót ezen a gyönyörű nyári napon, augusztus 16-a van, vasárnap délután 4 óra, és ahogy megszokhattátok, ilyenkor a rádióban legalábbis nálunk Lombos Marci hangja szólal meg. Egyébként a helyszín a Velencei tó partja, Gárdonyban ülünk egy háznak a teraszán, és ahogy minden alkalommal van vendégem, most sincs ez másként. El is árulom egyébként a nevét, őt Lea Rozáliának hívják, és egy nagyon érdekes arc, én házi bulikban találkoztam, ugye alapvetően mindig zenei jellegű vendégeim vannak, és hát tulajdonképpen pont egy ilyen zenei jellegű házi bulin találkoztam vele többször, ahol az volt az érdekes, hogy főzött sokaknak, meg koktélokat kevert, és nagyon jó ízlése, de hogy ez mondjuk így lehetne nem túl nagy etvasz, de hogy ő tinédzser, 17 éves, vele fogunk dumálni. Szerbusz, Lea!
14: Sziasztok!
13: Nagyon örülök neked. Figyelj, nem tudom, hogy hallgattod-e ezt a műsort, ez
14: nem.
13: A szóda. Nem?
14: Nem.
13: Hát akkor figyelj, akkor most gyere ide, és egy kis gumikalapáccsal fejbe nyomlak téged.
14: Köszi.
13: Tessék minden vasárnap délután hallgatni. 16 jó. Órától 20 óráig nagy beszélgetések, és jobbnál jobb zenék, ez most sem lesz másként. Elindítjuk az órát egy nyári slágerrel, és aztán visszajövünk, dumálunk rólad, az életedről, a gasztronómiáról, ha már ez neked így az érdeklődésed középpontjában van, meg arról, hogy mindez így hogy történik, meg miért.

0: Rozali!
1: Ahogy felkonferáltam, Lea Rozália a mai vendégem, aki tulajdonképpen egy ilyen közösségi életben szól a zene, házi bulik, nem tudom micsoda, és te gasztronómiát csinálsz benne. Ami azt jelenti, hogy főzöl az embereknek, meg koktélokat keversz, meg minden. Úgy mindezt, hogy 17 éves vagy. Igen. Egyébként ezt hagyd mondjam el neked is, meg így a hallgatóknak, hogy mindig örülök annak, hogyha az új generáció, ugye mai fiatal generáció tagjait láthatom vendégül, egész egyszerűen azért, mert hogy az új világot mi tanuljuk tőletek. Első kérdés, ez a gasztronómia neked így hogy jött az életedbe, hogy te egyáltalán alapanyagokhoz nyúlsz és kavarsz belőle jobbnál jobb dolgokat?
2: Hát megmondom őszintén, hogy nem emlékszem pontosan, hogy ez hogy kezdődött, de abba biztos vagyok, hogy ez kicsi korom óta így van.
1: Aha.
2: Szóval szerintem amikor kicsi voltam, ha jól emlékszem, akkor úgy kezdtem, hogy mindig nagyon-nagyon korán keltem, és én voltam az első, aki felkelt a családba, kimentem, és mindig csináltam valami reggelit, csináltam teát, és úgy emlékszem, hogy Covid-ba ezt így kihagytam, és egyáltalán nem foglalkoztam a főzéssel, és talán egy ilyen 2 éve kezdődött el az, hogy így nagyon elkezdtem főzni, és hogy egyre többet foglalkoztam vele, és most ezen a nyáron szerintem így most maxolom ki, hogy minden nap csinálok valami ételt, vagy valami italt a családnak,
1: ja, hogy
2: a
1: bocsánat, barátaimnak. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy nem csak házi bulikban csinálsz ilyeneket, hanem hogy alapvetően ez a hétköznapjaid része.
2: Teljes mértékben.
1: És mondjuk így a szüleid főznek, vagy nem tudom, nagymama megmutatta, hogy kell...
2: Hát nálunk
1: a
2: nagymamának volt szerintem így a leghosszabb ideig a legnagyobb szerepe a főzésben, tehát az egész családnak ő főzött, mind a 7 embernek, és apukám is elkezdte, ő Covid-ba kezdett el nagyon ezzel foglalkozni, anya is, de nekem inkább anyukám szerintem úgy főz, hogy azt hiszi, hogy neki főznie kell. Tehát ő is szeret főzni, de a családban nem neki van a legnagyobb.
1: Figyelj, de én azt gondolom, bocsánat, hogy közbeszólok, hogy alapvetően szerintem ez egy ilyen női szerep. Tehát, hogy,
2: szerintem
1: hogy
2: egyáltalán nem.
1: Akkor, oké.
2: Okay. Én azt gondolom.
1: Jó, figyelj, és akkor szerintem ez egy jó vitatéma lesz. Én azt gondolom, hogy azokban a tradicionális családokban, amiben én mondjuk felnőttem, és mondjuk így a családi szerepeket nem a 21. században tanultuk meg,
2: igen,
1: hanem nagymamától, nagyapától, akik mondjuk megélték a második világháborút, akik megélték a szegénységet, ahol mondjuk szerepe szerint a férfi dolgozott,
2: igen,
1: a nő meg otthon volt, ott szerintem ez egy ilyen hozott szokás volt.
2: Hát az lehetséges, de mivel én az újabb generációban nőttem fel, ezért én nem mondanám, hogy ez most már ez így egy ilyen kód, aha, vagy nem is tudom. Ez így nincs berögzülve szerintem most már.
1: Jó, annyiban van igazad, hogy így az új modern világban, igen, a férfiak így divatból főznek. Most nem mondom, hogy mindenki, de mondjuk alapvetően, amit én tapasztaltam, hogy gyerekkoromtól kezdve, hogyha bográcsozás volt, meg igen, halászlé volt, akkor mindig a férfiak álltak oda, ők voltak a szakértői a dolognak. De alapvetően a hétköznapok ételeit azt a nők, meg főleg a vasárnapi ebédet, azt a nők főzték.
2: De hogyha megnézed a séfeknek, szerintem a 99% a férfi.
1: Aha.
2: És azért...
1: Ez igaz.
2: És ez nagyon régóta.
1: Ez igaz.
2: Tehát, hogy szerintem régen se az volt, hogy a nők voltak a séfek, hanem igazából a férfiak.
1: Jó, csak az más otthon főzni, meg más étteremben főzni.
2: Hát de pont ez az, hogy szerintem azért nem lehet megmondani, hogy inkább férfiak, vagy inkább nők főznek, mert igazából mindkettő. Szerintem ez nem múlik azon, hogy ki milyen nemű. Hogyha most ez lehet egy kicsit így urán hangzik, de szerintem ez nem.
1: Fia, igazából pont ezt mondtam az adás elején, hogy én azért örülök annak, hogy új generáció ül itt előttem, és mostanában elég gyakran, mert hogy szembesülünk az új szerepekkel. Jó, mondjuk nálatok például ki főz többet?
2: Anya vagy apa?
1: Aha, igen.
2: Hát szerintem most már apa.
1: Apukát többet főz.
2: Szerintem most már apa többet főz, igen. És lehet, hogy azért, mert apa szeret főzni. Szerintem anya is szeret főzni, de apa rendesen élvezi azt, hogyha a családnak valami új kaját rakhat az asztalra. Anya meg inkább, tehát hogyha anya főz, ő meg így a régebbi receptekből inspiráló. Wow. Tehát ő szerintem neki nincs olyan, hogy kipróbál valami újat, apának meg van.
1: Értem.
2: És ugye apa otthon dolgozik, anya meg nem. Aha. Szóval ezért is szerintem.
1: De mondjuk klasszikus szerepek szerint a nő az a főzés mellett mos, tereget,
2: igen.
1: Vasal.
2: Igen, igen, igen. Ez a másik.
1: Káposztát darabol.
2: Ez a másik dolog, hogy szerintem a főzés az egy olyan dolog, ami könnyíti, hogy a férfi főz, akkor az könnyíti a családnak a napi teendőit. Hogy az sem az anyukának kell csinálni.
1: Rengeteg emberrel találkozom, akinél a főzés az, meg az evés praktikus dolog. Érted? Tehát, hogy enni kell, mert
2: igen,
1: abból...
2: ez a baj. Szerintem ez azért baj, mert akkor nem élvezettel eszel. És akkor nem találod meg az élvezetet a főzésbe.
1: Aha.
2: Érted? Szóval, hogyha úgy főzöl, hogy nekem most főznöm kell, mert az evés az egy olyan dolog, amit muszáj, hogy csináljak. Muszáj, hogy egyek, mert így tudok élni. És hogyha ezt így tanulod meg, hogy azért főzöm, mert muszáj, akkor ez nem jó. Hogyha azért főzöm, mert szeret főzni, meg kipróbálsz új dolgokat, meg nem tudom, akkor úgy meg fogod szeretni a főzést.
1: Lea Rozáliával beszélgetünk, ez itt a Szóda, ahogy megszokhatátok. Minden vasárnap délután 4-től este 8 óráig ülünk a mikrofonok mögött, most pedig hallgassunk egy kellemes kis nyári slágert.

0: Folytatjuk a beszélgetésünket. Az én társam mai napon Lea Rozália, aki 17 éves kora ellenére házi bulikban főz, koktélokat csinál. Nem tudom. Ez meg biztos, nem tudom, szereted a zenét, meg táncolsz. Igen, is, persze, meg minden. Fia, az hogy jött, hogy te mondjuk így házi buliban így előveszed a... Általában egy mai klasszik házi buliban, vagy nem tudom, mondjuk azt nem mondom, nem, hogy nem nagyon járogatok, mert szoktam, de hogy gyakran pizzarendelés van, meg nem tudom, elszadnak, megesznek egy giroszt.
1: Igen.
0: És hogy kitöltik a boros kólájukat, meg minden, de ehhez képest te meg nekiállsz, vannak a mindenféle, előfordul, hogy idegen emberek, és akkor nekiállsz, koktélokat keversz. Vagy ez hogy jött?
1: Szerintem ott kezdődik, hogy alapvetően én egy olyan baráti társaságban vagyok, ahol szerintem mindenki szeret főzni. Tehát úgy kezdődött, hogy együtt főzünk.
0: Ne haragudj. Hogy igen? Egyébként jellemző a korosztályatokra ez, hogy így főzögetnek?
1: Szerintem most már egyre jobban, igen.
0: Aha.
1: Szerintem most már egyre jobban, és akkor...
0: De ez minek köszönhető? Nekem van egy válaszom rá, csak kíváncsi vagyok, hogy...
1: Én megmondom őszintén, hogy szerintem annak köszönhető, hogy a social médián nagyon felkapott lett az, hogy mindenki odafigyel arra, hogy mit eszik. És nyilván a fiatal fiúk járnak kondiba, meg nem tudom, és akkor maguknak csinálják az apkását, meg a csirkét rizssel, meg brokkolival, és a nőknél meg szerintem ugyanez.
0: Aha. Meg én nem erre tippeltem, hogy, mert igen, hogy a social médiában, akár TikTok, akár Insta, Facebook, nem tudom, hogy van egy ilyen tudatosság, egy ilyen gasztronómiai tudatosság, hogy ki mit eszik, meg nem tudom. Egy csomó érzékenység, ilyen ételallergia jött fel, de hogy én meg azt látom, hogy rengeteg jó cuccot főznek meg ilyen nagyon rövid videókban, mutatják meg, hogy lehet csinálni. És ebbe a nem tudom, túrós tejbe grisztől egészen a sztékekig, és sokszor egyébként meglepően fiatal formák csinálják meg ezeket a
1: kajákat. Igen, de szerintem nem ezek azok a videók, amiket sokan láttak, meg ami felkapott. Hogy ezeket, hogy a jó kaják, hanem inkább azokat a videókat látja mindenki, főleg a fiatalabb korosztály, hogy ott is nem azért főznek a videókba, hogy jót tegyenek, hanem azért, mert az segít nekik, hogy elérjék a céljukat.
0: Ó, én nem ezt látom. Bocs.
1: Hát akkor már neked olyan a feeded.
0: Az mi, hogy feed?
1: Hát, hogy miket dob be, milyen videókat dob be a...
0: Aha, nekem, de mondjuk ez lehet az én ez lehet az én érdeklődési köröm. Én ezeket, sztékeket látok,
1: hát
0: mindenféle csimicsúrikkal, tehát még szószokkal, szendvicsekkel, ilyesmi.
1: Igen, de külön a szték, az megint más. Tehát azt is, az is szerintem a fiatal fiúknak, sokaknak benne van a figyébe, hogy most ez egy új trend, hogy steak, tojás, avokádó, és hogy csak ezek az ilyen, most ez lehet kicsit furán fog hangzani, de maszkulin ételek.
0: Azt a betyár, miket beszélsz te. Jó, nekem ez tetszik, folytasd.
1: Tehát, hogy a steak, az szerintem egy olyan étel, ami, tehát nem azért eszik az emberek, mert hogy hú, de nagyon finom, tehát szerintem az, de abból is egy ilyen trend lett, hogy mivel rohadt sok fehérje van benne, meg mit tudom én. Tehát, hogy az is segít, hogy izmosabbak legyünk, meg nem tudom, és nem azt mutatják meg a videókba, hogy finom, és hogy kell elkészíteni, hogy jó legyen, milyen körettel, milyen szósszal, hanem hogyha kisütsz egy sztéket, akkor az jó, mert hogyha megeszel egy egész sztéket egyedül, akkor attól nagyobbak lesznek az izmaid, és akkor majd az segít, hogy a...
0: Ja, hogy szerinted ez van mögötte.
1: Szerintem igen.
0: Hogy divat van mögötte.
1: Hát szerintem abszolút.
0: Jó, ha beszélsz a maszkulin ételekről, akkor beszélj egy kicsikét így a feminin ételekről. Mit esznek a csajok?
1: Zapkása, joghurt. Ja. A húgom egyébként a húgom nagyon jól főz, viszont ő kicsit olyan, hogy így, tehát követi a trendeket.
0: Bocsánat,
1: de közben meg mégis megvan
0: a... is főz.
1: A húgom is, igen.
0: Okay.
1: Ő is főz, de ő egy ilyen keverék. Tehát szerintem én vagyok az a típus, aki inkább azokat a videókat nézi, hogy mi jó gasztronómiailag.
0: Mi jó?
1: Mi jó.
0: Milyen értelemben? Mi finom?
1: Ugye vagy most, mit, hát nem csak most beszéltünk arról, hogy vannak a trendek, amikor azért főznek a videókba, hogy praktikus legyen, és hogy mi az, ami az egészségüknek jó, és vannak a gasztronómiailag jó ételek, azok pedig a jó ételek, amik ilyen nagy kaják. Azért eszed, mert finom. Meg mert szereted csinálni, érted?
0: Aha.
1: És
0: mik a nagy kaják?
1: A nagy kaják?
0: Mik a nagy kaják, amik tényleg finomak?
1: Fú. Nekem a kedvencem az a takó most. Egy ilyen jó juicy takó van rajta, avokádó, és tudod mi az a birja?
0: Nem.
1: Az a marhapofa.
0: Ja, azt én nagyon szeretem.
1: És azt a marhapofa, és azt úgy csinálják meg, hogy egy ilyen mexikói szószba.
0: És mondjuk te egy ilyet lefőzöl? Vagy lesütsz, vagy nem tudom ez mit.
1: Még ilyen takót még nem csináltam, de egyébként régóta próbálom apukámnak mondani, hogy készítsünk el valamikor egy ilyet. Mert ez nagyon időigényes étel. Tehát a birja, azt szerintem azt órákig kell, hogy a tűzön legyen, aha, hogy így jól megpuhuljon.
0: Egyébként, ha már idő, és ezt te mondod, hogy mennyi az, amit te mondjuk egyszerre így konyhában tudsz tölteni?
1: Hát ez kajától függ.
0: Jó, értem, hogy határozzuk már meg, hogy mondjuk így egy 17 éves egyébként gasztronómiai érdeklődésű lány, aki főz másoknak, hogy az idejéből mondjuk mennyit áldoz mondjuk egy házi buliban arra.
1: Jó, hát egy házi buliban nyilván más, ott maximum másfél órát.
0: Tehát másfél órát konyhában vagy azért, hogy enni adj az embereknek.
1: Hát igen. Mert megmondom őszintén, hogy én azért szeretek, tehát, hogy nagyon szeretek enni, de alapvetően azért szeretek szerintem...
0: Mondjuk ez nem látszik rajtad.
1: Hogy szeretek enni?
0: Hát, hogy nagyon. Nem. Tehát, hogy most nem tudom, hogy egy ilyen... Ha valaki azt mondja, hogy én nagyon szeretek enni, akkor ebből nem tudom, kinézem, hogy mit tudom én, kicsit, nem tudom, el van hízva, vagy valami, de te alapvetően már bocsánat, hogy így, mert nem akarok ilyen ebbe belemenni, csak hogy rajtad ez nem látszik, hogy...
1: Hát, igen.
0: Na igen?
1: Mondhatjuk így is. Hol tartottam?
0: Ezt a másfél órát mondtad ki.
1: Igen, hogy nagyon szeretek enni, de alapvetően szerintem azért főzök, mert szeretem azt, hogyha mások szeretik az én ételemet.
0: Wow.
1: Tehát, hogy szerintem az étel az egy olyan dolog, és ez nagyon fontos, hogy nem azért főzünk, hogy praktikus legyen, hanem mindenkinek azért kéne főznie, mert szereti, hogy más emberek élvezik azt, hogy esznek. Uh-huh. És nekem egyébként van ilyen barátom. Ugye azt mondtam, hogy a baráti társaságunkban nagy részt mindenki szeret főzni, de van olyan barátom, aki annyira nem, meg nem tanulta meg, hogy a család otthon együtt eszik. Szerintem az én családomban ez nagyon jellemző, hogy vasárnap leülünk, mindenki eszi a kaját, nagymamám csinál vadast marhapofából, és akkor ez nagyon finom. És vannak olyan családok, ahol meg ez sajnos nincs meg. Uh-huh. És annyi, hogy bemegy a konyhába, megken egy kenyeret, rak rá párizsit, meg vajat, meg vág fel paradicsomot. És szerintem ez lenne a fontos, hogy mindenki azért főzzön, hogy más emberek is élvezzék.
0: Wow! Hölgyeim és uraim, folytatjuk az adásunkat. Néhány nyári sláger után visszajövünk, a hírek előtt egy pár percre még.

0: hírek előtt visszajöttünk egy pár percre, Lea Rozália a vendégem. Ugye alapvetően ez egy a mai adásunk egy picit gasztronómia, de alapvetően egy ilyen zenei szubkultúrából jön, házi bulikon te így szoktál főzni, meg koktélokat kevesz. Beszéljünk egy kicsit a koktélokról. Az hogy jött? Inni is szeret. Ennyi, 17 évesen még nem iszik az ember.
1: Szerintem az ital is egy olyan dolog, hogy ne csak az legyen, hogy bemegyünk az Aldiba.

0: Igen, én is ilyen voltam, bemegyünk az Aldiba, és veszünk egy 1000 forintos hugót.
1: Most bocsánat, egyébként... márkákat nem mondunk ki.
0: Meg. De a hugó nem egy márka, hugó.
1: Ez egy
0: ital.
1: Jelleg.
0: A bodza, prosecco, szóda, menta, az a hugó.
1: Ja, Istenem.
0: De mindegy, lehet venni ilyen, akkor így mondom, egy üvegbe hugót, és régen megmondom őszintén, én is ilyen voltam, de rájöttem arra, hogy én egyébként szeretem az alkoholt, és az alkohol is legyen egy olyan dolog, hogy azt is úgy iszom, mert finom. Tehát azért iszom, mert finom, nem azért, hogy most akkor...
1: Hölgyeim és uraim, felelősségteljes alkoholfogyasztás. Igen, egyébként igen. Azt hagyd mondjam, hogy kb. 16 évesen már én is megittam ezt-azt, hogy az úgy, nem tudom, szerintem még gimiben tudom, hogy így a gyerekek örülnek, amikor az osztálykirándulás.
0: Jó, hát én most leszek végzős, szóval szerintem ebben egyébként nincs, mert 18 éves leszek 4 hónap múlva. Ebben semmi probléma nincs. De azért tudatosan kell ezt. Az biztos.
1: Na jó, oké. Okay. És akkor még az előző blogban akartam megkérdezni, hogy mi volt az a kajád, ami szerinted a legdurvább kaja volt.
0: Hogy a legdurvább volt elkészíteni valamit, hát vagy amit a legjobban szerettek.
1: Igen, ami olyan, hogy úgy csodálkoztak, hogy így atya úristen, egy 17 éves gyerek mit
0: fogja. Szerintem most februárban, januárban csináltam egy ilyen, azt nem tudom, hogy ismered-e, vagy ismeritek-e, tudjátok mi az a Crispy Rice?
1: Nem.
0: Crispy Rice, megcsinálod a rizst, és direkt úgy főzöd meg, hogy puha legyen. Tehát igazából, hogy meg ezt túlfőzöd?
1: Igen.
0: Túlfőzöd a rizst, és utána, amikor lesz belőle egy ilyen masszaszerűség, berakod
1: Én azt nem szeretem egyébként.
0: Várjál, berakod egy dobozba, lesimítod, hogy egy ilyen kocka legyen belőle, berakod a fagyasztóba, és amikor megkeményedik, szétvágod kockákra, és olajba kisütöd. Ez, wow. ez a Crispy Rice, és tudod, mi az a Nobu? A Nobu az egy étterem, ami egyébként Amerikában van, de mindegy, azért lett nagyon híres, mert a Kardashianok oda járnak enni. Rohadt drága. És ott lehet fogyasztani ezt a Crispy Rice-t tonhal tartárral. Wow. És én ezt megpróbáltam újraalkotni, viszont nem volt otthon tonhal, csak lazac, és a lazacot használtam föl, azt ráraktuk a Crispy Rice-ra, és csináltam hozzá egy ilyen csípős avokádós szószt. És egyébként az avokádóban az a jó, tegnap is csináltam egy ilyen avokádós szószt, az a jó benne, hogy például apukám nem szereti szerintem az avokádót. Tehát ő, amikor ez egy trend lett az avokádó is, hogy mindenki elkezdte venni az avokádót, és ilyen avokádó toast, meg ilyeneket csinált mindenki otthon, akkor én is csináltam apukámnak, és ő mondta, hogy én igazából nem szeretem az avokádót. Mondom, jó. De az avokádóban az a jó, hogy tudsz belőle úgy szószt csinálni, hogy nem érzed az avokádót, csak a textúrája miatt egy ilyen nagyon krémes állaga lesz a szósznak. Na mindegy, szóval megcsináltam ezt a Crispy Rice-t, ráraktuk az avokádós szószt, meg grapefruitot. Mindenki, aki...
1: Grapefruitot raktál?
0: Ilyen
1: a rizses,
0: vékonyan felvágott grapefruit, és mindenki, aki nagyon szeret főzni, azt tudja, hogy kell, hogy legyen valami sav az ételbe.
1: Hölgyeim és uraim, hogy egy 17 éves gyerekkel beszélgetünk, vagy hát gyerek, hát egy kis felnőtt, vagy nem tudom.
0: Mert attól lesz, ezt nem is tudom, könnyű az étel? Szoktad, te ismered ezt a tippet?
1: Melyiket? Hogy?
0: Hát, hogy savat kell rakni az ételbe, hogy...
1: Hát ez kegyetlen. Az van, hogy most föl kell konferálnunk a híreket, csak előtte hagyd mondjam, hogy valószínűleg egyébként ez olyannyira működik, hogy régen például bablevesbe is raktak ecetet meg. Tehát érted, meg szerintem a savanyúság is egy kicsikét ezért van, hogy egy
0: de nem feltétlen savanyú, csak azért, hogy könnyebb lesz tőle az étel.
1: Aha. Tehát ez volt egy Crispy Rice, tehát egy PP főtt, utána összenyomorgatott, lefagyasztott.
0: De nem az a lényeg, hogy ropogós, mert utána olajba kisütött. Persze. Igen.
1: És olajba kisütött. Hát ez őrület. Fél, meghallgatjuk a híreket, de folytatjuk az adásunkat, elképesztő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati Op Art Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
8: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
7: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
8: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
9: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Eli a neve, vicces, okos.
12: Ne nézz!
11: Nem nézlek!
12: Áú, kicsit nézhetsz!
11: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka. A mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: 17 óra van.
13: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
14: Hírek.
15: A Váci rendőrkapitányság nyomozói, valamint a Pesti és Nógrád vármegyei rendőrök augusztus 10-én hajnalban egy időben 5 helyszínen hajtottak végre rajtaütéseket és kutatásokat. Galga Györkön 4, Acsán 1 lakásban jelentek meg. A gyanú szerint a 35 éves Galga Györki K. Attila és társai 2025 márciusától Vácott, Verőcén, Galga Györkön és Acsán értékesítettek kristályt. A kábítószert jellemzően fél és 1 grammos adagokban 10-20 ezer forintért adták tovább, de olyan is előfordult, hogy más bűncselekményből származó tárgyakat kaptak érte cserébe. A rajtaütéskor ketten futva próbáltak elmenekülni a rendőrök elől. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. A nyomozók mind az 5 férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Ketten tagadták, egy fő beismerte a bűncselekményt, ketten nem tettek vallomást. Az ügyészség indítványozta mind az 5 férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
16: Sikeresen zárult a Nógrád Csípeki Fiatalok Egyesületének adománygyűjtése. Az egyik helyi lakos számára indítottak akciót abból a célból, hogy javítsák az életkörülményeit. A civil szervezet most azt közölte, a támogatásokból el tudták érni, hogy falubeli társuk ingatlanán kiépítették a csatlakozást a víz- és szennyvíz hálózatra. A rendelkezésre álló kamrahelyiségből fürdőhelyiséget hoztak létre, vízmelegítő berendezést szereltek be, emellett kialakítottak egy mosókonyhát mosógéppel és konyhai mosogatóval. Hozzátették, számos anyagi, tárgyi és munkafelajánlás érkezett magánszemélyektől, vállalkozóktól és Nógrád Csípek önkormányzatától. A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rászoruló lakos már birtokba is vehette az új helyiségeket. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanuszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a Furbaltája bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportmája teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemetét is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik. amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 000 ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 000 forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjaim és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban.
17: Közlekedés.
16: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
17: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
19: Szóda.
1: Kedves hallgatóink, ez itt a Szóda Lombos Marcival, és ahogy minden alkalommal van vendégem, most itt ül velem szemben Lea Rozália, aki egyébként abból a szempontból egy nagyon különleges nem tudom, tinédzser lány, hogy házi bulikon főz, meg koktélokat kever a többieknek, meg minden, és mint kiderült, hogy tulajdonképpen otthon is
0: persze.
1: Te főzöl. Uh-huh. Ja, persze. Oké, hát ez annyira nem
0: hát,
1: persze.
0: Hát, hogy nyilván nem ez... csak házi bulikba.
1: Figyelj, a második óránk egy tematikus óra, zenéket hallgatunk. Uh-huh. Azt hogy kérdezzem meg, hogy neked mennyire van benne az életedben a zene?
0: Teljes mértékben. Szerintem ez egy ilyen mindennapi dolog nekem is, ugye apukám zenész, és kicsi korunk óta azért a zene elég fontos az életünkbe. Ugye nekem van két testvérem, egy hugom, meg egy nővérem, és ők mindketten nagyon tehetségesek a zenébe, mindketten tudnak énekelni, a hugom zongorázni is most már. Én nem kaptam meg ezt az adottságot annyira. Tehát én mondjuk nem tudok énekelni, viszont jelen van az életemben, és szerintem egyébként meg is van az érzékem hozzá, csak nem tudok énekelni, és annyira nem fog, tehát olyan szinten nem foglalkozok a zenével.
1: Amikor a zenét hallgatsz, akkor inkább régebbieket, vagy újakat hallgatsz?
0: Inkább régebbieket, de újakat is. Mi a régi?
1: Na mi a régi? Neked mi a régi?
0: Hát nekem a régi az mondjuk ilyen 80-as.
1: Oké. Okay.
0: Tehát nekem a mondjuk 2000-es évek eleje az nekem nem régi. De hogyha azt réginek mondjuk, akkor inkább régi zenéket. De egyébként most már nagyon sok ilyen kifejezetten retro zenét is hallgatok.
1: Oké, okay. Ebben az adásban, vagy ebben az órában régi és új zenéket is fogunk hallgatni. Ma ugye 2026. augusztus 16-a van, és... a tematika úgy néz ki, hogy visszamegyünk az időbe 50, 40, 30, 20 és 10 évet, és így megnézzük, hogy ezekben az években, augusztus 16-án, vagyis a mai naphoz képest, ezekben az években mi volt az a dal, ami belengte az akkori közízlést, mi volt az a dal, ami egyébként a Billboard listának, ugye ez a slágerlisták slágerlistája az első helyén áll, úgyhogy most elköszönünk, meghallgatunk néhány nótát, és aztán amikor visszajövünk, egyszer csak 1976. augusztus 16-át fogunk írni, és akkor meghallgatjuk, megyünk sorba, kicsikét beszélgettünk róla, most pedig következzenek a nyári slágerek a rádiótól.

Jedlik Ágnes vagyok. 1826-ban én találtam ki a szódát. Amit most a Megafonban csinálnak, attól elhatárolom magamat, mert messze nincs köze az én...

0: A Bakelit textárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista. Szóda.
2: Az évszám 1976. augusztus 16-a, a helyszín a Velencei tó partja, és mutatom neked, ugye megígértem, hogy zenét fogunk hallgatni, hogy 1976. augusztus 16-án mi volt a Billboard lista élén. Kíváncsi vagyok, hogy megismered-e, egy kicsikét beszélünk róla, aztán utána megyünk tovább 10 éveket. Ismerős. És meg tudod mondani, hogy ki, vagy illetve kik énekelnek?
3: Az Elton John, azt tudom.
2: De jó vagy.
3: És ez a Don't Go Breaking My Heart.
2: Igen.
3: És a Choice-it azt nem tudom, hogy...
2: Úgy hívják őt. Egyébként tök érdekes, mert nekem az életemben valamilyen szinten az Elton John így... szerepet játszik, mert soha nem voltam egy nagy Elton John rajongó, de nemrég például, hogy elkezdtem Bakeliteket hallgatni, vettem egy Elton John lemezt, jobbnál jobb dalok vannak rajta, különben néztem a filmet, tehát hogy olyannyira például érdekel, hogy az Elton Johnról szól a filmet, megnéztem moziban, vannak dalok, amiket kifejezetten szeretek, de a hölgyel én még így nem találkoztam, csak ebben a dalban őt úgy hívják, hogy Kiki D.
3: Én sem hallottam még róla.
2: Figyelj, neked Elton John mit jelent? Elnézést, hogy közbeszólok, hogy egy srácról beszélünk, aki 1976-ban már kopaszodott, te meg 2026-ban vagy 17 éves.
3: Én annyira nem hallgatom az Elton John-t, ezt a dalt nagyon szeretem, meg a Benny and the Jets, azt te ismered?
2: Nem.
3: A Benny and the Jets az egy nagyon jó dal.
2: Belehallgatom. Egy pillanat, mert ugye azért most én is elmondom még egyszer, hogy Elton John és Kiki D Don't Go Breaking My Heart című iszonyat pozitív nótáját halljuk.
3: Tehát, ez egy nagyon jó dal,
2: ez egy hihetetlen jó nóta. Azt mondja, egyébként a korosztályod például ezt a nótát úgy általában ismeri? Nem ismeri.
3: Szerintem van.
2: Hogy hívják azt a dalt, amit mondtál?
3: Benny and the Jets.
2: Benny and the Jets. Hát ezt egy kicsikét nehéz szívvel állítottam meg, és akkor most jön a Benny and the Jets. Ez így kezdődik?
3: Nem tudom, megmondom őszintén, szerintem nem.
4: Our final weird and wonderful contestants are...
2: Ez az?
4: Rocket,
3: igen,
4: Comet,
3: csak nem tudom, hogy miért beszélnek benne, én
4: Galaxy, Martian,
3: de
4: Star,
3: ez az.
4: Luna, and Jet.
3: Ez az.
5: And now. Legendary.
2: Ezt például én nem ismerem. De figyelj, ez tök old school. És
3: igen.
2: Ezt te szereted?
3: Igen.
2: De jó.
3: Nem áll, hogy ezt nem ismered.
2: Ezt nem meg fogom hallani.
3: Lehet, hogy fel fogod ismerni.
2: Beletekerünk egy kicsit. Aha, most ez a refrén.
3: Igen.
2: Én ezt nem ismerem. És ezt szoktad hallgatni?
3: Mm-hmm.
2: Tehát tulajdonképpen 1976-os zenét te már hallgatsz.
3: Igen.
2: Ez durva. Ugrunk 10 évet, mutatom neked 1986. augusztus 16-át.

0: hallgassuk meg, hát ha elkezd énekelni, mert egyébként egy nagyon híres énekesnőről van szó.
1: Nem akarok hülyeséget mondani, ez nem a Madonna?
0: De.
1: Tényleg?
0: Miért? Ki találtad? Ne hülyéskedj, hogy ezt tudod. A te fejedben egyébként Madonna így kicsoda, mert olyan annyira durva, hogy tulajdonképpen sok évtizeden keresztül ő karriert tudott és tud csinálni, tehát a mai napig színpadon van. Azt hiszem utoljára. Itt se ismerős?
1: A dal?
0: Nem. Legutóbb azt hiszem a foci bajnok, foci VB-n láttam őt a lelátón. Figyelj! Nem ismerős?
1: Mama don't preach.
0: Papa don't preach.
1: Azt értettem, hogy mama don't preach.
0: Neked egyébként Madonnának melyik az a dal, amit
1: egyáltalán nem hallgatok Madonnát. Tudom, hogy van az a dal, a Vogue, de azt is csak azért ismerem, mert az is felkapott lett. De...
0: Van egy dala, hogy tök érdekes, mert egyébként tulajdonképpen a 80-as években izgalmatlan karriert csinált a Madonna. Uh-huh. És aztán, hát ha jól emlékszem, a 90-es évek végén, 2000-es évek elején kijött egy ilyen nagyon modern, ő többször újult meg,
1: igen,
0: és kijött egy dallal, amit egyébként az Ali G-vel csinált. Az Ali G-vel, az a címe, hogy Music. Majd mindegy, majd meghallgatod Ali egyszer G? Otthon. Ali G. Az Ali G-vel. Szóval a Madonna és a Papa Don't Preach 1986-ban, és akkor nézzük az 1996-os augusztus 16-ai number one slágert, ami egyébként nem augusztus 16-ai, hiszen heteken keresztül, fiat, szinte csak ez szólt a rádiókból.

0: még egyszer mondom, egy 17 éves gyerekkel beszélgetünk, aki... Hát félj, ülnek előttem sokszor 30-40-50 éves zenészek, és nincsenek úgy képbe, mint te. Tönnékeztem a nabéna, vagy jövő nap, vagy szakke, vagy nabéna. Imádok kamuba énekelni. Igen, ezt?
1: Ezt a dalt, ezt kifejezetten. Nem akarom azt mondani, hogy utálom, de igen.
0: És ez megvan, hogy két ilyen 60 körüli manus énekli ezt?
1: Igen. Egyébként azt tudtad, hogy én azért ismerem ezt a dalt. Nem, igazából nem azért ismerem, hát ezt a dalt mindenki ismeri, de tudod ki az a Tyga?
0: Nem.
1: A Tyga egy rapper, és ő feldolgozta ezt a dalt.
0: Na belehallgatunk.
1: És, de szerintem, oké, mindegy, hallgassunk bele.
0: Ugye Los Del Rio-tól hallgatjuk a Macarena-t, 1996. augusztus 16-án ők voltak a Billboard lista élén. Hogy írják őt?
1: T-Y-G-A.
0: T-G-A, igen. És egyből ki is dobta. Nézzük. És itt van a két öreg. Itt van a két

0: Szóval 1996. augusztus 16-án Los Dario és a Macarena, most már mást hallunk. Egyébként ez mikori dal?
1: Szerintem.
0: Már megnézem, hogy a YouTube, megnézem, hogy mikor a föltéve.
1: 18.
0: 213 millióan néztük meg 6 évvel ezelőtt. 2019. december 17-én rakták föl. Na, kérem szépen, meghallgatunk néhány dalt, picit lehalkítom, meghallgatunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, és visszajön 2006-tal.

0: Bakeli textárja és a Winchesterek zenei csillagai. Minden idők legnagyobb slágergyárosainak tündöklése és bukása.
1: Toplista Szóda.
2: 2006. augusztus 16-a, hölgyeim, az időpont, helyszín a Velencei tó partja, egy gárdonyi terasz, itt ülök vendégemmel, Lea Rozáliával, egy gasztronómiai csodával. Nem tudom, egyébként így volt olyan, hogy visszajeleztek olyan helyről, ami mondjuk így, nem tudom, ilyen kis köröm kívüli, és akkor így megdicsérték, hogy jó az étel?
3: Hogy érted, hogy kis köröm kívüli?
2: Hát, hogy érted, aki, nyilván van, aki tudja, hogy te főzöl, meg hogy főzöl, de hogy olyan volt-e, hogy beesett valaki a társaságba, aki mondjuk így nem ismert téged személyesen, vagy nem tudta rólad ezt, és akkor azt mondta, hogy atya úristen.
3: Nem. Sajnos ilyen még nem.
2: Nem gondolkodtál? Lesz egy kérdés. Gondolkodtál azon, hogy kipróbálod-e magad máshol? De most nem itt tartunk, hanem 2006-nál tartunk.
4: Let's run you off.
5: Nope.
4: Didn't think so.
3: Apukám nagyon nem szereti ezt a dalt.
2: Nem szereti ezt a dalt?
3: Nagyon nem szereti.
2: És te szereted?
3: Ez a Promiscuous, Nelly Furtado, azt hiszem.
2: Igen.
3: És a csávó, nem tudom, vagy ő a... Nem, ő a csávó. A Nelly... De.
2: A Nelly Furtado egy énekesnő. A csávó pedig egy nagyon híres producer, aki egyébként...
3: Tim Balant?
2: Az. Aki nagyon sokakkal dolgozott együtt.
3: Igen.
2: Tényleg a Justin Timberlake-től kezdve a... Hogy hívták a csajt? Ilyen jó testes, ilyen bögyös fenekes rapper csaj. Missy Elliott.
3: Ja, igen.
2: Missy Elliott.
3: Tényleg.
2: De szerintem dolgozott együtt a Snoop Dogg-gal is.
3: Nagyon sok mindenkivel, igen.
2: Igen. Egyébként nekem mondjam, hogy nekem sem nagyon tetszik ez. De például ezt a dalt honnan ismered?
3: Ezeket nem tudom megmondani, hogy honnan ismerem, ezek híres dalok. Hát nem véletlen van a listának az elején.
2: De különben van a húzása így az alapnak. Ez miről szól például ez a nóta?
3: Hát arról, hogy egy azért olyan a dal, hogy a Timbaland meg a Nelly Furtado, mert arról szól, hogy egy férfi meg egy nő találkoznak, és a férfi próbálja felszedni a csajt. És hogyha hallgatod a dalt, akkor hallatszódik, hogy igazából egy beszélgetés.
2: Oké. Ezt nem figyeltem még.
3: Hát figyeld.
2: És jó, de annyira lényeg, nem tudok angolul. És tulajdonképpen pozitív vagy negatív a vége?
3: A végét megmondom őszintén, nem tudom.
2: De ez egyébként tök jó ötlet.
3: Igen.
2: Ez, amit mondasz,
3: ugye?
2: Hogy férfi
3: is.
2: És nő.
3: Szerintem én szeretem ezt.
2: Tulajdonképpen válaszolgat nekem.
3: Igen, más. Igen.
2: Ugye heteken keresztül vezeti a Billboard listát. Egyébként meg kell mondjam, hogy én ezt a mai nap is szoktam. Tehát már úgy, hogy így ezekben az években is így itt-ott előfordul, hogy rádióban megszól a nóta. Pedig hát ez egy 20 éves nap. 20 éves nap. De és akkor ugrunk 10 évet, megnézzük. 2016. augusztus 16-án mi volt a Billboard lista élén?

0: ez nagy sláger. Ez nagy rádiós sláger.
1: Én ezt a dalt nem szeretem.
0: És akkor meg tudod mondani, hogy kik ők?
1: A Szia, meg a... Hogy hívják ezt a csávót?
0: Nem, volt itt.
1: Pitbull, na.
0: Nem.
1: De.
0: Nem.
1: Sampol.
0: Az. Az. Hát figyelj, az a szitu, hogy tulajdonképpen bármelyik nótát meghallgattuk, mindegyiket ismerted és tudtad. Szia és Sampol közös nótája, a címe... Bocsánat, hogy hülyeskedek. A nóta címe Cheap Thrills.
1: Tényleg.
0: Jó, én azért most adok neked egy ötöst.
1: Köszönöm.
0: Kihozod az ellenőrző könyvedet, beírom. Na. Jó dal ez. Azt miért mondja olyan sokszor, hogy biribang, biribang. Ugye hallottad? Azt mondja, hogy nekem nincsen szükségem, baby, nekem nincsen szükségem a dollárbillre, a számlára, ahhoz, hogy jól érezzem magam ma este. Akkor ez a Szia, ez egy jó lány. Hogy nem a lére megy.
1: Hát ő egy nagyon fura személyiség.
0: Mondjuk azért ezzel keresett egy keveset. Tehát úgy könnyű, értető világsztár, hogy keresel egy csomó pénzt, könnyű azt mondani, hogy nem, igen. Mondjad, hogy fura személyiség?
1: Hát tudod, ő az, aki ilyen nagyon fura klipjei vannak. Félig, ilyen, van egy ilyen extrém frufruja, de a szeme nem látszódik tőle. És a hajának a fele az fekete, a másik fele fehér.
0: Jaj. Én azt tudom róla, hogy a Szia nagyon sokáig háttérben dolgozott, dalszerző volt, nagyon sokaknak írt dalt, meg dalszöveget. És már mondták is neki, mert hogy lehet azt mondani a popzenében, hogy öreg, mert elmúlt 40 éves.
1: Tényleg.
0: És hogy aha, de most megnézhetjük, hogy hány éves. De és már mindenki mondta neki, hogy fia, te nem lehetsz sztár. De várjál, beírom a nevét a Wikipédiába, és akkor megmondom neked.
1: És egyébként azért fura még kicsit a Szia.
0: 75-ös. Egy évvel fiatalabb, mint én.
1: Tényleg. Na, azt akartam
0: és mondani, karriert tudod befogni.
1: Azért fura még a Szia, mert ugye az összes klipjébe, tudod ki az a, hogy mi a vezeték neve, Mackenzie, nem tudom.
0: Óvodában együtt jártunk.
1: Mindegy.
0: Mókus csoportban.
1: Van ez a csaj, szerintem ő most lehet ilyen 22 max. És ő a Dance Moms-ba volt benne. A Dance Moms az egy nagyon híres sorozat.
0: Aha.
1: Vagy nem is sorozat, egy ilyen tévéműsor, ahol kislányok ilyen versenyszerűen táncolnak, és gyakorlatilag erről szól a sorozat, hogy a tánctanáruk, meg a gyerekeknek, az anyukájuk folyamat veszekednek egymással, tehát tele van drámával ez a sorozat, és ebben...
0: Anyukák veszekednek,
1: igen.
0: Ez jellemző egyébként? Ezt hagyd kérdezzem már meg, hogy figyelj, hogy te még suliba jársz, ugye?
1: Igen.
0: Hogy azt ott szoktad tapasztalni, hogy anyukák összevesznek egymással? Nem tudom, kézilabda edzésen meg tudom.
1: Szoktam majd tapasztalni? Hát...
0: Ilyen mindenféle. Hogy hívják ez az SMK, meg ilyen
1: igen. Igen, most, hogy az SMK-t mondtad, nagyon sokat veszekednek egymással.
0: Anyukák.
1: De szerintem inkább általános iskolába.
0: Aha.
1: Tehát amikor még picik a gyerekek. Akkor, mert...
0: Ez
1: amikor
0: érdekes.
1: Gimnazisták, akkor már... Hát azért, mert amikor gimnazisták, akkor már a gyerekek le tudják rendezni.
0: Ez olyan fura.
1: És általános iskolában, amikor bemegy a másodikos Lili, meg a Miksa, és összevesznek valamin, és összeverekednek, akkor nyilván az anyukák kezdenek el veszekedni, hogy miért verted meg a fiamat? Hogy miért verte meg a lányod a fiamat?
0: Ja.
1: És akkor még nem tudják a gyerekek lerendezni.
0: És ilyen van, hogy lányok megvernek fiúkat?
1: Hát, igen.
0: Azt a betyár. Szokták mondani egyébként, hogy a csajok az új csávok. Na, meghallgattunk néhány dalt a rádió kedvencei közül, és aztán visszajövünk, megnézzük, hogy néz ki a Billboard 2026. augusztus 16-án. Van-e tipped? Top 10-et nézünk.
1: Bármilyen. Most? Biztos valami TikTok szám.
0: Tuti fix. És előadót esetleg tudsz-e mondani, műfajt.
1: Egyébként az is lehet, hogy most valami Michael Jackson. Mert ugye most a film miatt még mindig nagyon mennek a dalai. De szerintem egyébként most már nem. Nem tudom.
0: Oké. Okay. Jó, mindegy, ez egy tipp. Hallgassunk zenét néhány nyári sláger után, visszajövünk, és rámegyünk a Billboard Top 10-re. Ugye mai naphoz számítva.

0: Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, 2026-ot írunk mi ismét itt az asztal mögött. Ugye a helyszín a Velencei tó partja, egy gárdonyi terasz, itt vagyok vendégemmel, Lea Rozáliával. És akkor nézzük, figyelj, segíts már nekem abban, ezt most már évek óta csinálom, hogy megszámoljuk azt, hogy hány férfi és hány női dal van a top 10-ben, hogy mennyire követi le a társadalmat, vagy érted, hogy vajon mutat-e valamit a társadalom szerkezetéről, vagy tendenciákról, hogy egyik kezeden számolod a női dalokat, a másikon meg a fiú dalokat. Tizedik helyen egy country hölgy, 27 éves, egy country sztár, az a neve, hogy Ella Langley, ismered őt?
1: Nem.
0: A nóta címe Be Her. 9. helyen Olivia Dean és a So Magyar Easy. Jó, szereted?
1: Igen. So, igen.
0: So Easy. 8. helyen Tame Impala és Jenny. Ez hát az ketten a vannak. Tame ilyenkor, Impala... ilyenkor egy jön a lányoknak, egy a fiúknak. Okay. A nóta címe Dracula. 7. helyen Ella Langley, akit már említettem az előbb, és Morgan Wallen, aki egy country sztár. Ez egy country nóta. I Can't Love You Anymore. 6. helyen egy csaj, akit most már hetek óta mondom, hogy meghallgatom, de valahogy így mindig elkerült a figyelmet, vagy elfelejtettem, ő Stella Lefty. Te tudod ki ő?
1: Nem.
0: A nóta címe Boston. 5. helyen a Toy Story 5-ös film zenéje. Tudod, láttad a Toy Story 5-öt?
1: Nem.
0: Tudod ki
1: énekli? Régóta meg akarom nézni. Nem régóta, mióta kijött.
0: Aki az ő zenéjét, vagy ennek a filmnek a zenéjét énekli, nem más, mint Taylor Swift. És az I Knew It, I Knew You. Szereted?
1: A Taylor Swift?
0: Nem.
1: Nem.
0: Nem. 4. helyen egy vadi új dal Ariana Grande-től, a nóta címe Petal. 3. helyen ismét egy Morgan Wallen nóta következik, ugye, ahogy mondtam, egy fiatal country énekes, Been By Now, a nóta címe, majd 2. helyen ismét visszajött Ariana Grande, de ez egy régebbi dallal, Hate That I Made You Love Me.
1: Azt ez régi? Nem. Szerintem ez nem?
0: Nem tudom.
1: Én is hát ez fia, tudom, de ez nem, szerintem ez nem
0: sok egy friss dal van. És akkor mutatom, hogy mi van az első helyen.
1: Country. Na, azt nem hallottam.
0: Egyébként képzeld el, hogy itt nálunk a hétvégén country fesztivál volt.
1: Tényleg?
0: Aha. Úgyhogy rengeteg countryt hallgattam. De különben nagyon szerintem jó kis műfaj. Just when I
1: thought I got it.
0: A Choose in Texas, és a hölgy, akit úgy hívnak, hogy Ella Langley. És akkor mondja nekem egy férfi női arányt.
1: 9 nő volt.
0: 9 nő.
1: És 4 férfi.
0: 4 férfi. Ugye, mert ugye annyi duett volt, azt hiszem, 3 duett volt, és Morgan Wallen. Fiasz, 9-4-re győztek a...
1: Igen.
0: Picit lealkítom. Nem ismered ezt a dalt?
1: Nem. Egyáltalán nem hallottam
0: nagyon
1: countryt.
0: Mondom neked, hogy mióta van a Billboardon. 42 hete van fönt a Billboardon.
1: Wow.
0: És ott van az első perctől kezdve az élet. Én nekem egyébként ez tetszik. Különben nincs benne semmi ez egy nagy durranás. Azt mondd meg nekem, hogy vajon mi lehet az oka, hogy a nők ennyivel erősebbek a popzenében ma, mint a férfiak. Most már egyébként hetek óta ez van.
1: Szerintem azért, mert a férfiak, tehát a pop, igazából
0: vigyázz,
1: a pop...
0: mit mondasz.
1: Oké. Okay. A popba híresek a nők. De a férfiak szerintem ők így elosztódnak a műfajok között. Tehát a férfiak nyilván rap, meg...
0: metal.
1: Igen, mert hát most már igazából én nem tudom, hogy milyen új metal dal van, vagy rock.
0: Mert figyelj, szerintem rengeteg, azért a metal zene az rohadtul megy nagyon régóta.
1: Szóval nyilván a popot hallgatják a legtöbben, és amúgy szerintem igen, csak, csak ezért ja. A nők.
0: Figyelj, átadjuk a hírolvasóknak a szót,
1: jó.
0: És aztán visszajövünk, folytatjuk a harmadik óránkat. Tehát Ella Langley és a Choose in Texas a Billboardista élén. Nekem ezt tetszik. Neked?
1: Nem.
0: Na jó, hát legalább őszinte vagy. Következzenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balasagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Eli a neve, vicces, okos.
9: Ne nézz!
8: Nem nézlek!
9: Áú, kicsit nézed.
8: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
10: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 16-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
11: Hírek.
12: A Váci rendőrkapitányság nyomozói, valamint a Pesti és Nógrád vármegyei rendőrök augusztus 10-én hajnalban egy időben 5 helyszínen hajtottak végre rajtaütéseket és kutatásokat. Galga Györkön 4, Acsán 1 lakásban jelentek meg. A gyanú szerint a 35 éves Galga Györki K. Attila és társai 2025. márciusától Vácott, Verőcén, Galga Györkön és Acsán értékesítettek kristályt. A kábítószert jellemzően fél és 1 grammos adagokban 10-20 ezer forintért adták tovább, de olyan is előfordult, hogy más bűncselekményből származó tárgyakat kaptak érte cserébe. A rajtaütéskor ketten futva próbáltak elmenekülni a rendőrök elől. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. A nyomozók mind az 5 férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Ketten tagadták, egy fő beismerte a bűncselekményt, ketten nem tettek vallomást. Az ügyészség indítványozta mind az 5 férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
13: Sikeresen zárult a Nógrádcsépeki Fiatalok Egyesületének adománygyűjtése. Az egyik helyi lakos számára indítottak akciót abból a célból, hogy javítsák az életkörülményeit. A civil szervezet most azt közölte, a támogatásokból el tudták érni, hogy falubeli társuk ingatlanán kiépítették a csatlakozást a víz- és szennyvízhálózatra. A rendelkezésre álló kamrahelyiségből fürdőhelyiséget hoztak létre, vízmelegítő berendezést szereltek be, emellett kialakítottak egy mosókonyhát mosógéppel és konyhai mosogatóval. Hozzátették, számos anyagi, tárgyi és munkafelajánlás érkezett magánszemélyektől, vállalkozóktól és Nógrádcsípek önkormányzatától. A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rászoruló lakos már birtokba is vehette az új helyiségeket. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanúszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a Furbaltája bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportmája teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemet is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik.
14: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 000 ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 000 forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjai és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban.
0: Közlekedés.
14: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, valamint Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
15: A
10: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
15: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja Lombos Marcival.
16: Szóda.
0: Elindul a harmadik óránk, és most napi információkat fogok beolvasni, ha úgy érzed, nyugodtan szóljál bele. Mindenki a névnapját ünnepli, akinek az a neve, hogy Ábrahám, Ábrán, Áhím, Amelita, Csépán, Diomed, Ibrahim, István, Joachim, Joáhím, Joakim, Rokko, Rókus, Stefán, Szeréna, Szerénke, Szerénusz, Szira, Szirka, Szirom, Szironka, Teodor és Ugor. Nekik kívánunk óriási szeretettel boldog névnapot. Úgy, köszönöm, erre ráéreztél. Illetve, ha valakinek van ismerős, akit így hívnak, akkor ne legyen rest őt most azonnal fölköszönteni. Ott van a hűtőszekrényben egy üveg pia, amit már 4 éve kaptatok, átjött a unokatestvéretek, kért egy kis létkölcsön, nem akart üres kézzel jönni, és hozott egy üveg. A pálinkát azt nem kell átvinni. A pálinkát azt otthon meg kell inni.
1: Igen?
0: Persze. Eseményeket mondok, olyan események, amik a mai naphoz köthetők. Az első, amit a Wikipédia jegyez, 1264-ben Jámbor Boleszláv herceg kibocsátja a zsidókat védő kaliszi statútumot. 1328-ban Mantovában népfelkelés dönti meg a Bonakozi ház uralmát, és a Gonzaga családot segíti hatalomra. 1864-ben olyan híreket olvasok, amik egyébként szinte senkiről nem tudok semmit, várja. 1849-ben az Olmützi császári haditörvényszék halálra ítéli gróf Batthyány Lajost, Magyarország első felelős miniszterelnökét. 1861-ben első Rana Valona madagaszkári királynő halála után fiát, Radama herceget kiáltják ki Madagaszkár királyává. 1960-ban Ciprus elszakad Nagy-Britanniától, és kikiáltja függetlenségét. Ezt nem is tudtam, hogy Ciprus ezek szerint brit gyarmat volt.
1: Ezt én sem.
0: 1960-ban, ez érdekes, Joseph Kittinger amerikai pilóta sikeres stratoszféra ugrása balonnal 31.330 méter magasságig emelkedett balonnal. Hőlégballonnal.
1: Wow.
0: 31 ezer méter. Tehát 30 kilométerre ment fölszt a szféleba. És innen kiugorva, szabad esésben zuhant 5500 méterig, innen ejtőernyőt nyitva ért földet.
1: Wow.
0: Az milyen? Tehát gyakorlatilag 25 kilométert esett, zuhant.
1: Szorolt.
0: Nagyon durva. Híres születésnaposokat olvasok be. Az első, akit jegyez a Wikipédia, Albert magyar király, Magyarország első Habsburg házi uralkodója. Tippeld meg az évet. Tehát az első Habsburg házi uralkodó. Na most letesztelünk, hogy az iskolában történetben.
1: Jó.
0: Tehát Albert magyar király, Magyarország első Habsburg házi uralkodója. Tippeld meg.
1: 1300.
0: Folytasd, 1300...
1: Azt nem tudom, 59 ez a tipp.
0: 97, de ez fél nagy tipp. Ez jó tipp volt. És akkor megyünk tovább, kicsit ugrunk az időben, és akkor eljutunk odáig, hogy 1934-ben született Pierre Richard, francia színész és filmrendező. Szerintem te nem ismered őt, de a mikorosztályunknak ő egy irgalmatlan nagy színész. Azt képzeld el, hogy egy olyan színész, aki minden filmben azt játszotta, hogy iszonyú ügyetlen. És azon röhögsz, hogy milyen ügyetlen, és minden, ami kezébe vesz, ami belekezd, az mindent elszúr. Megyünk tovább. 1954-es születésű James Cameron, Oscar-díjas amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, producer. Az ő nevet ismerős neked?
1: Nem ő az, aki lement a Marianárokba?
0: De. Fél, Terminátor.
1: Akkor igen, kezdődő, ő az
0: rengeteg. És 1958-as, ma már hallgattuk az egyik dalát, egy amerikai énekesnő és színésznő, akinek egyébként az eredeti neve Louise Veronica Ciccone. Egyébként művész nevén Madonna. Farkasházi Réka, ő 77-es születésű magyar színésznő, és egyébként énekesnő is, kiváló gyerekdalokat énekel. 1982-es Bocskor Bíborka magyar énekesnő, őt azt hiszem, hogy Megasztárban ismerhettük meg az ő hangját.
1: Nem ismerem őt.
0: Ők a híres emberek, és hát nyilván van egy csomó ember, aki meg nem híres, és ma van a születésnapja, de attól ő még lehet nagyon nagy ember, és majd egyszer a Szent Péter, meg a Jóisten nem azt fogja kérdezni, hogy mennyire voltál híres, meg hány követőd volt a TikTokon, meg az Instagramon, hanem az, hogy mit csinálta a életedben, úgyhogy a hétköznapi embereknek is ugyanazzal a szeretettel.
1: Boldog szülinapot.
0: Boldog szülinapot kívánunk. Van még egy ilyenem, hogy nemzeti ünnepek, emléknapok, világnapok. Szent Rókus ünnepe van, a Hontalan Állatok világnapja 92 óta, és Dominikai Köztársaság nemzeti ünnepe az 1863-as restauráció napja. Most pedig hallgassunk zenét.

0: olvas, néz, hall. A nő, aki tálcán hozza a kultúrát. Sűne Dina.
1: Ez a rovatunk Sűne Dina kulturális program ajánlója, de sajnos Edinát nem tudjuk elérni, aminek azért most előfordul ilyen, de most kifejezetten azért örülök, hogy nem vele beszélgetek erről, mert engem így rohadtul érdekel a fiatal generáció. A ti generációtok. Tiétek a jövő, ti fogjátok építeni a világot.
2: Igen.
1: És meggyőződésem, hogy a hallgatóink is így vannak vele. Hogyha arra szeretnélek megkérni, hogy most legyen ez a te kulturális programajánlód, hogyha valaki, ha mi felnőtt emberek szeretnénk megismerni azt, hogy ti hogyan látjátok a világot, hogyan éltek ebben az óriási zűrzavarban, ezen a pici bolygón, ahol egyébként rengeteg, 8 milliárd, több mint 8 milliárd ember él, hogy mi az a könyv, film, sorozat, lemez, és ezek közül mondj egyet.
2: Könyv, film, sorozat, lemez?
1: Hát igen, de most mondhatsz kiállítást is, de hogy ne, szerintem úgyse azt fogsz mondani, amiből mi felnőttek kb. Megismerjük azt a gondolkodást, azt az életmódot, ahogy ti léteztek.
2: Oké, akkor mindenképpen kezdek, de ma, tehát a mai napon?
1: Hát...
2: Programajánló mai napon?
1: Hát nem, úgy egyáltalán.
2: Úgy egyáltalán,
1: hogy lehet, hogy valaki nyaral, és elvisz magával egy könyvet, vagy megnéz egy sorozatot, vagy éppen nem nyaral, és otthon van, nem tud mit csinálni.
2: Akkor kezdek egy programmal. Szerintem az idősebb korosztálynak az biztos, hogy nagyon...
1: Érted a feladatot?
2: Persze. Az biztos, hogy nagyon hasznos, hogyha elmennek egy olyan koncertre, ahol nem csak, hogy a közönség fiatalabb generáció, hanem az előadó is.
1: Oh.
2: Ez az egyik program.
1: És mondjuk ki lenne az, akit ajánlana, és miért?
2: Az a helyzet, hogy én mondjuk magyar zenészeket annyira nem hallgatok, de...
1: Tudom, hogy ezen gondolkodni kell, vagy látom, hogy gondolkodsz rajta. De figyelj, nem, most nem kell feltétlenül a legnagyobbat, de aki úgy kb. Hűen tükrözi ezt az új gondolkodásmódot.
2: Szerintem egyébként a Beethoven-fi. A Beethoven-fi. Én annyira nem hallgatom, van egy-két dala. A Tiszalök, azt nagyon szeretem. De őt tudnám mondani. Vagy a Kóli, őt egyáltalán nem hallgatom, de nagyon sok ismerősöm nagyon szereti. Szóval az biztos, hogy jó, ráadásul olyan ismerőseim szeretik, akiknek kifejezetten jó a zenei ízlésük. Ez a program.
1: Tehát utána... menjenek el egy olyan koncertre, ami igen, a mai fiatal generáció.
2: Igen. Egy film.
1: Vagy sorozat.
2: Film vagy sorozat. Megmondom őszintén, hogy én modern filmeket és sorozatokat nem szeretem őket annyira. Tehát, hogyha én egy filmet, kitalálom, hogy megnézek egy filmet, akkor biztos, hogy nem az lesz az első gondolatom, hogy valami újabb filmet nézek meg. Aha. De egyébként azt mindenkinek ajánlom, hogy menjetek el moziba, és akkor ez egy film egybe program, és az Odüsszeiát nézzétek meg, mert szerintem az egy rohadt jó film lett. És nagyon jó a szereposztás, nézzétek meg a filmet, és utána, olvassatok utána, CGI nélkül készítették az egész
1: filmet.
2: Az mi
1: ez filmet. A CGI?
2: Hát a CGI az a... A film, amikor nézel egy, mondjuk egy fantasy filmet,
1: bocsánat,
2: vagy egy
1: segítek, kifi, jó? Tehát, hogy a CGI, amikor jeleneteket nem valós, helyzetben látod, hanem ezek számítógépes.
2: Most már a CGI az nagyrészt AI. De egyébként,
1: számítógépes,
2: meg van editálva,
1: igen. És akkor ebben benne van, hogy a hátteret számítógépen rakják föl, vagy egy állatot, ott érted, egy tigrist, de élőben látunk, igen, hanem az ügy oda van téve.
2: Igen.
1: Fia, azt hittem, bocsánat, hogy mondod, de akkor hagyd mondjam én, mert nekem ezzel kapcsolatban van élményem, és szerintem ez kb. Az lehet, mint amit én ki akartam belőled húzni. Van ez az Euphoria nevű sorozat, ami így kb.
2: Ez, hát nem vagyok ez benne nagyon biztos, jó, ez nem is tudom, hogy ez hogy nem jutott eszembe.
1: Az Euphoria, de képzeld el, hogy én nem bírtam nézni.
2: Igen, az egy hard watch.
1: Hard watch, ami hard azt jelenti, hogy nehogy hát az nehéz. Nehéz nézni. Egyébként valóban úgy élnek?
2: Nem, hát itthon nem. Várjunk. tehát az eufória az egy nagyon durva témát.
1: Kisarkított.
2: Igen.
1: Jó, de mondjuk...
2: Biztos, hogy van benne igazság.
1: Tetten éred te például így a saját közegedben azokat, amiket ott látsz?
2: Nem.
1: Nem ennyire
2: saját
1: durva?
2: Közegemben nem. Aha. Tehát, hogy az egy, tényleg ebben igazad van, az egy nagyon nehéz. Az egy nyomasztó sorozat. Egyébként én néztem az összes évadot. Az jó benne, hogy nem tudom, te mikor kezdted el nézni?
1: Fú, nem tudom, én szerintem egy, nem tudom, talán egy fél éve, vagy egy 3-4 hónapja, valami ilyesmi, de mondom, én elakadtam, én úgy döntöttem, hogy nem megyek vele. Nekem az sok volt. Tehát és egy picit félelmetes is volt, hogyha tényleg így a mai fiatal generáció ilyen szinten sok lelki betegség, kábítószerek.
2: Nagyon durván.
1: Igen.
2: Nagy, az durva, de egyébként...
1: Rengeteg rossz indulat jelenik meg a filmben.
2: Persze. De szerintem
1: de
2: egyébként...
1: Ennyire nem jellemző.
2: Ennyire nem jellemző, de mindenki nézze meg. Aha. Szerintem azt érdemes megnézni, és nagyon jó színészi performanszok vannak.
1: Jó, figyelj, én köszönöm. Most szerintem mind a két ajánlat izgalmas igen. volt. Én különben szeretem nagyon a Beethoven-t, meg láttam is az Odüsszeiát, azt tudom adni. Oké, nyári slágereket fogunk hallgatni, és aztán visszajövünk az a következő blokkunkban van egy rovatunk, aminek az a cím, hogy Klotildén, és majd el is fogom árulni, hogy ez micsoda. Nagyon kíváncsi vagyok. Szóljon a zene!

0: bennünk élő Clotilde néni és a velem szemben ülő Lea Rozália, kérlek szépen, Clotilde néninek hívják, vagy hívom én azt a közösségben azt a figurát, aki állandóan ilyen zsémbes öregasszonyként viselkedik, pedig alapvetően nem az. Uh-huh. És hogy biztos vagyok benne, hogy neked is vannak olyan helyzetek, amikor előjön belőled a Clotilde néni.
1: Ezt szerettem volna mondani, hogy szerintem mindenkinek van egy ilyen oldala.
0: Ennek van egyébként valami angol kifejezés, vagy angol nyelven is megfogalmazzák ezt a Clotilde nénit. Ott is van valami név.
1: Én tudom, hogy mire gondolsz, a Karen.
0: Karen.
1: De azt az kifejezetten az anyukákra mondják. Ja. Azokra az anyukákra, akik bemennek a szupermarketbe, és mindenbe bele tudnak kötni. Aha. Csinálnak egy balhét idegenek előtt, az csak anyukákra mondják, azt nem...
0: Az a Karen.
1: Igen.
0: És akkor valaki saját anyukájára azt mondja, hogy na, anya
1: most
0: Karen.
1: Egy Karen. Igen.
0: Ja. Oké, figyelj, a benned lévő Clotilde néni. Tehát, hogy te mikor vagy ilyen zsémbes vénasszony?
1: Hát nyilván,
0: bocsánat, amikor... csak mondom a hallgatóknak, hogy egy 17 éves...
1: Nyilván, amikor fáradt vagyok.
0: Igen.
1: Nem tudom, hogy ismered ezt a kifejezést, hogy overstimulated.
0: Igen, ez a túlstimulált?
1: Túlstimulált, igen.
0: Igen, magyarul.
1: Akkor vagyok Clotilde néni, amikor túlstimulált.
0: És ez mit jelent ez a túlstimuláltság?
1: Amikor így... Hát én ezt úgy mondanám, amikor nagyon sok impulzus, olyan impulzus ér, hogy már így kellemetlen, és már így... ezt úgy szoktam mondani, hogy kitörök. Amikor így kitörnél, és csak így elkezdenél üvölteni, mert annyira felidegesít minden, ami körülötted van, amikor már az is idegesít, hogy a nadrágod hogy simul rád, és már így bújnál ki belőle, mert kitörsz.
0: Aha.
1: Amikor így overstimulated, vagy akkor kitörsz. Én ezt
0: figyelj, és ezt egyébként hogyan tűri a környezeted?
1: Hogyha overstimulated vagyok?
0: Hát illetve a Karen, vagyis Clotilde néni. Tehát, hogy mennyire türelmesek veled ilyenkor?
1: Szerintem egyébként otthon ezért van, hogy így ezt szóvá szokták ejteni.
0: Tenni?
1: Vagy tenni, bocsánat. Szóvá teszik, hogy ne legyél már ilyen overstimulated, vagy ne legyél már ilyen ideges mindenen, de a barátaim, tehát, hogyha a barátaimmal vagyok, akkor már megtanultam azt, hogy próbálom ezt elrejteni.
0: De otthon nem.
1: Otthon nem.
0: Otthon nem lejted el.
1: Otthon nem.
0: Annak vajon mi oka lehet egyébként, hogy a legrosszabb énünket mindig a családunkban, érted? Akit legjobban szeretünk, mindig azok kapják meg.
1: Hát azért, mert kényelmes. Vagy velük, igen. Aha. És tudod, hogy nekik bármit mutathatsz, ők úgy is szeretni fognak.
0: Ja.
1: Nyilván vannak olyan szituációk, amikor nem, de szerintem én azért nem vagyok egy olyan személy, aki annyira durva dolgokat csinál, hogy elküldenének otthonról.
0: Figyelj, és te hogy viselkedsz akkor, amikor veled szembe valaki Clotilde néniskedik? Az mennyire vagy türelmes? Türelmes.
1: Szerintem, megmondom őszintén, én nem vagyok egy extrém türelmes ember. Szituációtól függ, tehát hogy mikor kell türelmesnek lenni. Van, amikor így elgurul a gyógyszer. De...
0: Tehát valamikor attól leszel Clotilde néni, hogy valaki Clotilde néni.
1: Igen, pontosan.
0: Tehát átveszed.
1: Pontosan. Szerintem ez egyébként tökre oké.
0: És egyébként nem lehet ilyen szitukból kihátrálni? Tehát érted, ott van egy, nem tudom, egy barátnőd, aki tök hülye, te éppen nem vagy rossz paszban. Érted, hogy tényleg rá kell rezegni erre?
1: Ezért mondom, hogy szituációtól függ, mert hogyha tényleg egy olyan dolgon idegeskedik, amin lehet is idegeskedni, akkor csak mivel nyilván én nem vagyok, tehát nem én vagyok ő. Most kitalálok egy példát. Tegyük fel, van egy barátnőm, akinek a pasia egy óriás paraszt. És olyan dolgokat csinál, hogy így tényleg kifut a barátnőm a világból, és nyilván én kívülről csak azt mondom a barátnőmnek, hogy nyugi, hülye, nem kell rá stresszelni, de persze, hogy idegeskedik, mert szereti ezt a fiút.
0: Jó, de nem tudod, hogy miért olyan a fiú.
1: Hogy érted?
0: Hát lehet, hogy okot ad rá a lány.
1: Miért ez az első feltételezés?
0: Hogy hát de miért az első feltételezés, hogy a férfi a paraszt? Érted?
1: Hát... De jó, hogy csak egy példát figyelj, próbáltam
0: értem,
1: mondani.
0: Értem, hogy a nők közösséget vállalnak a nőkkel. Most különben volt valamelyik este, elmentem így egy ilyen kis közösség, meg egészen konkrétan egy ilyen kocsma jellegű ilyen kis bárba, és akkor ott így egy ilyen baráti társaságban fiú és lány elkezdett így ízé csipkelődni egymással, és éreztem a csajnak az igazát, de automatikusan mondtam a csávónak, és viccesen, hogy én veled vagyok.
1: Aj.
0: Tehát, érted? Na mindegy, oké. Térjünk vissza az eredeti szituhoz.
1: Szóval, hogy ez a szitu, és idegeskedik a barátnőm, akkor egyértelműen azt fogom neki mondani, hogy nyugi, itt vagyunk, jól érezzük magunkat, most ne foglalkozz vele. De ő már annyira ideges, hogy tök mindegy, hogy mit mondok neki, ő is ideges lesz. És akkor nyilván, hogyha nagyon jóba vagyunk, akkor megmondom őszintén, hogy én ilyenkor veszem át azt, hogy én is Klotil leszek. Mert én se tudom jól érezni magamat.
0: Empátiának
1: hívják. Igen. Hogyha annyira nem vagyunk jóba, akkor tudom azt mondani, hogy jó, a saját estédet cseszed el, menjél és elküldöm egy melegebb éghajlatra. De szerintem ez azon múlik, hogy mennyire vagy jóba az emberrel, aki Klotil néni.
0: Ja.
1: Nyilván, hogyha ő is ideges, akkor te is ideges leszel. Hogyha ő szomorú, te is szomorú vagy.
0: Tudod, milyen durva, hogy a feszültség, most ahogy így beszélsz erről, a feszültség az olyan, mint egy marshmallow, érted? Hogy ezt fogod.
1: Igen.
0: Ketté töröd, és odadod a barátodnak. Érted? Igen. Tehát, hogy a feszültséget így át lehet adni. Most az a kérdés, hogy egyébként miért célja valakinek, hogyha ő feszült, hogy a környezetében is legyenek feszültek az emberek.
1: Vagy érted, nyilván hogy, nem, hogy miért nem célja.
0: Hogy miért nem? Na jó, de érted, de miért nem? Miért találkozok kevés olyan szituval, mert az is lehet, hogy sokkal többet találkozom, mint gondolnék, hogy van bennem egy feszültség, és azt mondom, hogy jó, mindegy gyerekek, most együtt vagyunk, inkább leteszem.
1: Most szerintem, hogyha valaki tényleg feszült, tudod, neked is biztos van olyan, hogy így annyira feszült
0: persze.
1: vagy, hogy így...
0: Persze.
1: Akkor azt nem tudod igazából.
0: Igen. Hát ez a Klotil néni.
1: Igen.
0: Jó. Hallgassunk zenét, és aztán visszajövünk az óra vége előtt. Van Balassagyarmat városának egy költője, akit úgy hívnak, hogy Siket Norbi, és én a harmadik óra végén mindig Siket Norbi verset fogok vagy beolvasni, illetve tehát most már 10 éve lesz novemberben, hogy van a szóda, hogy csinálom ezt az adást, és akkor beolvasok tőle majd egy verset.

0: Ahogy ígértem, óra vége előtt itt a Szódában Siket Norbi verset olvas Lombos Marci, és lévén augusztus 16-a van, azt a verset választottam, hogy rohan a nyár, rohan a nyár, rohanba száll, elszalad, suhan, perc alatt zuhan mélységes módva, kétséggel sújtva, tempója kemény, egy kósza remény vágtat semmibe, fáradt hegynyire, elillan hamar, nyers vihart kavar, szerelme vázlat, rejtelmes zárlat, élete kérész, életlen térrész. Most pedig következzenek a hírek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
7: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
6: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
7: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
8: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyűzenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon.
9: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
3: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
10: Sikeresen zárult a Nógrádcsépeki Fiatalok Egyesületének adománygyűjtése. Az egyik helyi lakos számára indítottak akciót abból a célból, hogy javítsák az életkörülményeit. A civil szervezet most azt közölte, a támogatásokból el tudták érni, hogy falubeli társuk ingatlanán kiépítették a csatlakozást a víz- és szennyvízhálózatra. A rendelkezésre álló kamrahelyiségből fürdőhelyiséget hoztak létre, vízmelegítő berendezést szereltek be, emellett kialakítottak egy mosókonyhát mosógéppel és konyhai mosogatóval. Hozzátették, számos anyagi, tárgyi és munkafelajánlás érkezett magánszemélyektől, vállalkozóktól és Nógrádcsípek önkormányzatától. A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rászoruló lakos már birtokba is vehette az új helyiségeket. Győzött az SBTC az MB3-as labdarúgó bajnokság északkeleti csoportjának második fordulójában. A salgótarjániak hazai pályán fogadták a hozzájuk hasonlóan 0 pontos Tiszaújváros csapatát. A győztes gól a 76. percben született, a csereként beállt Pásztor volt eredményes 7 méterről. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői az igazgatót a minisztérium épületében. Vidnyánszky Attila megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A tárcavezető elmondta, a direktora beszélgetésen jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. 100%-os vámot vett ki az Egyesült Államok a drónok és drónalkatrészek behozatalára, ami elsősorban a kínai importőrökre fog nyomást gyakorolni, írja a Bloomberg alap honlapján a Telex. Donald Trump kormányának célja, hogy az USA kevésbé támaszkodjon a külföldi termékekre és a kínai ellátási láncokra. Bár Kínát nem említette az elnöki hivatal közleménye, az intézkedések 21 napon belül lépnek életbe. Belgiumban aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkásai. A ládába rejtett aranyértéke legkevesebb 9 millió euró. A bejelentés követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis mind a kincs származása, mind a tulajdonosa ismeretlen. A belga rendőrség arra kért mindenkit, hogy ne menjen a helyszínre, úgy fogalmaztak, az aranyások maradjanak távol, már nincs ott semmi látnivaló. Ariana Grande szerelmi élete ismét a figyelem középpontjába került. Az énekesnő a jelek szerint újra egy párt alkot korábbi szerelmével, Ricky Alvarez táncossal. Az új kapcsolat azonban sok rajongónak nem tetszik. Egyesek úgy vélekednek, aggasztó, hogy az énekesnő állítólag egyetlen hónapot sem töltött egyedül, hiszen alig pár napja szakított a filmbéli partnerével.
3: Közlekedés.
10: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, valamint Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most a Megafon budapesti stúdiójából indul Magyarország egyetlen vasárnap délutáni rádiós talkshowja, Lombos Marcival.
11: Szóda.
0: Elindul a negyedik óránk, és ugye a Siket Norbi rohan a nyár versre reagálva, azért szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy bár augusztus 16-a van, de kérlek szépen, hogy ne csesztessétek a gyerekeket azzal, hogy iskola kezdés lesz. Most csak abba gondoljatok bele, hogy 2 hét van még hátra, bő 2 hét, hogyha most nem tudom, egyszer csak azt mondanák nektek a munkahelyen vagy az iskolában, mondjuk februárban, hogy gyerekek, 2 hétig nem kell eljönni a suliba, azt csináltok, amit akartok, akkor hogyan állnátok hozzá ehhez a 2 héthez? Hát most ugyanez a helyzet, hogy ugyanilyen 2 hetetek van. Éljétek úgy, mintha ez egy ajándék lenne. Úgyhogy hagyjátok. Így mindig megkérdezem a Siket Norbi vers kapcsán, hogy te van, írtál már verset? Van olyan, hogy...
12: Nem.
0: És szoktál verset olvasni?
12: Nem.
0: Ez teljesen
12: nem vagyok egy verses.
0: Aha.
12: Ja, hát igazából írtam már verset, de tudod, amikor az iskolában ilyen angyalkázás van, hogy valakinek, tudod, kihúzol valakit, és 2 hétig titokba kell tartani, hogy te őt húztad az osztályba. És akkor mi azt úgy szoktuk csinálni a suliba, hogy amikor kiosztjuk az ajándékokat, akkor mondunk egy verset, és az egész osztálynak ki kell találni, hogy kiről szól a vers.
0: Oh.
12: És akkor szerintem ez volt az egyetlen alkalom, amikor verset írtam.
0: És mondjuk ez jó fejtörő? Te ezt jó fejtörőnek találod?
12: Igen.
0: Tehát jó feladat?
12: Igen.
0: Aha. Sikeres volt egyébként ez a versírás? Kitalálták, hogy
12: igen.
0: Kire gondolsz? Uh-huh. Tök jó. Figyelj, a negyedik óránkban a Temesi Bercinek van egy rovata, a férfiak és a stílus témakörben, sajnos őt nem fogjuk tudni felhívni, ettől függetlenül kíváncsi vagyok, hogy neked mit jelent az, hogy a férfiak így, nem tudom, öltözködnek, meg minden. Egyrészt, másrészt meg szeretem így a nők szájából hallani, amikor megmondják a férfiaknak, és hát azért van jócskán férfi hallgatónk, hogy bizony egy nő hogy lát egy férfit szépnek, ápoltnak, blablabla, bla, bla, vagy egyáltalán fontos-e a nőknek. Úgyhogy erről fogunk egy kicsit beszélni, és az utolsó rovatban pedig beszélgetünk a jövőről.
12: Jó.
0: Felkészült a hölgy?
12: Uh-huh.
0: Akkor hallgassunk zenét, és aztán jövünk vissza Lea Rozáliával, egy gasztronómiai érdeklődésű, közösségben sokat mozgó lánnyal. Következzen a zene.

0: Mi a menő? A vonalban a szóda stílus szakértője, Temesi Berci.
1: És ahogy mondtam, Temesi Berci rovata, a férfiak és a stílus. Ezzel kapcsolatban kérdeznék meg egy 17 éves lányt. Először is így a te korosztályod így az öltözködéshez, stílus kérdéshez hogy áll? Másodszor meg ugye alapvetően neked mi a véleményed arról, hogy egy férfi mondjuk így kicsípi magát, meg nem tudom, elmegy pedikűröshöz, vagy nem, ez nyilván majd a te véleményedre vagyok kíváncsi.
2: Hát nyilván nagyon nagy szerepe van a stílusnak, meg az öltözködésnek szerintem a mi generációnkban.
1: Tehát alapvetően figyelnek a fiúk arra, hogy mit...
2: A fiúk? Nem, ők nem annyira.
1: A fiúk nem?
2: Szerintem nem, ők annyira nem. Hát nyilván a nők jobban, de nekem egyébként a fiú barátaim pont olyanok, hogy ők nem figyelnek rá. Tehát nem azt mondom, hogy a legrosszabb a stílusuk, nyilván ápoltnak néznek ki, van rajtuk azért egy, nem tudom, zarás felső, zarás farmer, nem néznek ki.
1: Bocsánat, bárkákat nem szoktunk mondani az adásban.
2: Bocsánat.
1: Igen.
2: Oké. Tehát, hogy egy ilyen nem annyira...
1: De hogy ilyen fast fashion cuccokat fordanak.
2: Igen, igen.
1: Azt csak segítsünk a hallgatóknak, hogy fast fashionnek hívják azokat a márkákat, amik nagy tömegben gyártanak. Nem nagyon jó minőségben, de alapvetően jó stílusú cuccokat, és ezeket tulajdonképpen ilyen egy-két szezonra veszik meg az emberek. Nem túl drágák.
2: Uh-huh.
1: Igen.
2: Mi a kérdés most?
1: Ez a fiúk, a te korosztályod és a fiúk.
2: Igen, szóval szerintem az én közösségemben annyira nem figyelnek a fiúk arra, hogy mit vesznek föl. Nem azt mondom, hogy teljesen szarnak bele.
1: Hoppá!
2: De...
1: Ez egy rádió műsor.
2: Nem azt mondom, hogy teljesen nem érdekli őket. Az a lényeg, hogy ápoltak legyenek, legyen rajtuk egy alkalomhoz illő outfit, ruhadarab, a cipő, azt viszont, igen, a cipőt azt megadom. A cipőkre odafigyelnek, szerintem. Nike, Adidas. A cipő néz, legyen márkás.
1: Nem mondjuk márkákat.
2: Tehát, hogy legyen márkás a cipő, akkor így mondom. És
1: legyen jó cipő.
2: Legyen
1: tehát
2: jó.
1: A cipőre odafigyelnek.
2: Igen.
1: Figyelj, arra lennék én kíváncsi, hogy, és most egy picit ilyen edukációs jelleggel, hogy nektek csajoknak mi az, ami a férfiaknál ilyen minimum kéne, hogy legyen, és mondjuk sokszor nem az, hogy mi az, ami szerinted ízléstelen női szemmel, de férfiak ízlésesnek tartják, illetve a végén még azt is megkérdezem, hogy mi az, ami meg kifejezetten imponál.
2: Uh-huh. Szerintem ez mindenkinek más. Tehát én a saját nevemben tudok erről beszélni, hogy nekem mi az, ami imponáló, mi az, ami nekem nem tetszik.
1: És mi az, ami red flag?
2: Mi az, ami red flag, az mondjuk egy skinny jeans.
1: Aha,
2: nekem az red flag.
1: Ezek a szűk farmerek.
2: Nekem most már egyre jobban az is red flag, hogyha valakin van egy ilyen, tudod, vannak ezek a póló, azok a pólók, aminek van egy ilyen gallér.
1: Galléros póló.
2: Galléros póló. Nekem az...
1: Az már nem megy?
2: Az már nem, tehát az egy ilyen két évvel ezelőtt még menő volt, hogy ilyen old money, de most már nekem nagyon nem, mert mindenkin az van.
1: Aha.
2: Meg a fehér lin...
1: ez a old money,
2: ez az outfit
1: jelent?
2: Mindenkinek,
1: az hogy... Az mit jelent, hogy old money?
2: Azt nem tudom pontosan megmondani, hogy mit jelent. Tehát, hogyha látok egy old money outfitet, akkor el tudom mondani, hogy ez old money, de hogy mi a konkrét definíció, azt nem tudom.
1: Jó, de akkor mondd el, hogy ez mit jelent. Vagy hogy mi
2: mondjuk
1: a,
2: egy
1: mit
2: ilyen sok linen, sok vászonanyag, ezek a galléros pólók.
1: Figyelj, ez ilyen félelegáns dolog.
2: Igen, félelegáns, de közben kényelmes.
1: Aha.
2: Nekem ez most már egyre jobban red flag, mert ez egy olyan stílus szerintem.
1: Csak mondom a hallgatóknak, hogy red flagnek azt hívják, amikor valami, hogy piros zászlós területre.
2: Igen.
1: Tehát, vagy piros lámpán halad át.
2: Igen.
1: Igen.
2: Tehát meglátod, nem is az, hogy tilos, csak meglátod, és akkor tudod, hogy most óvatosnak kell lenni. Okay. És akkor a férfiaknál szerintem az old money outfit az egy ilyen dolog, hogyha látsz egy, mondjuk egy bulipa vagy, és kinézel magadnak egy csávót, mondod, jól néz ki, és utána meglátod, hogy milyen outfit van rajta, és van rajta egy fehér linen nadrág, meg egy ilyen navy blue, egy ilyen sötétkék galléros póló, meg van egy nagyon híres cipőmárka, de akkor azt nem fogom mondani, egy sima fehér bőrcipőről beszélünk, szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok. Meglátod ezt az outfitet, és az egy red flag, mert tudod, hogy ez a pali, ez tömeg. Tehát okay. Egy tömeg. Nem próbál meg...
1: Tehát hogy tulajdonképpen ez a önmagában a tömegség, az neked az nem, nem.
2: Nekem nem.
1: Tehát jó, hogyha mindenki egy picit saját fazonjára szabja az öltözködést.
2: Szerintem...
1: Oké, mi az, ami így, amire azt gondolják a fiúk, hogy jó, de alapvetően a csajok nem szeretik, nem tetszik nekik?
2: Hát ezt az old money-t, ezt a saját nevembe tudom mondani, mert egyébként a nőknek a nagy része szerintem ezt kifejezetten szereti. A skinny jeans.
1: Skinny jeans. És akkor mi az, ami kifejezetten imponál neked?
2: Egy baggy jeans. Nem feltétlen nagyon bő, egy jó szabású, mondjuk egy vintage Levi's Farmer nadrág, és egyébként most egyre többen hordanak lakcipőt egy farmer nadrággal, egy jó farmerral, és arra tudom azt mondani, hogy az nagyon...
1: Az jó. Kifejezetten az öltözködés. Jó, köszönöm szépen. Zenét hallgatunk, és aztán visszajövünk. Az utolsó ilyen hosszabb beszélgetős blogban kifejezetten a jövőről beszélgetünk. Vendégem Lea Rozália, aki közösségi életben sokat vesz részt, és igazából ami miatt nekem felkeltette az érdeklődésemet, ez az, hogy effektív főz az embereknek, koktélokat kever, tehát hogy figyel arra, hogy jó házigazdaként gasztronómiailag ki legyenek szolgálva, és hát tulajdonképpen az is kiderült, hogy ő otthon is sokat főz. Hallgassunk zenét, és jövünk vissza.

0: Az utolsó témánk a jövő. És örülnék, hogy egy picit ebbe a gasztronómiai témába.
1: Jó, hogy az én jövő.
0: Mert igen. Hogy azt mondod, hogy régóta főzöl, raksz össze dolgokat, ugye mondtad ezt a crispy rice-os dolgot, hogy csináltad ezt a nagyon furcsa ilyen, ez már különben nem ilyen gurmé étel. Tehát, hogy fél, vannak olyan éttermek, nem tudom, hogy szoktál-e járni olyan éttermekben, amikor nem az van, hogy nagy adag, meg rántott hús, meg ezért, hanem tudod, ilyen apró hát dolgok.
1: Ez a fine dining. Hogy mi a
0: szóval nekem tök fura érted, hogy 17 évesen fine diningot csinálsz, hogy rápróbálsz ilyen jellegű kajákra. Hogy hogyan gondolkozol egyébként így, nem tudom, hogy állsz így a fő? Új ételek, régi ételek, szeretnél-e mondjuk nyitni egy kis bárt, vagy mit tudom, akarsz-e szakácsnak menni, vagy szóval, hogy én nagyon ritkán találkozom ilyen érdeklődésű fiatallal.
1: Egyébként ezen nagyon sokat szoktam gondolkodni, hogy én ezzel a hobbival, ezt lehet hobbinak mondani?
0: Szerintem igen.
1: Igen, ezzel a hobbival mit kezdjek a jövőbe? Mert sokan mondják, hogy megvan hozzá az érzékem, meg hogy tehetséges vagyok, meg hogy ez egy nagyon jó dolog. De őszintén én egyébként erre a szakmára úgy tekintek, és ez lehet, hogy butaság, mert amúgy ezt nagyon sokan mondják, hogy ez butaság, hogy ezt gondolom, hogy szerintem séfnek, meg szakácsnak az az ember megy el, aki nem tud más csinálni. És szerintem rám ez nem igaz.
0: Értem.
1: És az biztos, hogy szeretnék ezzel kezdeni valamit, de nem szeretném, hogy ez legyen a fő hivatás. Igen. A fő szakmám.
0: Értem.
1: Hogy séf vagyok. De közben az is lehet, hogy ez így lesz, mert így hozza az élet. Én most fogok érettségizni. Most leszek végzős, hogyha eltelik ez a 2 hét.
0: Tehát pályaválasztás előtt állsz.
1: Igen. És nyilván van még egy csomó dolog, ami érdekel.
0: Figyelj, furcsa kérdést fogok feltenni. Alapvetően van egy elég erős gasztronómiai érdeklődés, és alkotóként is, már ha mondhatom így, alkotóként is csinálod a kajákat. Hogy azért most pont egy olyan világot élünk, hogy van szó élelmiszerválságról. Te erről olvastál már? Nem akarlak ijeszgetni. Vagy hallottál már?
1: Persze. De te ezt hogy érted pontosan? Hogy
0: hát figyelj, az van, hogy él 80, vagy él 8 milliárd ember a földön. A földjeink alapvetően, tehát a föld bolygón, a földjeink azok nem tudom ki, rengeteg ilyen műtrágyával egyszerűen ki vannak zsigerelve, kevés a víz, ezt ugye talán te is tapasztalod,
1: persze,
0: vagy biztos figyeled így a médiát, hogy sokat beszélnek róla, igen. Hogy egész egyszerűen drágul az élelmiszer, és nem lehet annyit termelni, mint amennyi ember él, létezik.
1: Hát igen.
0: Hogy így ezzel kapcsolatban vannak bármilyen jellegű érzéseid. Fia, különben érdekes, mert a piac erre reagál, tehát most vannak ezek a műhúsok, ilyen épített húsok, meg ilyesmi. Tehát, hogy próbál reagálni rá a világ, hogy mindenkit etessenek. De azt mondják, hogy ez egy nehéz ügy. Ennyi embernél.
1: Igen. Nekem szerintem, nem is nekem, ennek az országnak szerintem nagy szerencséje van egyébként. Mert mondjuk kimész Amerikába, mondjuk én még nem voltam Amerikába, de azért elég sok embertől látom ezt, hogy bemész egy szupermarketbe külföldön, egyébként inkább nem is Magyarország, Európa. Tehát, hogyha kimész Európán kívül egy szupermarketbe, nem tudsz megtalálni egy olyan kenyeret, bemész a kenyeres aisle, az hogy mondják magyarul, sor. Bemész a kenyeres sorba, és nem tudsz normális kenyeret találni, mert minden élelmiszer tele van olyan dolgokkal, nem is tudod, hogy mit jelent. És
0: ezek adalékanyagok.
1: Igen, adalékanyagok. Meg ilyen különböző kémiai vegyszerek, ami egyébként senkinek nem jó. De hát nyilván, amit te mondasz, hogy etetni kell az embereket. Tehát, hogy...
0: Igen.
1: De nekünk mázlink van, mert bemész egy... Ezt nem is mondom, bemész egy itthoni boltba, egy élelmiszerboltba, és simán találsz jó kenyeret, jó húst, zöldséget, ki tudsz menni egy piacra. Egyébként én meg a családom sokat járunk piacra, mi a zöldséggyümölcsöt azt nagyrészt piacokról vásároljuk be otthonra. Szóval nekünk ilyen szempontból szerintem szerencsénk van, és örülnék is annak, hogyha ezt így appreciate.
0: Hú, appreciate, hogy ilyen feldobott, ilyen felvillanyozott?
1: Nem, hanem hogyha hálásak lennénk.
0: Ja,
1: tehát ugye ezt meghálálnánk, hogy mi egy olyan, hogy is mondják,
0: nemzet, ország.
1: Olyan nemzetben, igen, olyan országban élünk, ahol ez megvan, mert van, sajnos van olyan, ahol meg ez nincs. És egyébként aha, ez...
0: De figyelj, egyébként azt gondolom erről, hogy ezt életben kell tartani. Érted? Tehát, hogy akkor vannak őstermelők, hogyha az őstermelőhöz mennek az emberek.
1: És de itthon mennek?
0: Akkor... Szerintem a szupermarketek tele vannak. Én mindenféle ilyen multinacionális cégek által előre gyártott kész kajákkal, és a többi, és a többi.
1: Itthon?
0: Szerintem, aha.
1: Tele vannak, de alapvetően olyan élelmiszert találsz, meg tudsz venni, ami nem feltétlen káros.
0: Tehát jó, úgy gondolt, hogy jó minőségű.
1: Igen.
0: Ne, arra gondoltam, hogy mondjuk egy egészséges életmód az nyilván azt meg kell finanszírozni. Tehát mm-hmm. egészségesen enni,
1: igen,
0: az egy drágább dolog, mint hogyha az ember megveszi ezeket az olcsó ilyen instant kajákat, hogy ez akkor marad meg, hogyha az emberek életben tartják.
1: Uh-huh.
0: Tehát akkor lesz piac, és akkor tudnak kimenni az őstermelők a piacra, hogyha mi hétköznapi emberek, akik egyébként nem termelünk, hanem csak eszünk,
1: igen,
0: hogyha oda megyünk és megvesszük tőlük.
1: Igen.
0: És akkor egy picit az én saját szakmámra is reagálnék, hogy akkor lesz jó zene. Tehát mondhatják az emberek, hogy persze, hogy nem jó a zene, de ha van jó zene, ha van jó zenei program, akkor el kell menni, meg kell venni a belépőjegyet, mert ha nem megyünk
1: életbe
0: el...
1: Életbe kell tartani.
0: Akkor meg, érted?
1: Persze.
0: Akkor, és ez ugyanígy van, azt gondolom, az élelmiszerrel is.
1: Én is azt gondolom.
0: De egyébként azt hagyj kérdezem meg, hogy eljársz vásárolni?
1: Igen.
0: Tehát elmész a boltba, tisztában vagy az árakkal.
1: Igen, és nagy rész.
0: Ahogy mondod, hogy ugye nézed ezek szerint az adalékanyagokat, tehát tudatosan vásárolsz.
1: Abszolút. Tegnap elmentünk a húgommal vásárolni, és mi nagyon sokat teázunk otthon. Egyébként ezt mindenkinek ajánlom, hogy kezdjetek el gyógynövényteát inni, mert nagyon sok problémát megold. Bemész egy DM-be 500 forint, és egy hónapra meg vagy beszél egy borsmenta teát. Mindegy, nagyon sokat teázunk, és elfogyott otthon a citrom. És nyilván, hogyha egy nap a család elfogyaszt mondjuk 4-6 teát, akkor sokkal praktikusabb, hogyha nem rendes citromot, hanem citromlevet vesz. És tegnap elmentünk a húgommal, és mondtam, hogy menj el kérlek citromléért, és mondta, hogy citromléért nem megyek. Mondom, miért nem? Mert hogy mondta, hogy ez tele van ilyen adalékanyagokkal. Mondom, jó, akkor nézzük meg. És oda mentünk a citromléhez, és tényleg ilyen kalcium, nem is tudom, mi volt a neve, de rákerestem, és egyébként ez egy tisztítószerbe szokták rakni ezt a vegyszert. Szóval nagyon oda kell figyelni, hogy mit eszünk, mert én azt gondolom, hogy egyébként mérge, tehát
0: van egy közmondás, hogy az vagy, amit eszel.
1: Igen.
0: Hogy a tested azokból az anyagokból épül föl, amit te beviszel.
1: Igen.
0: És akkor ti így odafigyeltek erre.
1: Igen, megpróbálunk.
0: Tök jó.
1: Amennyire tudunk.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Még nem köszönünk el. Az adás végén, hírek előtt visszajövünk egy pár percre, és ott tényleg ott még még lesz egy pici időnk. Meghallgatunk még néhány dalt a rádió kedvencei közül, ezek nyilván nyári slágerek lesznek. Mondom, kedves hallgatóim, hogy élvezzétek ki a nyarat, menjetek szabad levegőre, lehet, hogy meleg van, lehet szidni a meleget, de amikor majd itt lesz a hideg, akkor majd fogjátok mondani, jaj, de hideg van, nem tudunk menni sehová. Bocsánat, nem akarok senkit kifigurázni, ezt gondolom próbálok én magam is így élni. Hallgassunk zenét!

0: Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt a mai szóda velem Lombos Marcival, ugye, hogy megszoktátok, minden vasárnap délután 4-től este a 8 órás hírekig ülök itt a mikrofonom mögött egy vendégemmel. A mai vendégem ugye alapvetően egy gasztronómiai érdeklődésű, de közösségi életet, zenét szerető fiatal Lea Rozália volt a vendégem. Fia, ha bármilyen gondolatot itt hagyhatsz még a hallgatóknak, így az adás végén, akkor erre van lehetőség.
1: Én szerintem mindent elmondtam, amit szerettem.
0: Tehát nincs különös üzenetet.
1: Nincs.
0: Figyelj, hogy neked van olyan social media felületed, ahova kajákat raksz ki?
1: Nincs.
0: És amiket mondjuk be lehet követni? Vagy te nem akarsz?
1: Nem szoktam nagyon kirakni.
0: Nem szoktál kirakni. Nem gondoltál rá egyébként?
1: Egyébként te pont tegnap. Tegnap csináltam egy nagyon jó ebédet a családnak, és amúgy gondoltam rá,
0: hogy... Mi volt a tegnapi ebéd?
1: Most már nekem van saját kovászom is, amire minden nap odafigyelek. Jó, nem minden nap odafigyelek. Egyébként én azt hittem, hogy ezt minden nap kell etetni, de nem elég, hogyha berakod a hűtőbe. Mindegy, és ebből a kovászból csináltam lepényt, vagy hát pitát. És nyilván ezt előtte be kell egy gyúrni, meg kellett hagyni, hogy kicsit, hogy mondják, ezt megemelkedjen.
0: Aha, nem is tudom, hogy meg kell.
1: Meg kell, igen. Na mindegy, megcsináltam ezt a pitát, az apukám csinált hozzá steaket, mert teljesen őszintén én steaket nem tudok. Igazából tudok, de szerintem a hús az megint alapvetően a férfiaknak a...
0: A
1: területe, igen. Aha. Szerintem igen. Szóval volt steak, pita, és volt itthon mangó. És csináltam egy ilyen lila hagymás mangós korianderes szalszát. és ugye azt mondtam, hogy csináltam azt az avokádós csípős szószt is.
0: Aha.
1: Mondjuk az most nem csípős volt, hanem az Aldiba... Mindegy, tehát hogy a boltban lehetett kapni friss fűszernövényt, és vettem kakukkfűt, meg mentát, és egy ilyen zöld fűszernövényes avokádós szószt
0: őrület.
1: Csináltam.
0: Őrület.
1: És ez volt az ebéd.
0: Őrület. Hölgyeim és uraim, egy 17 éves még pályája előtt álló, de igen, igen komoly gasztronómiai érdeklődésű. Ugye a közösségben, már erről volt szó többször, hogy a közösségekben főz másoknak koktélokat kevel. Hát ez kegyetlen. Hölgyeim és uraim, ez volt már a szó, de én remélem, hogy jól éreztétek magatokat számomra. Nagyon tanulságos adás volt, vagy beszélgetés. Jövő héten is lesz, ahogy minden vasárnap, és hamarosan egyébként novemberben fogunk ünnepelni, akkor lesz 10 éves a szóda. Én remélem, hogy szerettek bennünket, mi nagyon szeretünk benneteket, úgyhogy csókoltatunk. Most 8-tól éjfélig szerelmes órák következnek, a szerelem hullámhosszán, ez a műsornak a címe, és ezt úgy szoktam befejezni, hogy, és bocsánat, hogy ezt így előtted mondom, de te vagy a vendégem, hogy hangosítsátok fel a hangerőt, hogy ne hallják a szomszédban, meg a gyerekek, meg nagymamák, nagypapák, testvérek, hogy mit csináltok bent a szobában, adjátok át magatokat a zenének. A tévét hagyjátok a francba, ugye 2 hét van még a nyárból, használjátok, kimenjetek, vigyétek a gyerekeket, ne csesztessétek őket az iskolával, kb. Ilyeneket tudok most mondani adás végén. Mindenkinek csók, szeretet, béke.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk. 20 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
5: Kosdon a napokban egy régen használt kutat sikerült kitisztítani, így egy újabb vízvevő helyet tudnak használni a lakosok, számolt be a munkálatokról a polgármester. Kurdi Ferenc elmondta, a kút vize nem ivóvíz, tehát a kosdiak még véletlenül se igyák, ugyanakkor locsolásra alkalmas, azonban mértékletességre hívta fel a figyelmet a község vezetője. Hangsúlyozta, bárki vihet belőle vizet, de arra kér mindenkit, hogy lehetőleg valóban mentésre használja. Egy rossz állapotú gyümölcsösre, egy kiszáradás szélén álló fára, vagy akár a környék szomjas vadállatainak itatására. Hozzátette, most nem az a cél, hogy ebből legyen szebb a gyep, vagy zöldebb a tujasor, hanem hogy ami még menthető, azt megpróbálják átsegíteni ezen az elképesztő száraz időszakon. Ismét felvehető lesz a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény utánjáró pénzbeli támogatás, hívja fel a figyelmet Széchenyi önkormányzata. A támogatás az eddigi természetbeni ellátási forma helyett ismét pénzbeli formában kerül kifizetésre a jogosult személyek részére. Azok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok, akiknek a kedvezményük augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel pénzbeli támogatásban részesülnek. A támogatás összege változatlanul 6000 forint gyermekenként, míg a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6500 forint. A pénzbeli támogatás átvehető a Széchenyi Közös Önkormányzati Hivatal épületében holnap reggel 9 és délután 4, kedden reggel 9 és 12 óra között. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanúszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a futballtája bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportpálya teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemet is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közölte, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. A bulgáriai Burgas lesz a 71. Eurovíziós Dalfesztivál házigazdája, jelentette be az Európai Műsorsugárzók Uniója és a Bolgár Nemzeti Televízió. A Fekete-tenger partján található város 2023-ban átadott sport és szórakoztató központjában a tervek szerint 2027. május 11-én és 13-án tartják az elődöntőket, majd 15-én a döntőt. Bulgária a fesztivál történetében először azután kapott lehetőséget az esemény megrendezésére, hogy az idei Bécsben rendezett Eurovíziós Dalfesztivált a balkáni ország énekesnője Darina Csotova nyerte meg.
4: Közlekedés.
5: Mozgó trafipaxra számíthatnak a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi autóúton. Emellett sebességmérés várható Balassagyarmaton a Szügyi úton is. Vezessenek figyelmesen.
4: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
6: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
4: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közöltem, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban is, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átvilágításról tájékoztatták a fenntartó képviselői az igazgatót a minisztérium épületében. Vidnyánszky Attila megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. A tárcavezető elmondta, a direktor a beszélgetésen jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. Először tankoltak a Szlovákia által vásárolt vadászgépek a levegőben. Az F-16-osok egy NATO szövetséges tankergéppel gyakorolták ezt a kulcsfontosságú műveletet, írta meg az Új Szó. A fegyveres erő szóvivője hozzátette, a légi utántöltés begyakorlása kulcsfontosságú a pilóták számára, mivel ez az egyik legbonyolultabb, az F-16-osok bevethetőségéhez szükséges manőver. Belgiumban aranytömböket és aranyérméket találtak házfelújítás során egy építőipari cég munkásai. A ládába rejtett aranyértéke legkevesebb 9 millió euró. A bejelentés követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította. Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis mind a kincs származása, mind a tulajdonosa ismeretlen. A belga rendőrség arra kért mindenkit, hogy ne menjen a helyszínre, úgy fogalmaztak, az aranyások maradjanak távol, már nincs ott semmi látnivaló.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, valamint Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 16-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
3: A Váci rendőrkapitányság nyomozói, valamint a Pesti és Nógrád vármegyei rendőrök augusztus 10-én hajnalban egy időben 5 helyszínen hajtottak végre rajtaütéseket és kutatásokat. Galga Györkön 4, Acsán 1 lakásban jelentek meg. A gyanú szerint a 35 éves Galga Györki K. Attila és társai 2025. márciusától Vácott, Verőcén, Galga Györkön és Acsán értékesítettek kristályt. A kábítószert jellemzően fél és 1 grammos adagokban 10-20 ezer forintért adták tovább, de olyan is előfordult, hogy más bűncselekményből származó tárgyakat kaptak érte cserébe. A rajtaütéskor ketten futva próbáltak elmenekülni a rendőrök elől. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. A nyomozók mind az 5 férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Ketten tagadták, egy fő beismerte a bűncselekményt, ketten nem tettek vallomást. Az ügyészség indítványozta mind az 5 férfi letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.
4: Sikeresen zárult a Nógrád Csipeki Fiatalok Egyesületének adománygyűjtése. Az egyik helyi lakos számára indítottak akciót abból a célból, hogy javítsák az életkörülményeit. A civil szervezet most azt közölte, a támogatásokból el tudták érni, hogy falubeli társuk ingatlanán kiépítették a csatlakozást a víz- és szennyvíz hálózatra. A rendelkezésre álló kamrahelyiségből fürdőhelyiséget hoztak létre, vízmelegítő berendezést szereltek be, emellett kialakítottak egy mosókonyhát mosógéppel és konyhai mosogatóval. Hozzátették, számos anyagi, tárgyi és munkafelajánlás érkezett magánszemélyektől, vállalkozóktól és Nógrád Csipek önkormányzatától. A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rászoruló lakos már birtokba is vehette az új helyiségeket. Széchenyben a Sportúton, a Liget tanuszodához és a Kossuth Ligethez kapcsolódó parkolóhelyek és járda kialakítása miatt a munkálatok befejeztével megváltozik a forgalmi rend. Stájer László polgármester tájékoztatása szerint a Sportút egy szakasza a Furbaltája bejáratától a Kölcsey utca torkolatáig egyirányú lesz a Dózsa-György utca felé. A fejlesztés révén 19-20 új parkolóhely és a sportmája teljes hosszában új viakolor járda épül, valamint 20 új facsemetét is ültetnek. A munkavégzés idejére a lakosság megértését és türelmét kérik.
5: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatja és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban.
2: Közlekedés.
4: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, valamint Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Amikor a választási kampányban kormánypárti politikusok azzal vádolták a Tisza jelöltjeit, hogy hiába állítják az ellenkezőjét, meg fogják szüntetni a kamatstoppot, mindenki fel volt háborodva. Aztán a választások után június 11-én csak bejelentették, hogy jelenlegi formájában szeptember 30-ával megszűnik a kamatstopp. Erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. A Fidesz politikusa úgy fogalmazott: a kormánynak ez a lépése a Bankszövetség alelnökének becslése szerint 10 000, az MNB becslése szerint 19 ezer ügyfelet tesz sérülékenyé. Ők azok, akiknek a havi törlesztő részletük legalább 5 ezer forinttal nőne, és emellett a törlesztő részletük a jövedelmük legalább 40%-a lenne, vagy időközben nyugdíjassá váltak. Hozzátette, az ilyen meglehetősen borús tájképet még inkább nyugtalanítóvá teszi, hogy a szeptember 30-ai határidő előtt másfél hónappal még egyáltalán nem ismertek a kamatstopp megszüntetésének módjai, a jogszabály részletei. Így jelenleg bankok tucatjai és ügyfelek ezrei vannak bizonytalanságban. A ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemmóddá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz. Erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv Budapest minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente akár 3,5 héttel több hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Közölte, a terhelés a városon belül nem egyenletes. A legnagyobb növekedés a pesti oldalon, a legkisebb természetesen a budai hegyek térségében jelentkezik, és a város legmelegebb magja a jövőben is a belváros marad. Erre a várost felkészíteni csak közösen, új szemlélettel lehet. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Izlandtól Új-Zélandig, Kanadától Japánig, közölte a rendezvény sajtófőnöke az MTI-vel. Vető Viktória elmondta, a külföldi látogatók körében Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeztek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja. Budapest és Wellington légvonalban mintegy 18 ezer kilométerre van egymástól, mégis sok százan vállalkoztak ekkora utazásra, hogy ott legyenek a szigeten. A nemzetközi média jelenléte is különösen erős volt. Indiából, Kínából, Ausztráliából, Mexikóból és Brazíliából is érkeztek újságírók. Ariana Grande szerelmi élete ismét a figyelem középpontjába került. Az énekesnő a jelek szerint újra egy párt alkot korábbi szerelmével, Ricky Alvarez táncossal. Az új kapcsolat azonban sok rajongónak nem tetszik. Egyesek úgy vélekednek, aggasztó, hogy az énekesnő állítólag egyetlen hónapot sem töltött egyedül, hiszen alig pár napja szakított a filmbéli partnerével.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérésre lehet számítani Balassagyarmaton a Kóvári úton, valamint Verőcén az Árpád úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 17-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-éig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Zara Larsson dobosa utólag bevallotta, a szigeten adott koncert során sokszor elterelték a figyelmét a bungee jumpingozók. Peyton Taylor közösségi oldalán azt írta, végig félelemben volt, ahogy nyomon követte a bátor vállalkozók ugrásait. A posztra az énekes azt kommentelte, neki ebből semmi nem tűnt fel.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

napjaink meg a slágerei.

0: Hol szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A korábbi gyakorlathoz visszatérve a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskolai érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-éig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet 1 pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Zara Larsson dobosa utólag bevallotta, a szigeten adott koncert során sokszor elterelték a figyelmét a bungee jumpingozók. Peyton Taylor közösségi oldalán azt írta, végig félelemben volt, ahogy nyomon követte a bátor vállalkozók ugrásait. A posztra az énekes azt kommentelte, neki ebből semmi nem tűnt fel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: zenidők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A korábbi gyakorlathoz visszatérve, a jövő szeptemberben induló tanévtől már nem az oktatási hivatal, hanem az óvodapedagógusok és a szülők dönthetnek majd a gyerek iskola érettségéről. A vitás helyzetekbe a pedagógiai szakszolgálatot is bevonnák, írja a Telex az RTL híradója alapján. Az országgyűlés még a 2019-es köznevelési törvény részeként fogadta el, hogy a tankötelezettség korhatárát lejjebb viszik, tehát azok a gyerekek, akik augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket, alapesetben el kell kezdeniük az iskolát. Még a jelenlegi rendszerben erről szakértői vélemény alapján dönt az oktatási hivatal. 2019 előtt a szülők az óvodával megbeszélve helyben döntették el, hogy 6 évesen iskolába engedik-e a gyereküket, vagy még 1 évet az óvodában maradnak. Ez a rendszer tér vissza jövő szeptembertől. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány az MTI-vel. Az igényléseket még 18 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint. A támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsipezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétást akar is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek a létesítő okiratuk szerint foglalkoznak állatvédelemmel, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak, és 2025-ben végeztek állatvédelmi tevékenységet. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, de ez több állat és több kezelés költségét is tartalmazhatja. Miskolc után a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Zara Larsson dobosa utólag bevallotta, a szigeten adott koncert során sokszor elterelték a figyelmét a bungee jumpingozók. Peyton Taylor közösségi oldalán azt írta, végig félelemben volt, ahogy nyomon követte a bátor vállalkozók ugrásait. A posztra az énekes azt kommentelte, neki ebből semmi nem tűnt fel.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.